Csajkovszkij Nocturne hangzott el Kian Szoltáni szólójával. Bár Chopin tette igazán népszerűvé a Nocturne fogalmát, azért Csajkovszkij saját erősen romantikus hangján szólaltatta meg ezt a műfajt. Most megint Gordonka, mű következik, Változatok egy rokokó témára.

Csajkovszkij Változatok egy rokokó témára című remek műve hangzott el Kihán Szoltán és a Kölni Rádió zenekar előadásában. Ezt a művet szerzője egy Fitzhagen nevű német csellista számára írta, aki az időtájt a Moszkvai Konzervatórium tanára és a Cári Zene Egylet hangversenymestere volt. A ráadás Reza Vali darabja volt.

az 1952-ben született Reza Vali a Lány Sirázból című darabját játszotta Kián Szoltáni. Hangversenyen ezután Mahler 5. szimfóniája hangzott el. Mahler úgy gondolta, hogy ezt a művét nem fogják megérteni, többször elmondta, hogy jó lenne, ha csak a halála után 50 évvel mutatnák be a darabot.

Gustav Mahler 5. szimfóniáját játszotta a kölni rádió zenekar vezényelt Christian Macellaru. Egy gyászindulóval kezdődött a mű, ezért gyász szimfóniának is nevezik, és hát ebben található a csodálatos adagetto tétel, amit külön is játszanak a zenekarok. Carl Philipp Emanuel Bach c-moll rondója következik.

Carl Philipp Emanuel Bach C-moll rondóját András Steyer játszotta. Most Bach D-moll sakonját hallgatjuk meg. Bach minden zenében jártas volt, elmondhatjuk róla, hogy kora legműveltebb muzsikusa volt, nagy érdeklődéssel, sőt mohósággal fogadta be az akkor elérhető összes zenét, régit korabelit egyaránt.

Bach démol sakkonyát Hiro Kurosaki és Linda Nicholson adta elő. A romantikus szerzők közül Schumann volt az egyik legnagyobb Bach rajongó, ezt az átiratot is ő készítette. És ő mondta, hogy a források egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ahogy az idő halad, csak egyetlen egy van, akiből újat lehet meríteni, az Bach. 4 óra van.

A Marcel pápa miséje Palesztina leghíresebb egyházzenei alkotása. A mű valószínűleg 1562-ben készült, bár a pontos körülmények máig vitatottak. Címét II. Marcel pápáról kapta, aki 1555-ben mindössze 3 hétig állt a katolikus egyház élén. Palesztina különösen nagy gondot fordít arra, hogy a latin liturgikus szöveg jól érthető maradjon, ez azért is fontos, mert a tridenti zsinat idején komoly vita folyt arról, hogy a bonyolult többszólamúság nem teszi-e nehezen érthetővé a szöveget. Marcel pápának pedig rengeteg kifogása volt Palesztina művével szemben.

Palestrina kompozícióját hallottuk, Marcel pápa miséje, előadta a BBC Singers vezényelt Bo Holten. Palestrina több évig kísérletezett, amíg megtalálta a pápának megfelelő zenélésmódot. 12 évig dolgozott állítólag ezen a művön. Most César Franck ádorszonátáját halljuk.

César Frank Ádő szonátáját, András Brantelid és Bengt Forsberg játszotta. Eugène Izájnak ajánlott ezt a művet Frank, ez az egyik legnépszerűbb darabja a D-moll szimfónia mellett. Egyébként ő egy magányos farkas volt, mindig orgonált a saját templomában. Most hallgassuk meg Scriabin Fizdur szonátáját.

Scriabin fiz du szonata ja Jason Gillham játszotta. Scriabi műveinek stílusára kezdetben Chopin hatott, aztán a misztikus tanok iránti érdeklődés nagyon elvarázsolt zeneszerzővé tette őt. Ray Vaughan Williams muzsikája következik, a felszálló pacsirta.

Ray Vaughan Williams a Felszálló pacsirta című kompozícióját Pekka Kuusisto és a Bázeli Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg. A komponista a zenetörténet egyik leghosszabb alkotói pályafutású szereplője volt. 1872-ben született. Most Amilcare Ponchielli capricciója szól.

Amirkare Pungéli kapricsóját Van Szumuk és Jun Szücsi előadásában hallottuk. Pungéli pedagógusnak is híres volt, növendékei közé tartozott többek között Puccini. De hát ő komponálta a híres Garibaldi himnusz zenéjét is. Mi pedig hallgassuk meg Franciszek Jiránek G-moll fagott versenyét.

Franciszek Iránek gémalfagott versenyét Sergio Azzolini és a Collegium Marianum együttes előadásában hallottuk. A mára elfeledett szerző több versenyművet komponált, érdekes módon pont a fagott versenyei váltak valamelyest ismerté. Prága után Dresdában jeleskedett. Giuseppe Verdi Paternostere szól.

A Pater Noster hangzott el Verdi zenéje a francia rádió énekkarának tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Mozart 328-as körüljegyzik számú C-dur templomi szonátáját játssza a Holland Rádió Filharmonikus zenekara. Elköszönök Katona Márta és Bozzai László nevében, és Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: A költségvetés állapotáról is beszélt a kormányfő Veszprémben. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor Köcsén. Marad a változékony idő, főként a Dunántúlon lehet eső. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Kis József. Fizetésképtelenné válhatott volna az ország április végén, ha a választások előtt nincs pozitív várakozás a piacokon és a befektetőknél a Tisza párt programjának köszönhetően. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök őszi országjárásának első veszprémi állomásán. Magyar Péter hangsúlyozta, a befektetők elhitték, hogy az új kormány hazahozza az uniós forrásokat, és visszafogja a költségvetés hiányát, ami a kötvényhozamok eséséhez és a fizetőképesség megtartásához vezetett. A kormányfő hozzátette, nem tudják minden vállalásukat 2-3 hónap alatt teljesíteni, ezért türelmet, megértést és bizalmat kért az emberektől. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Ezt már az országgyűlés elnöke mondta a kormányfő országjárásának első állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közzé teheti. Meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A jobboldal küldetése a szuverén Magyarország, a Tisza párt ezzel szemben brüsszeli gyarmattá tenné hazánkat, jelentette ki a Fidesz elnöke a közösségi oldalára feltöltött videóban, amely a Köcsei pikniken elmondott beszédének részletét tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, a Tisza kormány tönkre fogja tenni a magyar cégeket, és át fogja adni azokat a külföldieknek. A korábbi kormányfő hangoztatta, 5 hónap Tisza kormányzás után eljött a nemzeti ellenállás ideje. Írország és Észak-Írország egyesüléséről beszélt az amerikai elnök. Donald Trump, Michael Martin ír miniszterelnökkel való tárgyalása után azt mondta, örülne a két ország egyéválásának. Néhány héttel ezelőtt a brit miniszterelnök közölte, nincs napirenden az Észak-Írország kiválásáról szóló népszavazás. Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonja az idei az Atlanti-óceánon. A modern meteorológia feljegyzései szerint még soha nem fordult elő, hogy a térségben a hurrikán szezon közepéig egyetlen olyan vihar se alakuljon ki, ami legalább 119 km/órás sebességű széllel jár, azaz hurrikánnak minősíthető. Az Amerikai Nemzeti Hurrikán Központ közlése szerint eddig csupán 5 ennél gyengébb trópusi vihar haladt végig az Atlanti térségen. Szakértők elsősorban a szokatlanul erős El Niño időjárási jelenségnek tulajdonítják az Atlanti-óceán eddigi nyugalmát. Itthon évadnyitó rendezvénnyel várja az érdeklődőket a Víg Színház. A Víg nap kínálatában kulisszajárás, zenés produkció, gyerekprogram és dedikálás is szerepel. Táncházat is szerveznek, amely a Csárdás királynő című bemutatóhoz kapcsolódik. Kedvezményes jegy és könyvvásárlásra is lehetőség nyílik. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, amit élénk széllökések kísérhetnek. Napközben 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is készülhetünk csapadékra 19-25 fokos nappali hőmérséklettel, majd folytatódik a meleg őszi idő, eső már csak elszórtan lehet.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Szefcsik Zsolt hegedűművész, az Erdődi Kamarazenekar alapítója és művészeti vezetője. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
1: A lemezelő következő adásában Takács Nóra Diana színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
4: Megpróbáltunk tegeződni, most velünk egy csapatban volt Jéger Zsombor, aki szintén csak magázni tudta a piroskát, aki többször mondta neki, hogy tegezze, de ennek ellenére a Zsombi folyamatosan magázta, tehát és akkor annyira mélyen átéreztem, hogy egyszerűen, ha nem megy kész, ez van.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
5: Itt vagyok.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Szeptember 13-a van, vasárnap, az év 256. napja. A mai hangfogóban klasszikus zenék filmes pályafutását is nyomon követhetjük, az Insula Orchestra albumáról Pachelbel kánonját és Mozart klarinét versenyének lassú tételét hallják majd, és azt is el fogom mondani, mely jelenetekhez társították őket a rendezők. Folytatjuk Szurdyi Gergely lemezének bemutatását, lezárjuk Vikingur Olafsson Opus 109 című albumát, a műsor végén pedig csaknem 3/4 órán át Chausson zenéje szól, Renaud Capuçon, Nicolas Angelich és a Quatuor Ebben előadásában. Előtte folytatjuk Karinthy Frigyes az Emberke tragédiája című paródiáját. Tegnap Istenke megteremtette a világot, Luciferkót pedig kidobatta az angyalokkal. A második színben most Ádámka és Évike kerül sorra. Második szín. Ádámka meg Évike édenkertnek végibe hancúroztak, ittak, ettek, állatokkal verekedtek. Ádámka nem akart menni, Évikével almát enni. Évi mondta, ne légy fád, láttam két szép almafát. Angyalka jött, nagyon mérges, vigyázz, az az alma férges, Istenke se akarja, hasacskátok csikarja. Luciferkó rossz kölök, éppen arra lődörög, Just is mondta, egyetek, tömjétek meg, begyetek. No most tele van a bendő, itt a bűn, az eredendő. Mars ki innen, Isten vertek, bezárjuk az édenkertet. Az alma elfogyott, az édenkertet bezárták, az eredendő bűn pedig ilyen gyorsan talán még sohasem került be az emberiség történetébe. Az első muzsika, Carl Philipp Emanuel Bach Esz-dur szimfóniája, Votken jegyzékszáma 179. A Carl Philipp Emanuel Bach kamarazenekart halljuk, vezényel Hartmut Henchen.

Carl Philipp Emanuel Bach 179-es Votken számú S-dur szimfóniája hangzott el, a Carl Philipp Emanuel Bach kamara zenekart Hartmut Henchen vezényelte. Kodály Zoltán adagiójával folytatjuk a hangfogót, Natalie Klein játszik cellón, Julius Drake zongorán.

Kodály Zoltán cellóra és zongorára megfogalmazott adagioját Natalie Klein és Julius Drake előadásában forgattuk le. Az Insula Orchestra és Laurence Eckelbey Musique de Cinema, magyarul filmzenék című albumának ötlete egyszerű, de szellemes. Nem filmek számára komponált zenéket játszanak, hanem olyan barokk és klasszikus műveket, amelyek a mozivászton kaptak új jelentést. Ráadásul korabeli hangszereken, az eredeti kottához visszatérve szólaltatják meg őket, vagyis ez itt az eredeti, autentikus filmzene. Mondhatnánk egy kis csavarral, na jó, ez nem lesz igazán jó, de mindegy, értik, miről beszélek. Pachelbel kánonja az évtizedek során valóságos filmes közhelyé vált. Robert Redford Átlagemberek című filmjének legvégén apa és fia akkor ölelik meg egymást, amikor végre kimondják, hogy szeretik a másikat. A NASA ajánlat romantikus jelenetben használja, Wes Anderson Asteroid City-ében viszont egy szándékosan túlzó színházi jelenethez társul. A filmekből jobbára csak a kánont ismerjük. Az eredetileg utána következő zsiget az album készítői aféle igazságszolgáltatásként vették fel mellé.

Johann Pachelbel D-dur kánon és zsík című műve hangzott el az Insula Orchestra előadásában Laurence Eckelbe vezényletével. Luigi Boccherini opusz 38 numero 4-es G-dur notturnója lesz következő zenénk. A Táfelmusik együttesét Jean Lamont vezeti.

A Jean Lamon vezette Tafel Music zenekara előadásában csendült fel Luigi Boccherini Opus 38 numero 4-es G-dur notturnója. Folytatjuk Szurdyi Gergely gitárművész Impacts című albumának bemutatását. A lemez 22 rövid darabja a gitáros, zenei hatásait és személyes kapcsolatait rendezi egymás mellé. Most a brazil Heitor Villa-Lobos Choros sorozatának első, eredetileg is szóló gitárra írt darabja következik.

Eitor Villa Lobus Sórosz című sorozatának első darabja hangzott el Szurgyi Gergely gitárjátékában. Nicola Porpora elsősorban operaszerzőként és a 18. század egyik legendás énektanáraként vált ismerté. Tanítványai közé tartozott Farinelli is. D-dur motettájának kezdőszavai in procella sine stella, vagyis viharban, csillag nélkül. Delfin Galou énekel az Accademia Bizantinát Ottavio Danto nevezényli.

0: Nicola Porpora in Procella Sinestella című D-dur motettája hangzott el Delphine Galou alt szólójával, az Accademia Bizantina közreműködésével, Ottavio Danto nevezényletével.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok mindazoknak, akik most kapcsolódnak be a hangfogóba. Tóth Endre vagyok. Antonin Dvorzsák Bagatellek két hegedűre, csellóra és harmóniumra című sorozatával folytatjuk adásunkat. Az Opus 47-es művet a Pannocha vonós négyes tagjai adják elő Jaroszláv Tuma harmónium művész közreműködésével.

Elhangzott Antonin Dvorzsák opusz 47-es sorozata, a bagatellek két hegedűre, csellóra és harmóniumra. Harmóniumon Jaroszláv Tumát hallhattuk, valamint a Panocha vonós négyes tagjait hegedűkön és csellón. Vikingur Olafsson opusz 109 című albumának négy részből álló bemutatását a címadó művel zárjuk. A zongorista nem Beethoven három utolsó szonátáját vette fel egymás mellé a szinte megszokott módon, hanem egyedül az opusz 109-est állította a középpontba, Bach, Schubert és egy korábbi Beethoven szonáta társaságában. Úgy fogalmazott, nem egy pillanat felvételt, hanem zenei leszármazási vonalat szeretett volna megmutatni, hiszen úgy gondolja, hogy ezek a darabok meglehetősen hasonlítanak egymásra több szempontból is. Ludwig van Beethoven opusz 109-es E-dur szonátája következik tehát Vikingur Olafsson előadásában.

Ludwig van Beethoven opus 109-es E-dur szonátáját Vikingur Olafsson zongorázta. Goldmark Károly egyik utolsó zenekari műve az 1909-ben komponált Aus Jugendtagen, ifjú napjaimból, melynek műfaja hangversenynyitány. Goldmark saját szavai szerint a Magyarországon töltött ifjúkori éveire emlékezett vissza benne, és olyan munkának nevezte, amely talán vallomás is, és éppen ezért magyar. A bambergi szimfonikusokat Fabrice Bolón vezényli.

Goldmark Károly Opus 53-as hangverseny nyitánya az ifjú napjaimból hangzott el. A Bambergi Szimfonikus Zenekart Fabrice Bolón vezényelte. A Jauchzet Gott in allen Landen, vagyis újjongjatok Istennek minden országban, Johann Sebastian Bach egyik legragyogóbb kantátája. Egyetlen szoprán szólistára, trombitára, vonósokra és kontinuóra készült. Az 1730-ban bemutatott darab kottájára Bach azt írta, a Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra és minden időre. A szólista és a trombita szinte verseng egymással, a kantáta pedig virtuóz allelujával ér véget. Sabine de Viel, Bach és Händel albumán a mélységes bánat és a kitörő öröm váltakozik. Az énekesnő ezt az addigi legszemélyesebb lemezprogramjának nevezte. Raphael Pichonnal és a Pygmalion együttessel azokat az emberi érzelmeket keresték, amelyek olykor már a megértésünk határán túl kezdődnek. Johann Sebastian Bach 51-es kantátája következik tehát, Sabine de Viel szoprán szólójával, a Pygmalion együttest pedig Raphael Pichon vezényli.

Elhangzott Johann Sebastian Bach, BWV 51-es, Jauchzet Gottin allen Landen kezdetű kantátája. Sabine Duvielle énekelte a szoprán szólót, a Pigmalion együttest Rafael Pichon vezényelte. Ismét Szurdyi Gergely Impacts című lemezéhez térünk vissza, és ismét Villa Lobos zenéjével. A 12 etűd sorozatából a 11. darab következik, az Émol etűd.

Ejtor Villa Lobus 11. émol etüdje hangzott el a 12 etüd című sorozatból. Szurgyi Gergely játszott gitáron. Johann Baptist van Hall, opusz 7, numero 1-es F-dur oboakvártettjével folytatjuk a hangfogót. Sarah Francis játszik oboán, közreműködik a Tagore trió.

Sarah Francis, valamint a Tagore trió előadásában hangzott el Johann Baptist van Hall, opusz 7, numero 1-es F-dur oboa kvartettje. Farkas Ferenc Furfangos diákok című balettjét 1949-ben mutatták be Jókai Mór története nyomán. A hattételből álló szvit a debreceni vásár forgatagától a diákok táncán és a cigány zenén átjut el a fináléig. A MÁV szimfonikus zenekart Takács Nagy Gábor vezényli.

Farkas Ferenc Furfangos Diákok című balettjéből készült szvit hangzott el az iménti percekben. A MÁV szimfonikus zenekart Takács Nagy Gábor dirigálta. Visszatérünk az Insula Orchestra filmes albumához. Wolfgang Amadeus Mozart A-dur klarinét versenyének adagiója a távol Afrikától egyik emblematikus jelenetében szól, Robert Redford sárga kisrepülőjén Meryl Streep-el Afrika tájai fölé emelkedik. A zene egyszerre kíséri a két ember közelségét és a kenyai táj nagyszabású képei. Jean Becker Dialogue avec mon jardinier, vagyis Beszélgetés a kertészemmel című filmjében a befejezés drámai képsorai alatt is hallható, az Adele élete című filmben pedig a Roubaix-Lapicin múzeumban tett látogatást kíséri ez a muzsika. Az Insula Orchestra felvételén Pierre Jenison basszett klarinéton játssza a szólót.

Wolfgang Amadeus Mozart 622-es köhőszámú A-dur klarinét versenyének második adagio tétele hangzott el. Pierre Jenison játszotta a szólót basszett klarinéton, az Insula Orchestra élén Laurence Equilbé állt. A mai műsorzene szerző nője Claudia Montero. Buenos Airesben született 1962-ben, 2002-től Valenciában élt, és 4 latin Grammy díjat is kapott. 2021-ben mindössze 58 éves korában hunyt el. Isabel Dobaro Kaleidoszkóp című albumát 12 kortárs női zeneszerző művéből állította össze. A világ különböző pontjairól származó kompozíciók valódi hangzó kaleidoszkópot alkotnak. Az album 2025-ben elnyerte a legjobb klasszikus albumért járó latin Grammy díjat. Montero darabjának címe Buenos Aires, despierta y sueña, vagyis Buenos Aires, ébredj és álmodj. Isabel Dobaro zongorázik tehát.

0: Claudia Montero, Buenos Aires, despierta y sueña, című művét Isabel Dobarro zongorázta.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film

Herbert von Karajan vezényelte a berlini filharmonikus zenekart. Előadásukban Joseph Haydn 94-es G-dur üsdob szimfóniája hangzott el. A mai hangfogót Ernest Chausson zenéjével és egy 2026-ban megjelent albummal zárjuk. A lemez két oldalról mutatja meg a francia romantikus szerzőt, a zenekari poem mellett a hegedűre, zongorára és vonós négyesre komponált D-dur versenyművet tartalmazza. Renaud Capuçon, Aquature Ebben és Nicolas Angelich ritka találkozása ez a felvétel. A kiadó az albumot egyúttal 2022-ben elhunyt Nicolas Angelich előtti tisztelgésnek is szánta. Chausson a művet koncertnek nevezte. A szólóhegedű és a zongora nem a kvartett ellenében, hanem vele együtt alakítja a csaknem háromnegyed órás zenei folyamatot.

0: Elhangzott Ernest Chausson opusz 21-es alkotása a D-dur versenymű hegedűre, zongorára és vonós négyesre. Renaud Capuçon játszott hegedűn, Nicolas Angelic zongorán, közreműködött a Quatuor Ebben. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelid, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Szefcsik Zsolt hegedűművész, az Erdődi Kamarazenekar alapítója és művészeti vezetője. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Takács Nóra Diana színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
1: Megpróbáltunk tegeződni, most velünk egy csapatban volt Jéger Zsombor, aki szintén csak magázni tudta a piroskát, aki többször mondta neki, hogy tegezze, de ennek ellenére Zsombi folyamatosan magázta, tehát és akkor annyira mélyen átéreztem, hogy egyszerűen, ha nem megy kész, ez van.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
2: Itt vagyok.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.
7: Sok szeretettel köszöntöm a fanfár hallgatóit, én ifján Bazsinka József vagyok, a szerkesztő műsorvezető. 2026. július 28 és augusztus 1-e között rendezték meg Rigában a Nemzetközi Harsona Szövetség éves fesztiválját, amelyen ilyenkor rendszeresen különböző kategóriában lehet versenyeken is indulni. Az elsők online fordulók, a döntő viszont természetesen mindig személyes. A Zeneakadémiáról is érkezett ide egy harsona kvartett, akik a kvartett kategóriát is megnyerték, illetve egyik tagjuk, Orbán Tibor Tivadar pedig a szóló kategóriában kapta meg az első helyezést. Itt van velem a stúdióban a kvartett két tagja, Orbán Tibor és Gantner Bálint. Szeretettel köszöntelek benneteket.
8: Köszöntjük a kedves hallgatókat mi is.
7: Először mutassátok be a kvartettet. Kik vagytok négyen, és hogyan kerültetek egymás mellé?
8: A kvartettnek a megalakulásának, hát a legfőbb mozgató rugója az ez a verseny volt, az erre való felkészülés. De egyébként is terveztünk együtt játszani, mert nagyon rájöttünk, hogy nagyon szeretünk együtt játszani.
7: Ketten itt vagytok, Orbán Tibor és Gantner Bálint, de azért mondjuk el a többiek nevét
8: persze.
7: Is.
8: Gulyás Buda, még aki szerepel a kvártetben, illetve Andrássy Ádám. És amit még tudni kell, hogy Gulyás Buda, ő is szintén döntőzött a szóló kategóriában is velem együtt.
7: Ahol nem adnak ki, mint tudjuk, második és harmadik díjat, csak első díj van ilyenkor.
8: Igen.
7: De azért ez egy fontos adalék, hiszen Buda is ott volt a legjobbak között ezen a versenyen. Mit kell tudni erről a versenyről? Mekkora rang hangja van a harsonások világában, és hogyan lehet bekerülni a döntőbe?
8: Minden évben kiírja a Nemzetközi Harsona Szövetség, és rengeteg kategória van egyébként. Szóló kategóriában is van, azt hiszem, három fajta korcsoport, akkor van kvártett kategória, ugye jazz harsona, nagyon-nagyon sok kategória van, és mindegyiknél más. Nálunk mind a kettő esetében videós első forduló volt, és akkor azok alapján válogatnak be három szerencsés embert.
7: Milyen darabot küldtetek a videós válogatóra?
2: Hát a kvártetnek a kötelező darabja az egy japán szerző darabja, Keiko Takashima, Paspié című darabja volt.
7: Emlékeztek arra a pillanatra, amikor megtudtátok, hogy döntősök vagytok? Hol voltatok? Ki szólt a többieknek?
2: Szerintem mindenképpen otthon volt, mert ezeket egy hosszabb időn keresztül, szerintem ilyen egy-két héten keresztül így naponta raknak ki egy fordulót, és hogy kik lettek a döntősök, meg az alternatív döntősök, ha esetleg valaki nem tud elmenni.
7: Mit éreztetek akkor?
8: Hát örömöt nyilván. A felkészülésben is nagyon-nagyon sok munkát beleöltünk, és nagyon örültünk, hogy ilyen jól sikerült, hogy bejutottunk, tehát nagyon boldogok voltunk.
7: Hallgassuk is meg akkor ezt a felvételt, amit a videóválogatóra küldtetek. Ez most akkor tehát Keiko Takashima Paspié című darabja.

0: Keiko Takashima Paspi című kompozícióját a Zeneakadémia Harsona Kvártetje játszotta. Orbán Tibor, Gulyás Buda, Gantner Bálint, valamint Andrássy Ádám. A mai fanfárban Orbán Tibor és Gantner Bálint a vendégünk.
1: A döntőben egy másik darab volt terítéken, ez Jacques Casterhead alkotása, egy Harsona Kvártett. Ez egy meglehetősen nehéz darab. Amikor elkezdtetek készülni vele, akkor hogy ment a felkészülés, meg a megtanulása ennek, ritmusok, meg az egésznek a motivumrendszer, egy elég összetett francia darab.
2: Hát igen, ez elég nagy kihívást adott nekünk. A videós fordulóra is elég sokat készültünk, de ez végképp feladta nekünk a leckét, mind ritmikailag, mind összjátékban. Egyénileg is mindenkinek elég nehéz játszani való volt, úgyhogy ez még több munkát igényelt. De fejlődtünk ebből is nagyon sokat.
1: És a próbákon volt olyan közületek, aki irányított, jobban irányított, vagy teljes a demokrácia a csapatban?
2: Szerintem nincs ilyen kimondott
1: művészeti vezető.
2: Igen. Abszolút így megvan osztva a munka, meg ez a vezetés.
1: Nagyon fontos egy kvártetben az, hogy jól kijöjjenek egymással a tagok. Mennyire voltak esetleg feszültségek a felkészülés időszakában, akárcsak abban az értelemben, hogy nem mindenki azonos felkészültséggel érkezik a próbára, vagy elkésik. Hogy tudtatok kijönni egymással?
2: Viszonylag jól kijöttünk egymással, inkább a vége fele, amikor már a versenyre készültünk, akkor nagyon sűrűek voltak a próbák, ugye?
3: Kezdett mindenki kicsit feszült lenni.
2: Igen, ott kicsit feszültebb volt a hangulat, de olyan komolyabb nézeteltérés az sose volt igazából. Nagyon jó hangulat volt mindig a próbákon is.
1: Ez volt az első közös utazásotok. Milyen érzés volt kimenni a reptérre, illetve hát közösen utazni a döntőre? Nagyon izgultatok?
2: Én személy szerint addig nem nagyon izgultam, mielőtt ki kellett állni. Ilyen egészséges izgulás volt bennem.
1: Ez az együttes egyébként tavaly egy évvel ezelőtt szeptemberben állt össze?
3: Igen, és azóta ugye folyamatosan próbáltunk erre a versenyre, és ez most sem áll meg ez a csapat, és szeretnénk minél többet koncertezni idén is, ha van rá esélyünk, viszont sajnos többször már nem adhatjuk be erre a versenyre, mert aki egyszer megnyeri, az többet abban a kategóriában nem jelentkezhet.
1: Ezért vannak még részvós kamarazene versenyek a világban, úgyhogy szerintem elmehettek majd még máshova is. Bálint, több kamara együttesben is játszol a Zeneakadémián. Miért volt ez érdekes, vagy jó ez a kvártett?
3: Mindig is szerettem magát a kamarazenét, és a Harsona Kvártettet azt különösen. Régebben is még konziban nagyon sokat kvártetteztünk. Ez volt az első olyan összeállt Harsona Kvártett iskolán belül, amiben az összes tag ugyanannyira akarta csinálni, mint én, és ezért sokkal könnyebb volt bármit megcsinálni, a versenyre kijutni, és ha a próbáról volt szó, akkor is mindenki prioritásban részesítette ezt az együttest, és így sokkal könnyebb volt az egész.
0: Következzen most Giovanni Battista Pergolesi szimfóniájának második tétele, Ralph Zauer átdolgozásában, harsonán és zongorán, Orbán Tibor és Szokodi Anikó előadásában. A felvétel 2025-ben a debreceni Kodály versenyen készült.

0: Giovanni Battista Pergolesi szimfóniájának második tétele hangzott el Ralph Zauer átdolgozásában, Orbán Tibor és Szokodi Anikó tolmácsolásában. Orbán Tibort kérdezem. És a versenyen, ahol minden a harsonázás körül forog, hogy éreztétek magatokat? Sikerült esetleg meghallgatni más harsonásokat vagy koncerteket?
1: Hát persze, ez így a harsonás szakmán belül az egyik legrangosabb, hanem a legrangosabb szakmai fesztivál, tehát a világ különböző pontjáról, akiket gyerekkorunkban hallgattunk, legnagyobb művészek jönnek el, tehát egy nagyon nagy élmény számunkra is, megtiszteltetés. Az, hogy csak ott lehetünk, de az, hogy még versenyzünk is, és még ilyen szép eredményeket is elértünk, az főként emeli ennek a nívóját. Rengeteg koncertet hallgattunk, voltak előadások, hangszerkiállítás, tehát ott minden a harsonáról szól, és szakmán belül egy ilyen harsonás paradicsom az egész, tehát jól éreztük magunkat nagyon.
0: Bálint, hallottatok valakit a többi döntős közül?
2: Az előttünk lévő kvartett, akik játszottak, őket kívülről meghallgattuk, az utánunk lévő kvartettet kívülről meghallgattuk.
0: Jó volt a színvonal, vagy nem voltak igazi?
1: Jó, jó volt nagyon, mindenki. Nagyon. Sőt, egyébként így utólag elmondva egy picit meg is lepődtünk, hogy mi nyertük meg, mert hallgattuk így kívülről, az ajtón kívül a többi kvártettet, és hát ők is nagyon jól szóltak.
0: De hát tudjuk, hogy van egy ilyen effektus, hogy azért ajtón kívül mindenki sokkal jobbnak hangzik, mint amikor az emberben van a koncertteremben. Van-e esetleg olyan maradandó élmény vagy emlékezetes koncert, amit akár nagy sztároktól vagy együttesektől hallottatok ott kint?
1: Abból volt bőven ezen a fesztiválon, tehát inkább az a kérdés, hogy volt-e olyan, ami nem. Szerintem ami kiemelendő, az például Christian Lindbergnek volt szóló koncertje, aki így a harsonás szakmában egy nagyon nagy legendának számít.
2: És a záró nagy koncert az pedig Marshall GX Jazz harsonás adta. Az elképesztő volt, hogy egy élőben nagyon-nagyon jó volt hallani. Mindig csak a felvételekről hallottuk, de így teljesen más.
0: Christian Lindberg valóban egy nagyon virtuóz harsonás, most is a virtuóz oldalát mutatta meg, vagy inkább valami mást?
1: Szerintem a mostani időkben inkább már több szerepet kapnak a művei, amiket ír, és azokat bemutatta egyébként, rendesen volt szimfonikus zenekar, tehát azokat a műveit mutatta be, ahol ő vezényelt. Volt egy darabja, ahol kettő harsona szólista volt, de ő is szólozott egyébként, neki is volt teljesen szóló koncertje, de már inkább szerintem a zeneszerzés irányba megy el, de hát a harsona tudása se kopott meg túlságosan az évek alatt.
0: Hát igen, ő tényleg egy élő legenda, de most térjünk vissza egy kicsit hozzátok, hiszen Tibi, te szólistaként is megméretted magad. Nem volt nagyon nehéz párhuzamosan készülni, tehát kvartett és az egyéni felkészülés?
1: Hát igen, elég sok energiát elvett így, de az volt a szerencsém egyébként, hogy ugye Nino Rota harsona versenynek az első és második tétele. Azt ugye ezt korábban már játszottam egy másik versenyen, szóval csak fel kellett eleveníteni, kicsit leporolni, megcsiszolni. Tehát az igazából kézben volt. A legtöbb energiát a kvartette való felkészülés emésztett fel, mert új volt mindenkinek a darab, és hát elég nehéz volt.
0: Hallgassák meg Orbán Tibor szólójával Nino Rota harsona versenyének második tételét. A felvétel a Nemzetközi Harsona Fesztiválon készült Rigában.

0: Dino Rota harsona versenyének második tételét a Fanfár egyik mai vendége Orbán Tibor szólójával hallották.
1: Bálint, ti meghallgattátok a szóló döntőt, a többieket?
2: Igen, mi Ádámmal beültünk, és mindenkit végighallgattunk a többiek közül, és azt kell mondjam, mindenki elég jól fújt. Budáikat ugye tudtam, hogy hogyan harsonáznak, viszont a hannoveri hallgató, ő is elég jól megtanulta a darabot, és elég jól el is játszotta, de így Ádámmal igazából ott már a döntő után így tippelgettünk, hogy szerintünk ki fog nyerni, és mi egyébként Tibire tippeltünk már ott is, és így is lett.
1: Bejött, hát azért nyilván ti fületek is rendben van, és hát ugye volt egy komoly szakmai zsűri. Velük tudtatok-e beszélni, mi az, milyen visszajelzéseket kaptatok akár a kvártettel, akár egyénileg?
3: Minden verseny után, amikor kiosztják a díjakat, akkor megkapja mindenki a lapot, amire a zsűri jegyzetelt, és ott van minden kategória, tehát minden kritériumban mindenfajta kritika, hogy hang, ritmus, együttjáték, és ott minden szépen le van írva. Én csak a szóló versenyben a zsűri elnökkel beszéltem. Hát ő is egy nagyon híres nemzetközi harsonaművész, Péter Steiner. Úgyhogy igazából komolyabb szakmai ilyen megbeszélést vele tudtunk megbeszélni.
1: Mit tudott mondani? Mi az, amiben esetleg fejlődni szeretnél ezután?
3: A nyereményem része volt, hogy kaptam vele egy online órát. Sok mindenről kérdeztem, hogy hogyan szokott gyakorolni, hogyan érdemes minél okosabban a gyakorlás megoldani, akkor az állóképességen javítani, mert ez a Nino Rota is hát eléggé állóképességbe. Szóval ez a Nino Rota
1: darab. Gyilkos a darab.
3: Hát igen.
1: Egy kicsit anzac gyilkos.
3: Igen, igen. Megpróbálja az ember állóképességét. Uh-huh. Ez a darab. Úgyhogy erről beszélgettem vele, online is nagyon jó tanácsokat adott nekem.
1: És milyen kézzelfogható eredménye vagy díjai következményei lehetnek egy ilyen versenynek, tehát kaptatok-e esetleg koncert meghívást kvártettként, vagy egyénileg, vagy sikerült-e olyan kapcsolatokat építeni, ami akár a továbbtanulás, vagy akár más koncertező lehetőség felé mutat?
2: A nyereményeink része az ugyan nem koncert lehetőség, vagy bármi kézzelfogható dolog, hanem a kvártett verseny az pénzdíjas volt, illetve kotta utalványokat kaptunk. Fejenként azt hiszem $100 volt az utalvány, és azt hiszem két kiadótól is. Szólóban pedig egy fúvókát nyert Tibi.
3: Úgy van, hogy minden versenyt különböző kotta kiadó márkák, vagy fúvóka márkák támogatnak, és akkor ők ajánlanak fel valamit a verseny győzteseinek. A kvártett versenyt ugye az ITA, maga a Harsona Szövetség pénznyereményt ajánlott fel nekünk, ezen kívül különböző kotta kiadók is adtak nekünk ajándékutalványokat. Szólóba pedig a Leszky fúvóka gyártócég adott nekem egy fúvókát. Még kaptam én is különböző kiadóktól ilyen kedvezményeket kottákra, hogy ennyi volt.
1: És a beszélgetés elején már egy kicsit szóba került az, hogy szeretnéd a további koncerteket adni, illetve versenyekre menni. Tehát akkor magyarul ez nem csak egy sikeres koncert, ami mögöttetek van, hanem talán egy pálya kezdete is lehet. Van ilyen hosszabb távú ambíciótok, hogy esetleg együtt maradni egy kicsit hosszabb távon?
3: Erről még nem nagyon beszéltünk, de jelenleg nagyon szeretünk együtt dolgozni, szeretünk együtt játszani, szeretjük egymást, úgyhogy eddig úgy állnak a dolgok, hogy miért ne, persze. De hát ez még a jövő zenéje.
0: Orbán Tibor és Gantner Bálint voltak a mai Fanfár vendégei, akik zeneakadémista harsona kvártettjükkel idén első díjat értek el a Nemzetközi Harsona Fesztiválon Rigában, Orbán Tibor pedig megnyerte a tenor harsona szóló kategóriát is. Szép eredményeikhez gratulálunk és további sikereket, sok örömet kívánunk a közös zenélésben. Előadásukban hallgassák meg Jacques Castered, Quatuor pour trombone című művének első tételét. A felvétel a Nemzetközi Harsona Fesztiválon készült.

0: Elhangzott Jacques Casterhead, Quatuor pour trombón című kompozíciójának első tétele. A Zeneakadémia harsonakvártetjének tagjai Orbán Tibor, Gulyás Buda, Gantner Bálint, valamint Andrássy Ádám voltak. Adásunk végén köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, ifján Bazsinka József.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Néhány évvel ezelőtt indítottunk el egy sorozatot, amelyben olyan művészek meséltek gyermek és fiatalkori élményeikről, emlékeikről, akik nem csak felnőtt, hanem gyermekkorukat is művészek között élték. Ezekkel a beszélgetésekkel egyrészt bepillantást nyerünk különleges családok színes, lenyűgöző életébe, és sok izgalmas vagy épp megható pillanat részesei lehetünk. Másrészt nem titkolt szándékunk, hogy talán a művészek történeteit hallgatva gyermekek, fiatalok is kedvet kapnak a zenetanuláshoz, vagy esetleg felnőttek, akik valamikor játszottak hangszeren, újra a zene felé fordulnak, nem csak zenehallgatóként, hanem akár lelkes, műkedvelő muzsikusként is. Új epizódokkal is folytatjuk majd a Művészek között művészé lenni sorozatot, de először is felidézzük a korábbi műsorokat. Nagy szeretettel köszöntöm Hollós Máté zeneszerzőt.
3: Szervusz, és én is köszöntöm szeretettel a hallgatókat.
2: Ha csak kimondom azt a két nevet, akiknek a házasságába te születtél, akkor ez már meg is magyarázza, hogy itt milyen nevek merülhetnek fel. Olyanok is, akiket régen hallottunk, akiket most újra felfedezhetünk, és olyanok is, akikre rácsodálkozunk, hogy hű, Hollós Máténak ő is benne volt az életében gyermekkorában. És a kérdés tényleg az, ez lesz majd a beszélgetés lényege vagy célja, hogy az kiderüljön, hogy milyen formában hatottak ezek az emberek rád gyermekként, és egyáltalán gyermekként felfogja az ember, hogy milyen nagyságok között élhet. Ugye Hollós Korvin Lajos és Tóth Eszter a szüleid, és hát az irodalom nagy ágyúi jelenhettek meg ott körülöttük velük együtt.
3: Valóban az, hogy én aztán elfajzottam a zene irányába, az új színt hozott a családba, mert hogyha egészen messzire mondjuk a dédapámig visszamegyünk, anyai dédapámig, Tóth Andrásig, akinek épp nemrég voltam Clevelandben a Kossuth szobra felavatásának 120. évfordulóján, tehát ha ő szobrász volt, és az ő fia Tóth Árpád azt írhatta magáról egy versében, hogy szavak szobrásza, akkor azt remélem, hogy én talán úgy gondolhatok magamra, hogy hangok költője, mert mondjuk ez a célom legalábbis abban, amit írok. Ami a családunkat illeti, azt persze kicsi gyerekkoromtól ismertem azt a fogalmat, hogy írók, költők vannak körülöttem közvetlen családban, de hát persze egy gyerek ezt nem tudja, hogy ez pontosan mit jelent, még akkor sem, amikor mondjuk anyám leültet a rádió mellé, hogy egy új hangjátékát, gyerekeknek szóló hangjátékát hallgassam meg, és a végén megkérdezi, hogy mi tetszett a legjobban, és erre azt mondtam, az, amikor a mókus azt mondta, mak-mak. Hát ez mondjuk elég ifjúkorom, de hát ennyit arról, hogy az ember mit fog fel az íróságból. Valamit azért felfoghattam, mert ha kicsi koromban megkérdezték tőlem, hogy mik a szüleim, akkor azt feleltem, híres írók és költők. Halvány fogalmam nem volt, hogy mit jelent az, hogy híres, de valahogy úgy éreztem, hogy ez jót jelent. Jó dolgot jelenthet. Aztán persze később beleláttam ennek az írói és egyáltalán művészvilágnak mindenféle árnyoldalaiba is az, hogy ez mennyi vesződtséggel, csalódással, megpróbáltatással jár. Hát ha mondjuk csak arra gondolok, hogy az én megszületésem pillanatában apám egyáltalán nem gyakorolhatta az írói mesterséget, mert 49-től 55-ig egy sora nem jelenhetett meg. 55-ben a Vöröstorony Kincse című ifjúsági regényével, amely a Rákóczi korról szól, azzal lett díjnyertes egy pályázaton, az már az olvadás ideje. Az előző évek azok az ő számára teljesen kimaradtak a publikálásból.
2: Megnéztük a rádió archívumának kínálatát, és abból Hollós Korvin Lajos saját előadásában a Lehel című vers részletét kérted. Miért?
3: Mert ez egy önéletrajzi verse. Voltak éppen mindenben kifejezi azt, ami az ő élete volt, és az életéhez való viszonya lett.

Fúhattam volna szebben is, hogy menjen rá a tánc, s vigadjon kellemén akár a szent kevés bizánc, vagy künn a puszta sík ölén, a tűznél estelen, magam kedvére, már ha más kedvére restelem, vagy bérceken, a mennyekig süvöltve, hogy legott torpantsa meg a felleget, s a hulló csillagot. De úgy kellett, hogy harsogón szálván be harcteret riasszon, míg nem összegyűl a szétszüllött sereg. Hiú hírnévért, hogy csupán dicsérjék itt, amott, lekéstem immár űzni azt a cifradallamot. Elfúdta ennen gyászdalát, tűnődni nincs oka, kinek kürcsén csorbát ütött egy császár homlok.

0: Anyám pedig olyan, hát hogy mondjam, kényszermelókon élt. Egy történetet hadd meséljek el ebből. Egy alkalommal a nagy cirkusznak kellett valami rigmust írnia. Bent volt éppen a cirkuszigazgatónál megbeszélni a dolgokat, amikor föltépte az ajtót a medvék idomárja, és rettentő indignálódottan azt mondta az igazgatónak, hogy ez nem lehet, hogy a medvéimmel söpörtetik az udvart, azoknak ugyanis volt egy olyan számuk az esti előadásban, hogy söprik az udvart, nem lehet, holott a medvék művészi munkára szerződtek. Anyám ezt sokszor mondta, hogy ez az ő korszaka, ez az egész a művészi munkára szerződés időszaka volt. Aztán elkezdhetett már ő is verset írni, és remélte, hogy ebből kialakulhat az, amit ő szeretne. Amikor egyszer, ez is még az 50-es évek vége felé volt, pénzt hozott a postás a Vidám Színpadtól, váratlanul. Tehát nem írt semmit a Vidám Színpadnak, hogy onnan pénz jön. Kiderült, hogy az egyik előadásban kifiguráztak modern költőket. És hát jó társaságba került, mert a két kifigurázott Vörös Sándor és ő volt.
1: Ez nem rossz város.
0: Akkor egy ideig megint abba hagyta az írást. De hát aztán persze visszatért hozzá, és azért létrejött egy szűkszavú, de mérhető életmű. Az viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy nálunk otthon és az irodalmi baráti körben, a legszűkebben úgy értem, ők valamennyien olyanok voltak, hogy egyáltalán nem fújták föl azt, nem tartották dicsőségnek, hogy ők irodalommal foglalkoznak, hogy ők regényt írnak, verset írnak, nem tudom, hanem ezt egy mesterségnek, zárójel és művészetnek, de itt most a mesterséget hangsúlyozom, hogy akint élik ezt meg, ezt az egészet, soha nem volt egy dicsőség, egy gloára körül, hogy nálunk otthon művészek vannak. Annak ellenére, hogy azt már kicsi gyerekkoromban tapasztaltam, visszautalva híres írók és költők, hogy nagyapám nevének említésére vadidegen emberek is rezonáltak. Mondjuk nem úgy történt a dolog, hogy kiálltunk az utcára, és valaki elkezdte kiabálni, hogy mi vagyunk a Tóth Árpád rokonai, de ezer olyan helyzet van, hogy valamilyen társaságban, ahol minket nem ismerő, egyáltalán nevünket, kilétünket sem tudó emberekkel van szó valamiről. Mondjuk például nagymamám sokszor, ha sétáltunk együtt, és valahol egy csősszel, vagy az utcán valakivel szóba elegyedett, és megérezte rajta a debreceni tájszólást, akkor szóba hozta, hogy hallom, hogy maga is debreceni, és akkor ezen elkezdődött a diskurzus. Véletlenül esetleg eljutott oda, hogy kiderült a család, és azt gyerekkoromtól megszoktam, hogy ilyenkor legkülönbözőbb néprétegbe eső emberek, tehát magyarul nem csak értelmiségiek, elkezdték mondani, hogy ők hogy szeretik Tóth Árpádtól, az esti sugárkoszorút, a lélektől lélekiget, stb. Szóval ebbe a helyzetbe születtem bele, de én sem azért mentem a zeneszerzői pályára, mert a dologból kifacsarható hírnevet vagy külső sikert akartam megszélozni, mert nem ez a légkör vett körül. A lélektől lélekignek egyébként megvan egy felvétele a rádióban Ladányi Ferenccel, aki Tóth Árpád unokaöccse volt.

állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét.

0: hogy jelent meg a zene az életedben, azt ki inspirálta?
1: Magam. 8 éves koromban vettek nekem egy zongorát, pontosabban egy pianinót, amely olyan állapotban volt, hogy frissen fölhangolva volt kis terccel lejjebb a megfelelő magasságnál. Viszont egy nagyon szép bútordarab volt, gyertyatartókkal, stb. Régi dolog. 5000 forintért vettük. Elkezdtem zongorázni tanulni. Nagyon szerettem, rengeteget improvizálgattam rajta, az azonban hamar kiderült a szüleim számára, akik zeneszerető, de szakmailag nem zeneértő emberek voltak, hogy ahogy ők mondták, főleg klimpírozok, nem pedig gyakorolom a feladott leckét. Jó, azért 5-ösre végeztem a dolgokat, de nem az látszott, hogy ebből a gyerekből zongoraművész fog alakulni. Amikor én mondogattam, hogy én zeneszerző szeretnék lenni, mert ez mondjuk 10 éves koromra, ez teljesen tiszta volt bennem, hogy én ezt szeretném csinálni, hogy ehhez mit kell csinálni, azt senki nem tudta a családban. Hogy ehhez mit kell tanulni, tanulom a zongorát, jó van, nincs hozzá szorgalmam, de szeretem, csináljam. Hát most ugrok egy nagyot, már apám halála után, de ennek ebben nincs szerepe, 17 éves koromban jártam én utána annak, hogy mégis mit kéne tanulni ahhoz, hogy zeneszerző legyek. Mert ők bölcsész pályára akartak küldeni, amit tudnak ellenőrizni.
0: Igen, igen.
1: Nem akarták, hogy író legyek, annak ellenére, hogy gyerek mértékben voltak bájos, nem pályára mutató apróságaim, de tudták, hogy a nyelveket szeretem, és azokhoz van is érzékem, gondolták, legyek nyelvész. És én a gimnáziumba kerülve, a Kölcsei Gimnázium angol tagozatára, ha kérdezték, hogy mi leszek, hát mondtam nyelvész, mert ez volt feladva nekem leckeként, hogy ezt mondjam. De közben zeneszerző akartam lenni. És aztán 17 éves koromban megtudtam, hogy összhangzattan zeneelméletet kellene tanulni. És egy tanárnénihez elmentem, akihez hetente egy órát tudtam járni, viszont egy év alatt elvégeztem a konzi 4 éves anyagát. És akkor anyám azt mondta, hogy jó, akkor lehet, hogy tényleg ezt kell csinálni, és leérettségizvén Madarász Ivánhoz elmentem tanulni, és ennek az lett a következménye, hogy 3 év múlva már bent voltam a Zeneakadémián. Aztán persze még derültek ki hiányosságaim persze. Az idők során, remélem, hogy ma már kevesebb.

Azt mikor kezdted felfedezni, mert azt mondtad, hogy kisgyermekként az ember tényleg nem érzékeli, hogy a híres író az miről is szól, hogy híres író. De mikor kezdted azt érzékelni, talán mert te is

beszéltünk Zoom-on egymással, akkor mondta, hogy én olvastam a Vöröstorony kincsét. Tehát ez annyira ismert anyag volt, ezek szerint nem csak belterületen, hogy apám nevét ismerték. Meg akkor már persze a 60-as években az ő nevét értelmiségi körökben legalábbis, és a Vöröstorony révén annál talán tágabb körökben is ismerni lehetett. Anyámat kevésbé ismerték ilyen szempontból, mert egyrészt a verseit, hát nyilvánvalóan irodalmi lapban kevesebben olvasták, de azt azért úgy tudogatták róla, hogy Tóth Árpád lánya, és azt nagyon tudogatták, hogy ő írta a Zsebtévét. Nekem nagyon megható, hogy ma, amikor anyám már 20 éve nincs közöttünk, 21 éve, az utcán menve olyan korosztályok, amelyek szerintem magát a Zsebtévét nem is látták, azok mondogatják ezt a véget ért a Móka Mára és hasonló dolgokat, ez valahogy úgy beivódott a köztudatba.

0: versalkotás folyamatát én ilyennek ismerem. A kezdő ihlet pillanatában meglátom azt, amit mondani akarok. Erre következik a hogyan mondjam el küzdőtere, a hamissággal való viaskodás, amely kiharcolja a befejező ihletet. A befejező ihlet madárdalát, amely többet dalol ki annál, amit a kezdő ihlet ígért. Ér-e annyit a költészet, mint más mesterség? Van-e jövője? Mit tudom én? Én csak azt tudom, hogy számomra nincs izgalmasabb és fontosabb, mint ez a munka. És versben ez így hangzik. Az anyag enged, ellenáll, enged szerszámaimnak. Ha sérelem izgat, ha örömhír, mindennél izgatóbb, aznap enged az anyag, ellenáll, enged?
1: Önarckép virággal. Én mindig épülő, kit egy rózsa is törékeny megtámaszt, egy vonalnyi ihlet az örök létben. Én egyre roskadó, én pár hamuhodó rost, a rózsát szirma hullót, kezemben tartva most.

0: Tóth Eszter költő bevezetője után Kohut Magda szavalatát hallottuk. Művészek között művésszé lenni sorozatunkban Hollós Máté zeneszerző, a kiváló író-költő házaspár, Hollós Korvin Lajos és Tóth Eszter fia idézi gyermek és ifjú kora emlékeit.
1: Mennyire éreztem azt, hogy ahogy te mondtad az előbb, nem tudom pontosan visszaidézni, hogy irodalmilag jelentékeny. Ez az, amit nem éreztem. Sok elismerést láttam, most nem annyira a díjakban, mint amennyire az olvasottságban és olvasók visszajelzésében, nem csak baráti kör vonatkozásában, de ők nem voltak a reflektorfényben. Anyám alkatilag sem, apám pedig

hát hogy mondjam, elég konfliktuózus élet után volt már, amikor én megszülettem, mert ő sok nehézséget vállalt a háború előtti időkben magára, amelyek azután, hogy a háború után egyáltalán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt ő az áldozatos előző időszakában elképzelte. Azt nagyon megszenvedte lelkileg, és hát eléggé csalódottan távozott 66 éves korában egy infarktus következtében. De mondom, nem olyan volt a légkör, hogy mi számon tartottunk volna ilyen jellegű dicsőségeket. Dicsőségnek ott volt a Tóth Árpád figurája, de az, hogy én hogy viszonyultam például a költészethez, hát gyerekkoromtól kezdve olvastam az ő verseiket. Be kell vallanom a hallgatóknak is, hogy apámnak nem minden prózai művét olvastam, mert én bajban vagyok a fikciós prózairodalommal. Nem szeretem a prózairodalmat. Van, amit elolvastam tőle, és azt élveztem. De ez nem indított arra, hogy mindent elolvassak. Versben mindent elolvastam, mert a költészet egész életemben érdekelt. Az, hogy a költészetből, amit, mint mondom, gyerekkoromtól kezdve, most már nem csak róluk beszélve, szerettem és követtem, arról annyit tudok mondani, hogy például nagyapámnak, akit hát ugye örömmel regisztráltam a családban, de nagyon sokáig, még kamaszkoromban például, amikor gimnáziumi tananyagunk volt, még azért nem igazán szerettem a verseit. Nagyon örültem, hogy ugye az emberek szeretik, de hát mi csináljak én ennyi szubjektív lírával. És aztán emlékszem, hogy már zeneakadémista koromban volt az, hogy elkezdtem egy kicsit ráeszmélni arra, hogy mi ez a költészet? Attól kezdve tudom egyáltalán, hogy az, hogy mondjuk egy olyan verse, mint az Orgona, de hát lépten mondhatnék 100 ilyen verset, hogy mi van ott költői képben bedobva, amikben nem az a jó, hogy ügyesen, szépen meg van fogalmazva, hanem az a jó, hogy úgy van. Tehát az, ami olyan furcsán körül van írva, az telibe talál. No hát ezt lenne jó egyszer zenében elérni, de ezt is sose fogom tudni, hogy sikerül-e.

ha már ilyen régi családi irodalmi történeteknél tartunk, akkor felidézném azt, hogy kicsi koromban, ez valamikor kis általános iskolás koromban volt, megjelent az Élet és Irodalomban apámnak egy Falevél című verse. Ez egy szimbolikus vers volt, egy árva szót nem értettem belőle, de egyetlen, amit megértettem, hogy egy falevél leesett a fáról. Na most én a szomorúságot nem tűrtem. Az énekkönyvem ki volt preparálva, hogy nem tudom, árva madár párját keresi benne, odaírtam rossz egyes, szóval. Vagy például Móra Ferenc a Három Matyi című novelláját tanultuk, és a gesztusra is emlékszem, hogy elolvastam az első mondatot, a három Matyinak nem volt se anyja, se apja. Fölemeltem a könyvet, és átlósan a szoba másik végébe dobtam, és azt mondtam, és ilyenről neveznek el egy könyvkiadót. Na, visszatérve a családra, tehát elolvastam ezt a Falevél című verset, fogalmam nem volt, de leesett a levél. Ezt én nekem helyre kellett tennem, úgyhogy leültem verset írni. És levél címen írtam egyet, aminek az a tartalma volt, hogy a levelet a szél visszafújja a fára, és ott levél szülei babusgatják, szóval rendet tettem a világban. Erről előbb anyámnak a Képek egy kisfiúról című csupa velem valóban megtörtént dolgot tartalmazó, ilyen kicsit Szabó Lőrinc Lóci verseire utaló verse jelent meg. Aztán sokkal később, ez már bőven felnőtt korom, amikor egyszerre csak Szabó Éva, aki ebben a rádióban hát egy különleges szellem volt, akiről azt tudtuk barátaiként, hogy milyen rádiós, és 69 éves korában tudtuk meg, hogy titokban verseket ír. Akkor megjelent, a gyerekei megjelentették egy kötetét, amely rengeteg, nagyon jó verset tartalmazott, úgyhogy volt egy ünneplés, amit nem is értettem, hogy miért 69 éves korában tartottak, semmi baja nem volt, gondoltam 70 éves korban szokás egy ilyet, és erre az ünneplésre, ami a Fészekklubban volt, én írtam egy dalciklust, Fölfelé hulló levelek címen, amelybe bevettem azt a verset is, amelyik erről szól az én gyerekkori levél históriámról, és aminek az a vége, hogy levél vagy, azt kell megtanulni, nem szabad csak fölfelé hullni.

0: hogyha még mindig egy picit a gyermekkorodra és a fiatal felnőtt korodra gondolsz, honnan érkeztek azok a hatások korábban, amelyek tényleg egyfajta, ez a bizonyos, amiről a műsor szól, művészek között művésszé lenni. Tehát a zene felől, amikor már komolyan tanultad a zeneszerzés felé vezető utat, vagy még mindig az irodalom felől érkeztek olyan külső hatások, legyenek azok barátok, vagy látogatók, vagy a szüleid által tisztelt emberek, vagy éppen a te mestereid, akikre már úgy tudsz visszaemlékezni, hogy tényleg határozottan hatással voltak arra, hogy merre mész tovább.
1: Miután az engem érhető zenei hatások, azok már szinte felnőtt koromban értek, tehát az említett érettségi utáni zene tanulásom és a zeneakadémia folyamán, ezért azt nem mondhatom, hogy gyerekkoromból volt ilyen jellegű hatás, de azért voltak zenész barátok körülöttünk, mert azért időnként összehozott a sors például Kósa Györggyel, akit én a 20. századi magyar zeneszerzés egyik legjelentékenyebb alakjának tartok, aki egy ilyen igazi, szinte mással nem is törődő művész alkat volt. Nem játszotta ezt a szerepet, de az ő életét teljesen a zene töltötte be, semmilyen olyan kiegészítő tevékenységet nem folytatott, amit sokan, például én is, a zenei közéletben való működést, vagy ilyesmit, ő a tanításnál állt meg ebben a tekintetben, ami hát azért mégiscsak maga a zene. És én nagyon figyelemre méltónak tartom az ő műveit, máig is szeretem ezeket hallgatni. Egyet elhoztam a műsorba, amelyiknek ez egy vonós trió, külön bukéja a számomra az, hogy akik játsszák, azok közt ott van Molnár Ágnes, hegedűművész, aki férjével, Kemény Endrével, aki ugyancsak hegedű brácsaművész és karmester volt. A családunk talán legközelebbi zenei barátai voltak. Ezt a művet ezen a felvételen ők játsszák Mautner Annával közösen.

Talán még egy nevet megemlítenék, akivel gyakori találkozásom volt. Kishegyi Árpád, akinek a közelmúltban ünnepeltük a 100. születésnapját. Kishegyi Árpád egy kiváló énekese volt a Magyar Állami Operaháznak. Főként karakterszerepekben lehetett őt hallani, de a karakterszerep az csak a hozzá nem értő ember fejében kis szerep. Mert lehet, hogy terjedelmileg kevesebb, mint egy főszerep, de az, hogy egy karakter hogy van megformálva, azon előadások állhatnak, bukhatnak.

0: forint-e rózsa szádó, csókendéken már csak egy, csókendéken már csak egy, csókendéken már csak egy.
1: És ha erről beszélünk, akkor egy másik közeli barátnak a nevét is fel kell villantanom, ez Peti Sándor színművész, aki szintén karakterszerepeket játszott, bár Schweiket is, mint főszerepet, de a jellemző rá az a karakterszerep volt, és hogy mi egy karakter formálásának a jelentősége, arra azt a történetet tudom felvillantani, nagyon-nagyon régen, ez az én életem előtt, tehát nem én voltam tanúja, de volt egy olyan darab, amelyben ő bejött a színre, egyetlen mondata volt, gyümölcsöt árult, bejött a nyakában egy kosárral, és annyit mondott, hogy banántot tessék, és nyílt színi taps lett.
2: Gyerekek, valami vidámabbat játszunk. Na, ugye, mindjárt más. Renekus! Leüljön.
3: Nem fizetjett a vizet, még látni sem bírom.
2: Hapták! Kezdődik a lelki fröccs.
3: Henry!
1: Ennyit a karakter lényegéről.
4: Hollós Máté zeneszerzővel beszélgetünk, aki gyermekkori emlékeit idézi, hiszen ő is művészek között lett művésszé.
5: Ugye most már többször említettük, hogy nagyjából 17 éves korodban körvonalazódott, hogy igazából mi is a teendő, hogyha az ember komoly muzsikussá szeretne válni. Amikor ez a vonal elindult, tehát zeneakadémiára jelentkeztél, annak hallgatója lettél, ott viszont biztos, hogy értek olyan hatások, amelyek akár a mai napig kihatnak az egyéniségedre, a munkádra, a felfogásodra a zenével kapcsolatban. Nyilván nem tudunk minden idolt megnevezni, akik az életedre hatással voltak. De mégis, hogyha egyet-kettőt mesélnél, kik azok, akiknek a mai napig hálával tartozol?
1: A tanáraim közül talán legszívesebben, zeneakadémiai tanáraimra gondolok, legszívesebben Pernye Andrást, Vikár Lászlót és Kis Tétényi Melindát említeném. Ez nem azt jelenti, hogy ennyien okoztak nekem élményt, mert természetesen Szokolai Sándor, stb. Azért olyan sok embert lehetne megemlíteni, akire hálával és szeretettel gondolok, hogy ez egy másik műsor.
5: Igen.
1: Viszont Kis Tétényi Melindát most azért emelném ki, mert ő hozzá, noha eredendően nem volt kapcsolatunk egymással, de végül egy olyan barátság kötődött, amely anyámat is magába foglalta. A Zeneakadémián én 2 évig szolfésra jártam Melinda nénihez, de ezt megelőzte az, hogy én az ő édesanyjához, aki egy kiváló zeneelmélet tanár volt, nem ő az, akinél mondtam, hogy 1 év alatt mindent megtanultam, de nagyszerű tanár volt, és rengeteget tanultam tőle, jártam még a Zeneakadémia előtt. Ez a néni, Melinda néni édesanyja, Gizus néni, egy szenzációs figura volt, hogy úgy mondjam. Amikor én megismertem, akkor az unokája 10 éves volt. Az unokája nyelvzseni volt, és 10 éves korában angolul, franciául, németül már tudott, és ugye akkor kezdett oroszul tanulni az iskolában, mire Gizus néni azt mondta nekem egyik alkalommal, hogy 67 éves volt, megtanulok oroszul, hogy tudjak Kristóffal beszélgetni oroszul is. Jó. Pár hét múlva azt mondja nekem csalódottan, hát fiacskám, én nem fogok tudni megtanulni oroszul, lesz olyan nehéz ez a nyelv. Hát Gizus néni, megoldódik valahogy. Pár hét újra eltelik, azt mondja, tudod, hogy mondják oroszul azt, hogy tájkép? Pejzás. Hogy mondják azt, hogy remek mű, sedévre, ezt mind francia, hát én meg fogok tudni tanulni oroszul. És egy év múlva Puskint fordított. Na most ez egy ilyen család. És Melinda néni óriási élmény volt nekem olyan szempontból, hogy 18-19 évesen följártam a Mátyás templomba, és ott ültem az orgonánál a lábatövében, és hallgattuk, ahogy ő orgonál. Meglehetősen szabadon játszott, tehát időnként belesietett, időnként valami nem volt technikailag a szuperlatívuszokban, de zeneileg Nagyon. Az, amit magammal hoztam most felvételnek, az egy olyan előadás, amelyet én többször hallottam tőle csak úgy, és nagyon örülök, hogy valaki egyszer fölvette 1990. júliusában, ahol a Hámol miséből a Laudamus Te tételt énekli. Azt szeretném a hallgató figyelmébe ajánlani, hogy figyelje meg, hogy miközben csengő, gyönyörű hangon énekel, és játszik hozzá. Eközben az egész olyan beszédszerű, ahogy azt mondja mondjuk, hogy Benedicimus Te, az olyan, mintha közért előtt a sarkon mesélné, hogy és képzeld, ez történt. Szóval a nagy zenészség az nem ott kezdődik, hogy mennyire van valami kigyakorolva.

0: Én azt gondolom, hogy ahogy most elkezdtünk beszélgetni, ezt még körülbelül 3 héten át folytathatnánk, de a műsor vége felé 2 dolgot még mindenféleképpen szeretnék tőled kérni. Az egyik, hogy térjünk vissza Török Sándorhoz és feleségéhez, mert ráadásul a rádió archívumában is találtam egy olyan műsort, olyan beszélgetős műsort, amelyben te is részt veszel, és fogadott unokaként említenek téged, Török Sándor és felesége.
1: Igen, ez egy nagyon nagy kapcsolat az én életemben. Őnekik nem volt gyerekük. Én egy ilyen póti gyerek lettem, én voltam a második póti gyerek olyan értelemben, hogy az első az ővelük egyidős Kner Albertnek a fia és kislánya voltak, nekik íródott a Kökőszi és Bobolysza. Ők aztán még a 30-as évek végén elmentek Magyarországról, és noha a kapcsolatuk nagyon eleven maradt, de hát ez a pótgyerekség ez ilyen módon annullálódott, vagy tartalékba került. Majd 54-ben megszülettem én. Miután anyám még a háború előtt óta nagyon szoros kapcsolatban volt Török Sándorékkal. Az én felmerülésemmel az alakult ki, hogy minden vasárnap délutánomat ott tölthettem ő náluk. Ez nem, hogy második otthonom, de egy másik első otthonom volt, hogy én ott mit tanultam a játékok közepette didaxis nélkül. Akkor, amikor kamaszkoromban már éledezett a mindenféle tudatom a külvilágra, akkor annyit beszélgethettünk, és én annyit beszélhettem, büntetlenül, az büntetlenül úgy értem, hogy mondhattam hülyeségeket. Megmondták, ha valamit hülyeségnek tartanak, soha nem pirítottak rám. Tehát azt, hogy én kibontakoztam szellemileg, azt nem csak a szülői háznak, hanem őnekik is nagyon nagy mértékben köszönhettem.

0: Ketten vagyunk a feleségemmel, és Tóth Eszter a legbensőbb, legjobb barátunk. A feleségem jobban emlékszik ezekre a dolgokra.
1: Mi 40-ben ismerkedtünk meg, majd együtt töltöttük az ostromot, a túteszteléket lebombázták, és akkor az a félig meddig lakható lakásunkba ő idejött, és 3 évig itt lakott, majdnem még férhez ment.
0: Igen, akkor ő férhez ment Hollós Korvin Lajoshoz, a kitűnő íróhoz, akinek most sorra jelennek meg a könyvei.
1: Aztán, mikor férhez ment, majd megszületett a kisfia Máté, attól a perctől kezdve minden vasárnap délután se nekik, se nekünk nincsen más programunk, most már ennek 30 éve. Jobb, mint bármely édes unoka, mert mindenképpen ide jön vasárnap délután.
0: Mátéra egy jellegzetes eseményt mondok el. A feleségem nagyon szereti, ha a dolgok úgy vannak, ahogy ő jónak látja. És Mátét egyszer megkínálja valami süteménnyel, amire habot kell tenni, ez habot szokás rátenni. Máté nem eszi a habot, félrekotorja. Pici volt, 2,5-3 éves. Azt mondja neki a feleségem, Mátékám, én a te helyedben azt a habot már régen megettem volna. Máté leteszi az evőeszközt, hozzáfordul és azt mondja, a te helyedben én is megettem volna, de én az én helyemben vagyok. Hát ezt az ént keressük. Neki akkor még megvolt. Ezt folyton higulóban van, meg kell keressük, és akkor királyfiak vagyunk.

0: És a másik, amit mindenféleképpen szeretnék kérni tőled, és az már tényleg a műsor lezárását jelenti, sok felvételt mutattunk, és a felvételek között voltak a te műveid részletei is, de hogyha egy valamit a műsor végére választanál, amelyhez szintén van valami kedves kis történet, mit ajándékozzunk befejezésül a hallgatónak?
1: Ha egy valamit és rövidet kell választanom, akkor egy ennek a műsornak a jelképéül kínálkozó dalt idéznék meg. Ez a Szelíd dalok című ciklusomból való. Csak megjegyzem, hogy ebben a ciklusban Tóth Árpád nincsen, de a cím az belőle fakad, mert a Jó éjszakát című versében van az a két sor, hogy szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. És ez egy picit az én életemre is áll, de a ciklusból Mezei Andrásnak, aki szintén családunk nagyon jó barátja volt, a Szimmetria című versét idézném föl. Mindössze annyi a szöveg, hogy apám keze tűnik elő, amint nézem a kezemet. Épp ilyen volt halál akkor, és most egymáshoz illenek.

0: A Művészek között művésszé lenni sorozat mai vendége Hollós Máté zeneszerző volt, aki szülei Hollós Korvin Lajos és Tóth Eszter, valamint a családhoz szorosan kötődő művészekkel kapcsolatos emlékeiről mesélt. A műsorban természetesen Hollós Máté műveiből hallottunk részleteket. Herencsár Viktória játszotta a zene Bármilyen fajta cimbalomra című műrészletét, a Gemini gitárokat Katona Péter és Katona Zoltán tolmácsolásában hallottuk. A Klavinova Fantázia elektroakusztikus megszólaltatója a szerző Hollós Máté volt. A Tóth Árpád Ma lelkemet kezdetű versére írt Női kart a Muzika Nostra ének együttes adta elő Mindszenty Zsuzsanna vezényletével, majd Kincses Veronika énekelte a Szabó Éva versére írt Életrajz című dalt. Kincses Veronika mellett Gyöngyösi Zoltán fuvolázott, Lakatos György fagottozott. Kósa György vonós triójának részletét Molnár Ágnes hegedűn, Kemény Endre brácsán, Mautner Anna Gordonkán játszotta, Mozart varázsfuvolájából Monostatos áriáját pedig Kishegyi Árpád énekelte. Peti Sándor és Agárdi Gábor színművészt a Schweig színházi előadásából idéztük, Bach hámolmiséjének Laudamus te tételét pedig Kistétényi Melinda énekelte, és ő is orgonált a felvételen. Az Arperkus szonáta részletében Gál Erzsébet hárfán, Kósa Gábor ütőhangszereken játszott, a műsor végén pedig a Mezei András versére írt Szimetria című dalt Csengeri Adrián énekelte, Kraszna László, Németh József és Tönkő József klarinétozott, Kósa Gábor ütőhangszereken játszott. Kedves hallgatóink, nagyon köszönöm Hollós Máténak, hogy elfogadta meghívásomat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Benzinkutat ért orosz dróntámadás a lengyel-ukrán határon. Kedden dönthet az országgyűlés az új alkotmánybírókról. Folytatódik a változékony idő. A hírszerkesztő Deme Tímea nevében is jó napot kívánok, a mikrofonnál Kis József. Robbanások voltak az ukrán-lengyel határon. Orosz drónok egy benzinkutat találtak el az egyik forgalmas közúti átkelőnél az ukrán oldalon. Több a közelben parkoló teherautó kigyulladt. Az orosz drónok vasúti infrastruktúrát is célba vettek. A vonatokat az ukrán hatóságok megállították a határon, az utasokat kimenekítették a szerelvényekből. Az Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy ukrán dróntámadásban a tatárföldi Nyizsnyakamszkban ketten meghaltak, 12-en megsérültek. Csapás érte a zaporizsiai atomerőműnek dízelüzemanyagot szállító tartálykocsikat is. Csaknem 700 embert, köztük külföldi turistákat telepítettek ki mára viradóra a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt. Néhányan füstmérgezést szenvedtek. Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek a lángok, több épületben károk keletkeztek. Az oltásba a tűzoltó repülőgépeket is bevetettek. Idehaza jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik az ülés. Kedden döntenek a képviselők egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról is. A tervek szerint visszaállítja a korábbi utónév engedélyezési rendszert az illetékes minisztérium, írja a 24.hu. Egyeztetést követően ismét szakmai alapúvá teszik, vagyis a nyelvészek visszakaphatják a Magyarországon adható keresztnevek elbírálásának jogát. A rendszert tavaly parlamenti döntéssel alakította át az előző kormány Kósa Lajos javaslatára. A volt fideszes képviselő lett az utónévjegyzék szakértői bizottság vezetője. A testület nem engedte új nevek felvételét, és 145 már létezőt törölt a listáról. Kimentettek egy 15 éves fiút Alaszka partjainál, miután több napot töltött egy felborult csónakon a Bering-tenger jeges vizén. A tinédzser bátyjával és unokatestvérével még múlt pénteken indult halászni a Szentlőrinc-szigetről egy motorcsónakkal, amely eddig tisztázatlan okokból felborult. Két családtagja meghalt, egyikük a csónak alá szorult, a másikat hullámok sodorták el. Az amerikai parti őrség több napos keresés után találta meg a hajót és a balesetet túlélő fiút, akit súlyosan kihűlt állapotban vittek kórházba. Változóan felhős lesz az idő, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Kisebb esőre, záporra, élénk széllökésekre, főként a Dunántúlon kell számítani. Napközben 20-25, este 12-18 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Új fejezet kezdődött a szolnoki Bartók Béla kamarakórus életében. Magazinunk mai vendége Molnár Éva igazgató karnagy és Gulyás Gergely ifjú karnagy, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Köszöntünk mi is minden hallgatót.
2: Köszöntjük a hallgatókat.
0: Elsőként Éva, hagyj forduljak most az ifjú karnagy felé. Gergő, milyen út vezetett Magyarország egyetlen hivatásos női kamarakórusához?
2: Én kóruskarnagy mastert végeztem a Zeneakadémián, és friss diplomásként láttam meg a kórus pályázati felhívását karnagy pozícióra. A városhoz pedig már némi kötődésem volt, mert az előző évadban a szolnoki Szigligeti Színházban zeneszerzőként volt alkalmam közreműködni egy előadásban, az idei évadban pedig a Muzsika hangja című musicalnek. A hangszerelését végeztem, illetve zenei vezetője és karmestere vagyok az előadásnak, amiben közreműködik a szolnoki Bartók Béla kamarakórus, és így kerültem kapcsolatban a lányokkal először, majd pedig utána Évával is.
0: Éva, ez a te életedben is egy új fejezet, új szakasz most.
1: Igen, hát az elmúlt években én már lejátszottam ezt a helyzetet, hogy mi lesz, hogyha elérkezik az idő, amikor meg kell hirdetnem a karnagyi állást, már pedig meg kell hirdetnem, és ez az év hozta el ezt az új változást, és a tavasszal úgy gondoltuk, hogy nem ajánljuk föl személyesen egy-egy fiatalnak gyakorlás céljából, mert eddig így történt, hanem meghirdetjük hivatalosan, országosan ezt az állást, hiszen én nem sokára nyugdíjba vonulok, és kell az utánpótlásról gondoskodni. Egy-két-három éven belül mindenféleképpen ki kell választani azt a személyt, aki véglegesen átveszi a következő, remélem, 100 évre a kórust, úgyhogy ez a folyamat indult el tulajdonképpen tavasszal, és nagy meglepetésemre 5 pályázat is érkezett, és az 5 pályázó közül Gergő a szerencsés befutó fiatal, tehetséges karnagy, akinek nagyon örültem én is, és a kórus is nagy szeretettel fogadta őt.
0: Pár napja csendült fel a kamarakórus őszi Bartók bérletének első koncertje. Ez volt, Gergő, a legelső teljes koncerted a kamarakórussal. Milyen élményeket őrzöl?
2: Nagyon szép volt maga a helyszín, ahol énekeltünk. Nagyon jó volt látni, hogy a kórustagok azért a nyári szünet után mekkora élvezettel vetették bele magukat újra a munkában. Azt láttam rajtuk, hogy nagyon élvezik azt, hogy újra énekelhetnek.
0: 14 hölgyről beszélünk.
2: Igen, hogy közönség előtt énekelhetnek, és ezeket az energiákat szerintem jól tudták közvetíteni a közönség felé, én pedig erre próbáltam meg rácsatlakozni a vezénylést illetően is.
0: A női energiákra, férfi energiával.
2: Igen, szerintem hasznos, hogyha a kettő vegyül, és ilyen szempontból biztos, hogy változás lesz Éva után a kórustagoknak is. Azt gondolom, hogy ebből nagyon jó dolgok születhetnek. Abból, ahogy mi munka közben egymásra tudunk hatni, én inkább ugye a férfi energiákkal, ők pedig a női energiákkal.
0: Készült felvétel is erről a legelső koncertről a kamarakórussal. Most mit ajánlasz, mit hallhatunk?
2: Csemicki Miklós miséjének Agnus Dei tételéből egy részletet.

0: Csemicki Miklós misének Agnus Dei tételéből szólt egy rövid részlet a felvétel augusztus 27-én készült Szolnokon a Szent József templomban. A szolnoki Bartók Béla kamarakórust Gulyás Gergely vezényelte. A két ül a stúdióban, mellettünk Molnár Éva igazgatókarnagy. Csemicki Miklós miséje nem véletlenül szólalt meg ezen a koncerten.
1: Igen, mindenféleképpen szerettünk volna emlékezni a zeneszerzőre, hiszen sok-sok gyönyörű nőikari művet írt. Tervezem is, hogy az évad műsorába beépítünk, ahányat csak tudunk, tisztelet a szerzőnek és rávaló emlékezéssel, és szeretném, ha a közönség minél több művét megismerhetné.
0: Ugye a kamarakórus nagyon sok kortárs művet énekelt az elmúlt évtizedekben is. Ugye most egy Beyser Matyó Tamás művel készültök, aminek betanításával dolgozol most, Gergő.
2: Igen, hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés eleve, hogy egy ősbemutatót taníthat be az ember. Teljesen más hozzáállást, teljesen más felkészülést igényel, inkább úgy mondanám, mint egy klasszikus régebbi műnek a betanítása, illetve megtanulása, mint vezénylő vagy betanítókarnagy.
0: Milyen kapcsolat fűzött eddig a kortárs zenéhez?
2: Zeneszerzőként írok kortárs zenét, úgyhogy van élő kapcsolat ezzel a fajta világgal, és egyébként az egy nagyon pozitív és előremutató dolog szerintem. Azt hiszem, ez volt az egyik első, amit megtudtam a nőikarról, hogy ők kifejezetten pártolják és kifejezetten törekszenek arra, hogy minél több kortárs művet énekeljenek, vagy akár bemutassanak.
0: A Zeneakadémián zeneszerzés szakon is végeztél, sokaktól tanulhattál. Figyeled akkor ezek szerint, gondolom, jobban a kortárs kollégák kompozícióit, megszólaló műveket?
2: Hogyne. Hát meg ez egy nagy előny is. Egyrészt nagyobb a rálátása az embernek arra, hogy kik milyen irányokban mozognak most a zenei irányokat nézve, illetve nyilván a személyes kapcsolatok révén azért sokkal egyszerűbb akár egy ilyen művet bemutatni, megtanulni, hozzájutni.
0: Milyen példaképeid vannak?
2: A kortárs zenében, és kifejezetten a kórus kortárs zenében egyértelműen Árvó Pert. Ő az, akinek a szellemisége, lelkülete nem is kifejezetten csak a zenéje, hanem az, hogy az ő személyiségét mennyire önazonosan át tudja szűrni a zenéjén, és annak a felismerése volt számomra egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire nem kell ahhoz bonyolult zenét írni, hogy nagy dolgokat, nagy érzelmeket, nagy amplitúdókat járjunk le zeneileg.
0: Említettük Beyser Matyó Tamás Magnifikát című új művének ősbemutatóját, ami ugye október 8-án csendül majd fel a Kamarakórus őszi bérletében. Itt vendégkarnagy is érkezik, és ráadásul hazai, hiszen szolnoki kötődésű Somos Csaba, a Nemzet Énekkar vezető karnagya lesz a vendégetek, Éva.
1: Igen, természetesen mi dolgozunk nap, mint nap az együttessel, de én szeretem, ha minél többféle zenei ízléssel rendelkező karmester, többféle munkamódszer, bemutató karmester, karnagy érkezik hozzánk, és erre a Bartók bérletünk, az őszi Bartók bérlet, illetve majd a tavaszi Bartók bérlet is példa lehet, hiszen erre a bérletsorozatra van alkalmunk meghívni olyan neves vendégeket, akikkel mondjuk a hétköznapokban nem biztos, hogy együtt dolgozunk. Így nagy szeretettel hívtuk Somos Csabát, aki majd vezényli Beyser Matyó Magnifikátját, és azon a koncerten még szolnoki kötődésű zongoraművészt és látunk vendégül, Leszczynszky Áron, fiatal művészt. Úgyhogy próbálunk elsősorban fiatalokat megnyerni ennek a bérletsorozatnak most, így, hogy a karmesterünk is fiatalember, de egyébként sok éve dolgozunk együtt Herman Szabolcsal, aki ugye zeneszerzőként és karmesterként is dolgozott már sokszor a kórussal, minden évben hívjuk őt, most a vezénylése mellett egy gyermekdarab komponálásával foglalkozik, majd advent idején lesz ez meglepetés, és hát természetesen a ceglédi kötődésű Sárik Péter trió ugye nem messze jön Szolnokra, őket is hívtuk már, és hívjuk nagy szeretettel.
0: Ugye szeptember 17-én csütörtökön este 7 órakor csendül fel a Vármegyeháza dísztermében legközelebb a közös koncertetek, melynek címe Játék és Szenvedély, klasszikusok jazzben. Ennek a címét úgy tudom, Gergő, hogy te alkottad.
2: Igen, próbáltam olyan címet kitalálni, vagy címszavakat, amik számomra a jazz jelentik, vagy amik kötnek engem, vagy esetleg a közönséget is a jazzhez, és ennek megfelelően a mi a cappella, vagy zongora kíséretes műsorunkat is e köré, a két szó köré fűztük fel.
0: Ennek az esnek is te leszel a karmestere, te vezényled a Szolnoki Bartók Béla kamarakórust. Hogyan épül fel, hogyan oszlik meg ilyenkor a Sárik Péter trió és a kamarakórus között az arány? Hogyan találjátok ki?
2: Általában fele-fele szokott lenni. A koncert egyik felében a kamarakórus lép fel, a másik felében pedig a meghívott művészegyüttes.

0: program, oda mindenféleképpen becsempészünk Bartók egynemű karokat, és a legelső találkozásunk a Sárik Péter trióval pont a közös Bartók iránti szenvedélyünk vitte össze a két együttest, és egy olyan felejthetetlen Bartók koncert történt a Vármegyeházán, hogy utána a Péterék meghívták a kórust a jubilami koncertjükre, a Momkultba, és ott is Bartókot muzsikáltunk együtt, ugyanis három egynemű karhoz a Péter csinált egy kis úgymond zenét, és a női kari kórus hangzással együtt, az a cappella, vagy éppen a közös muzsikálással együtt egészen új értelmet kaptak ezek a női kari darabok, és hatalmas sikere volt.
1: És amikor a kamarakórus útnak indul, és a világ minden tájára viszi a magyar zenét, akkor is mindig megszólal Bartók Béla zenéje.
0: Így van, tervezzünk utazást, hogyha a vendégeink nézik a kórus honlapját, a bérletsorozatunkat, meglepetésükre véget érnek a koncertek október 29-i dátummal, mármint a bérlet sorozat. Novemberben Rómába utazik a kórus, és a Római Magyar Akadémián fogunk koncertet adni, valamint egy templomban, magyar misén fog szolgálatot teljesíteni a kórus, és hát a december egy kórus ünnep lesz, egész december a kórusról fog szólni, és oda pedig Virág András fog nekünk egy művet komponálni, már az a mű is nálunk van betekintésre, úgyhogy december 10-én lesz a következő nagy ősbemutató Szolnokon.
1: Gergő felé fordulok, ahogy így vázoltátok, egy igen izgalmas évad, és fél év elé néz a Bartók Béla kamarakórus, te mit vársz a leginkább? Ugye most évad elején beszélgetünk.
2: Mivel ez az első ilyen évadom, amit egy hivatásos együttesnél kezdek meg, talán az a legjobb szó, hogy egyik ámulatból a másikba esek, hogy mennyi fele kell figyelni az embernek, mennyi dologra kell koncentrálni párhuzamosan, mennyire tudatosan kell megtervezni, hát teljesen más a napi szintű próbatartás és munkavégzés, mint mondjuk ugye nagyon sok karvezető amatőr együttesekkel dolgozik, ahol heti rendszerességű próbák vannak jellemzően, vagy mondjuk maximum heti kétszeri rendszerességűek, és teljesen más egy próba folyamatnak a felépítése akkor, hogyha minden nap találkozik az ember az együttessel, és akkor is, hogyha csak egy koncertre készülünk egyszerre, itt a sűrű programot figyelembe véve sosem ez a helyzet. Az október 29-i koncertünket várom talán a leginkább, ott a meghívott vendég a Szolnoki Szimfonikus Zenekar lesz. Lesz lehetőségem Wolf Péternek miséjére karmesterként is pódiumra állni. Ezt a misét egyébként az énekkar énekelte már, de még sosem zenekari kísérettel, mindig a kamara kíséretes verziója szólalt meg, és most fog először, ha minden igaz, teljes pompájában felcsendülni.
1: Mi a különbség a karmesterség és a karvezetés között számodra?
2: Vannak érzetbeli különbségek, vannak technikai különbségek, talán azok kevésbé érdekesek a hallgatóságnak, hogy nekünk azt tudni kell, hogy milyen mozdulatokra reagál egy zenekar, és milyen mozdulatokra reagál egy kórus, vagy egy énekegyüttes. Számomra a legnagyobb különbsége az főleg az énekelt szövegben található, ami ugye értelemszerűen zenekaroknál instrumentális zenében nincsen. A kórus zenének viszont szerintem az egyik legfontosabb aspektusa, és az a benyomásom, hogy az egyik méltatlanul elhanyagolt aspektusa, hogy nekünk ott van egy leírt szöveg, amiben egyrészt kapaszkodni is tudunk, másrészt amit interpretálnunk kell a zene által.

0: Wolf Péter miséjének Kyrie tételét a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus énekelte, Nagy Dóra játszott oboán, Kuzma Levente orgonán, Molnár Éva vezényelt. A felvétel 2026. május 6-án készült a budapesti belvárosi főplébánia templomban. Magazinunk mai vendége a Szolnoki Bartók Béla kamarakórus igazgató karnagya Molnár Éva és Gulyás Gergely karnagy. És ha már ugye vendégekről beszéltünk, említettük most a szolnoki szimfonikusokat, Somos Csabát, és lesznek még meghívott vendégek, illetve együttes.
1: Így van, október 19-én egy nagyon érdekes koncertünk lesz a református templomban, és ide várjuk az Evald Rész fúvós együttest, velük már voltunk közös koncerten, és nagyon szimpatikus volt a részfúvós együttes számára a női kar is fordítva úgy szintén, úgyhogy sok szeretettel várjuk őket, és egy nagyon izgalmas Zsoltár estnek lesznek majd a hallgatók részesei ezen az estén, hiszen október ugye a reformáció hónapja, úgyhogy minden egyes koncertünknek megvan a maga célja és tartalma, és természetesen a vendégeink ezekhez a tartalmakhoz érkeznek minden esetben.
0: És a helyszínek is ugye változott.
1: És hát természetesen a helyszínek is változatosak, bár ez Szolnokon azért elég behatárolt lehetőségeink vannak.
0: Gergő, a Szent József templomban volt az első koncerted a Szolnoki Bartók Béla kamarakórussal. Számodra az mennyire befolyásoló tényező, hogy hol énekeltek, hol vezényelsz, templomban, vármegyeházán, városházán?
2: Mindenképpen nagyban befolyásoló tényező. Egyrészt ugye talán a legnyilvánvalóbb a hangzás miatt, hogy bizonyos zenei paramétereket muszáj a helyszínhez igazítani, például a tempót, vagy például a hangerőt, hogyha szabad térre gondolkodunk, akkor mindent egy picit meg kell emelni. Ezeken kívül azt szoktam még figyelni, illetve nem is figyelni szoktam, inkább engedem, hogy hasson rám az a tér, ahol éppen énekelünk, például itt a templomban. Azt az atyának meg is jegyeztem koncert után, hogy csodálatos atmoszférájú, egy viszonylag pici templom.
0: A Szent József templom.
2: Igen. Nagyon közel voltunk a közönség. Én szinte a sorok között álltam, a két padsor között, és onnan vezényeltem az énekkart. Ezek mind-mind olyan dolgok, amiket, hogyha hagyja az ember, hogy hassanak rá, akkor én hiszem azt, hogy az átszűrődik. Átszűrődik az emberről, az ember érzésein keresztül az együttesre, és az együttes pedig vissza tudja azt adni a közönségnek.

0: Beszélgetésünk elején elhangzott, hogy nem Gergő volt az egyedüli pályázó a szolnoki Bartók Béla kamarakórus karnagyi posztjára. Kik pályáztak még?
1: Igen, hát nyilván én a befutó nevét említettem elsősorban. Urak voltak mind az öten, férfi emberek, és nagy örömmel vettem, hogy ennyien érdeklődnek a kórus munkája iránt. Mindenkivel külön leültem beszélgetni, anélkül, hogy név szerint megemlíteném őket, de ki fog derülni, hogy kik voltak azok, akik pályáztak, hiszen mindegyikőjükkel megállapodtam, hogy projektszerűen részt vesznek a kórusnak majd a jövőbeni munkájában, és az első ilyen pályázóval már dolgozunk is, Inukai Masahiroval, tehát projektszerűen néhány koncertre megbízzuk egy-egy program vagy néhány mű vezénylésével, és így ő is dolgozik a kórussal, de majd a másik három fiatalembert is fogom természetesen hívni, és egy-egy koncerthez becsatlakoznak, mert nem szeretném a kapcsolatot megszakítani egyikőjükkel sem.
0: Különleges lehet most számodra, Éva, hogy a másik oldalról figyeled a saját együtt több évtized után.
1: Hát igen, azért voltak már nyilván segítségemre kollégák eddig is, tehát volt már erre példa, de most szándékosan léptem hátrébb három lépéssel. Még én úgy gondolom, hogy egy másfél-két vagy két és fél évig dolgozom a kórussal, és szeretném addig a hátteret biztosítani azok számára, akik vállalják ezt a nagyon nehéz és áldozatos feladatot, mert én nyilván a 40 éves munkám alapján pontosan tudom, hogy ez milyen lemondással jár, illetve milyen áldozatokkal jár, akár a magánélet, akár más egyéb feladatot háttérbe kell szorítani, a kórus életének szervezése, koncertek szervezése, koncertek vezénylése, utazások miatt, és én a háttérből szeretném őket segíteni, illetve hát mint igazgató azért nekem vannak speciális feladataim, amiket el kell végeznem, de ez már segítség nélkül nem működik, hiszen nem lehetek egy személyben igazgató, karnagy, szervező és minden egyéb, ez lehetetlen a nap 24 órájából, ez körülbelül 48-at venne igénybe, és hát önálló intézményként, önkormányzati intézményként működünk, ami jogi és egyéb intézményes értelemben hatalmas hát tér feladatokat ad az intézménynek, tehát azokat biztosítani kell ahhoz, hogy a karnagy nyugodtan tudjon dolgozni, vagy karnagyok adott esetben, vagy a vendégek nyugodtan tudjanak érkezni, és szakmai munkát végezni a közönség legnagyobb örömére, de a háttér munka az legalább ugyanolyan fontos, ezt én tudom, úgyhogy néhány év múlva majd ez az igazgatói poszt is megörül, úgyhogy jön a következő pályázat, és hát utána tényleg a háttérből figyelem a munkát.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.

0: felvételünkön Vajda János miséjéből szólt a részlet. A szolnoki Bartók Béla kamarakórus énekelt, Fazekas Zsuzsanna játszott zongorán, Molnár Éva vezényelt. Kedves hallgatóink, mai magazinunk vendége a szolnoki Bartók Béla kamarakórus igazgató karnagya Molnár Éva és ifjú új karnagya Gulyás Gergely volt. A női kar koncertje tehát szeptember 17-én csendül fel Szolnokon a Vármegyeháza dísztermében, Játék és szenvedély címmel este 7 órától. Az est vendégegyüttese a Sárik Péter trió. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Bravissimo! Ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. 34. évfolyam, 36. adás, 1600. rész. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. 2006. szeptember 9-én Nádasdladányban, a Nádasdi kastélyban Wolfgang Amadeus Mozart 465-ös köhölyjegyzékszámú C-dur disszonancen vonós négyesét a Kodály vonós négyes játszotta.

Mozart 465-ös köhögyedzékszámú C-dur vonós négyesét hallották, előadta a Kodály vonós négyes. A felvétel a Nádasladányi Nádasdi kastélyban 2006. szeptember 9-én készült. 1987. szeptember 8-án a Budapest Kongresszusi Központban Solti György vezényelte a Magyar Állami Hangversenyzenekart. Hallgassák meg József Haydn numero 93-as D-dur szimfóniáját.

József Haydn numero 93-as D-dur szimfóniáját hallották. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Solti György vezényelte a Budapest Kongresszusi Központban. 1987. szeptember 8-án készült a felvétel. Franz Schubert B-dur szonátája következik, jegyzékszáma 617-es. Csalog Gábor és Kemenes András játszik zongorán. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában 2008. szeptember 8-án készült a felvétel.

0: Franz Schubert B-dur szonátáját hallották. Csalog Gábor és Kemenes András játszott zongorán a Magyar Rádió 6-os stúdiójában 2008. szeptember 8-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Szefcsik Zsolt hegedűművész, az Erdődi Kamarazenekar alapítója és művészeti vezetője. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában Takács Nóra Diana színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Megpróbáltunk tegeződni, most velünk egy csapatban volt Jéger Zsombor, aki szintén csak magázni tudta a piroskát, aki többször mondta neki, hogy tegezze, de ennek ellenére Zsombi folyamatosan magázta, tehát és akkor annyira mélyen átéreztem, hogy egyszerűen, ha nem megy kész, ez van.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Itt vagyok.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 2009. szeptember 10-én Piotr Csajkovszki Firenzei Emlék című művét játszotta a Grazioso Kamarazenekar, vezényelt Kovács János. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült.

Csajkovszkij Firenzei emlék című művét hallották a Graciózó kamarazenekar előadásában Kovács János vezényelt. A Zeneakadémia nagytermében 2009. szeptember 10-én készült a felvétel. Befejezésül hallgassák meg Claude Debussy művét, a Tenger három szimfonikus vázlat. A tételek hajnaltól délig a tengeren, hullámok játéka, a szél és a tenger párbeszéde. Előadják a müncheni filharmonikusok, vezényel Sergiu Celibidache. Münchenben 1992. szeptember 13-án készült a felvétel.

0: Elhangzott Claude Debussy a tenger, három szimfonikus vázlat, hajnaltól délig a tengeren, hullámok játéka, a szél és a tenger párbeszéde. A müncheni filharmonikusokat Sergio Celibidá kevezényelte. A felvétel Münchenben a Philharmonie am Gasteigben készült 1992. szeptember 13-án. Elhangzott a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 36. adás, 1600. rész. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is elköszön, és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Takács Nóra Diana színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Megpróbáltunk tegeződni, most velünk egy csapatban volt Jéger Zsombor, aki szintén csak magázni tudta a piroskát, aki többször mondta neki, hogy tegezze, de ennek ellenére Zsombi folyamatosan magáztat el, és akkor annyira mélyen átéreztem, hogy egyszerűen, ha nem megy kész, ez van.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Itt vagyok.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok, a híreket Besenyei Márk szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. Folytatódik a változékony idő. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium sajtóosztálya. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban szombaton éjfél körül evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz konzuli segítséget nem kértek. Hozzátették, a térségben konzuli védelemre regisztrált magyar családot nem kellett kimenekíteni, ők nem a tűzzel közvetlenül érintett területen szállt meg. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Megalakult az új összetételű koszovói parlament. A 120 tagú törvényhozás ülésén 82 képviselő vett részt, mert politikai patthelyzet alakult ki a parlamenti alelnökök megválasztása körül. A második legnagyobb parlamenti erő, a Koszovói Demokrata Párt képviselői így nem voltak ott az ülésen. A párt az alkotmánybírósághoz fordul a határidők túllépése miatt. Amennyiben sikerül megválasztani a törvényhozás elnökét és alelnökeit, a következő lépés az új kormány felállása, majd az államfő megválasztása lesz. Idehaza az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta tájékoztatott, hétfőn napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény. A képviselők kedden döntenek továbbá az alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, valamint egyes igazságügyi törvények módosításáról. Ennek részeként megszüntetnék a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helynek csak a 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A parlament kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Mi Hazánk szerint a párt nemzeti elkötelezettségű jelöltjei egyaránt alkalmasak alkotmánybírónak. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest megyei Csobánkán, a Hevesi Mátra-Derecskén és a Zalai Puszta-Szent Lászlón polgármestert és képviselőket is választanak, mert a helyi képviselőtestületek feloszlatták magukat. A Baranyai Siklóson pedig a szerb nemzetiségi választók települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek, nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti ország részben még lehetnek derült körzetek, majd ott is beborul az ég. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Északa általában 11-17, holnap 19-25 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
3: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodró erejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Szefcsik Zsolt, hegedűművész, koncertmestert, az Erdődi Kamara zenekarnak, illetve az Erdődi Kamara együttesnek a művészeti vezetőjét. Szervusz!
1: Szervusz!
0: Nem az első alkalommal vagy itt, bár elég régóta nem jártál abban a műsorban, 2019-ben találkoztunk utoljára itt a régi zenei kalandozásokban, és ugye Szefcsik Zsolttól a hallgatók is, meg én is megszokhattuk már, hogy mindig egy nagyon izgalmas koncepcióval érkezik, ugye, ami az egész Erdődi Kamarazenekarnak a működését is fémjelzi ez a koncepció, ez a magyar vonatkozású, a magyarországi, történelmi Magyarország helyszíneihez kötődő repertoár kutatása, amit a szignál után hallottunk, ez Mihály Haydnnak az F-dur szimfóniájának a negyedik tételének a részlete volt. Annyira Magyarországhoz kötődik a mű, hogy ugye Mihály Haydn, aki a pályája legelején, még mielőtt Salzburgba költözött volna, gyakorlatilag életfogytiglan, ahogy mondani szokás, ő előtte Nagyváradon 1760-62 között volt, és Nagyváradon játszottátok a Püspöki Palotának a díszterében, 2023-os lemezfelvételt hallottunk.
1: Igen, a Covid időszak után határoztam el, hogy van egy nagyon érdekes terület, ami eddig szerintem méltatlanul elkerülte az előadók figyelmét, és ez a nagy Magyarország főúri kastélyai, és még ezen belül is a fő papi rezidenciájának a zenéi. Ugye itt van ez a rengeteg gyönyörű barokk épület Magyarországon, és ezeken a helyeken szinte alig vannak koncertek, van, ahova egyébként elég nehéz is bejutni, de az utóbbi időben sok helyen már nyitottak, és sikerült koncertet adnunk, először például a Szombathelyi Püspöki Palotában, aztán Sümegen, a Veszprémi Püspökök egykori nyaralókastélyában, és ebben a sorozatban jutottunk el Nagyváradra is, ahol tulajdonképpen a Nagyváradi Püspöki Palota 2023-ban készült el a felújítása, és mi az elsők között jártunk ott zenekarként, és ennek a helynek azért egy nagyon jelentős zenei múltja volt. Ugye, amint említetted is, Mihály Haydn 1760 és 62 között Patacsics Ádám meghívására került oda, és ezt a két évet aztán nagyon eredményesen töltötte, hiszen, ha jól emlékszem, 27 művet komponált itt, de mások is, más nagynevű szerzők is kerültek ide, néhány évvel később Dittersdorf, ő 1764 és 69 között volt itt zeneigazgató, és az ő idejében a nagyváradi zenekar tulajdonképpen a legnagyobb volt a történelmi Magyarországon, 34 tagú zenekar volt, ez felülmúlta még az akkori eszterházai méreteket is, és ő magával hozta Bécsből Václav Pihlt, aki koncertmestere volt a zenekarnak, és egyben zeneszerző is. Úgyhogy ezen a nagyváradi koncertünkön emellett a Mihály Haydn szimfónia mellett eljátszottunk egy Dittersdorf két hegedűs versenyművet, és egy Pihl szimfóniát is, aminek Flóra volt a mellékneve. Egyébként ő volt az első, aki ilyen történelmi, ilyen görög eredetű múzsákról elnevezett szimfóniákat írt. Dittersdorf később ennek hatására írt aztán más ilyen fantázia nevekkel ellátott szimfóniákat is. Egyébként az Erdődi Kamarazenekarral tulajdonképpen mindig az a koncepciónk, hogy úgy megyünk oda egy ilyen helyszínre, hogy előtte én megpróbálok kutatásokat végezni, hogy ott mit játszottak, és a felmerült legjobb darabokat aztán, amelyeknek még nincs esetleg kiadás, azokat ki is adjuk, úgyhogy szeretnénk a magyar zenetörténetnek ezeket az értékeit egy kicsit közelebb hozni, és másoknak is lehetővé tenni, hogy ezt játsszák. Egyébként ebben a sorozatban aztán számos más helyszínre is eljutottunk, például a Veszprémi érseki palotában is. Veszprémben egyébként nagyon sok értékes, olyan régi kompozíció van, amit mindenképpen érdemes újra elővenni. Például vannak egyedi források, van egy Van Hall szimfónia, aminek csak Veszprémben van egy forrás.
0: Veszprémi érseki kottatár, amennyire én értek hozzá, az a OSK Eszterházi gyűjteményével összemérhető méretű gyűjtemény, egészen hatalmas kottagyűjtemény az érseki kottatár.
1: Igen, és ott is sikerült találnunk például Zimmermann szimfóniát is, aminek szintén kevés forrása van. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok, és egyébként Veszprém olyan szempontból is érdekes, hogy nagyon sok világi mű is megtalálható a kottatárban, és egyébként is volt egy olyan tradíció, ez nem csak Veszprémre, de a többi rezidenciára is jellemző volt a 19. század első felében, hogy számos operaáriát csempésztek az egyházi művek közé, és ezeknek az operaáriáknak egyházi szöveget adtak.
0: Igen, Veszprémben nagyon előjárt valóban, és Veszprémnek volt egy nagyon erőteljes francia kötődése is, mert ugye Veszprémben sokáig francia karnagyok voltak, azt hiszem akkor, tehát vagy több
1: igen,
0: francia
1: karnagy. Igen, ez a Zsemin nevű. Igen. Most egy olyan példát hoztam, ami Egerből származik, az egri főszékesegyházi kotatárban is kutattam, éppen nemrégiben, idén, és ott találtam egy érdekes Mozart átiratot, a Titus című opera első felvonásából Titus egyik áriáját, ami egy tenorária, átírták basszusra, és Alma Dei címmel tulajdonképpen egy Mária ének keletkezett belőle. Ezt most nemrégiben a Nádas Ladányi kastély udvarán eljátszottuk, erről hoztam egy kis felvétel.
0: Tényleg nagyon friss felvétel, 2026. augusztusában készült, az Erdődi Kamarazenekar játszik, Neubauer Lóránt működik közre énekes szólistaként, koncertmester Szefcsik Zsoltát, Mozart Alma Dei, de senki ne keressen ilyen művet, mert ilyen mű nincsen. Igazából ez a Titus egy áriájának az egyházi szövegű átirata.

0: Mozart La Clemenza di Titójából az első felvonás tenoráriájának, a címszereplőnek, Titus császárnak első tenoráriáját hallottuk, egy szekunda lejjebb transponálva egyházi szöveggel, ugye Mozart zene, de hát természetesen a teljesen más az affektus, illetve hát tulajdonképpen nem annyira más, hiszen azért mégis, amikor egy meglevő zenére új szöveget választanak, akkor igyekeznek olyan szöveget választani, amelyik illik annak a zenének a karakteréhez. Neubauer Loránt énekelt, nincs egy hónapja ennek a hangversenynek, amelynek a felvételét hallottuk. Szefcsik Zsolt mai műsoron vendége volt a koncertmester ennek, és ugyanezen a koncerten játszottatok Fuchstól, de ez nem az a bécsi nagy Fuchs, hanem ez egy másik Fuchs, ki ő?
1: Ő az a Fuchs, aki Kismartonban Haydn utódja volt, tulajdonképpen egy Haydn tanítvány volt, és amikor az idős mester már visszavonult, akkor tulajdonképpen két részre osztották a feladatokat, és Fuchs lett az egyház zene felelőse, Hummel pedig a világi zene felelőse. Fuchs egyébként tényleg arról híres, hogy egyház zenében alkotott a legtöbbet. Ez egy érdekes dolog, hogy a halála után az özvegye eladta a teljes hagyatékát a győri püspöknek, és idén jártam a győri püspöki kottatárt egy kicsit átnézni ebből a szempontból, és rengeteg Fuchs autográfot lehet találni. Ezek közül választottam ki ezt a bizonyos Salve Reginát, amit most elhoztam, és szeretném, hogyha meghallgatnánk, mert én egy nagyon jó kis darabnak tartom ezt. Egyébként is az összes egyházi kottatárban körülbelül az az arány, hogy van egy jelentős számú mise, és ennek a két-háromszorosa van offertóriumban és graduáléban, már így darabszámra, tehát rengeteg mű lappang, és ezek közül ki lehet választani olyanokat, amik tényleg nagyon jók, és hát sajnálom, hogy a mai egyházzené gyakorlatban nagyon-nagyon ritkán hangzanak ezek el, az Erdődi Kamarazenekar próbál ezen az arányon egy kicsit javítani.
0: Ez így van, különösen a Salve Regina szöveg az rendkívül kedves volt a zeneszerzőknek ebben a kultúrkörben. Emlékszem, hogy Gregor Joseph Ferner több mint 50 Salve Reginát írt, Joseph Haydn 2-t vagy 3-at, nem tudjuk pontosan, Michael Haydn sokat, ugye Michael Haydntól azt hiszem pont nagyváradi időszakból is vannak Salve Reginák ebben a 20-valahány kompozícióban. Hallgassuk meg tehát Fuchsnak, a kismartoni Fuchsnak, tehát Joseph Haydn tanítványának és utódjának a Salve Regináját, Ballabás Alice, Balog Eszter, Komáromi Márton és Neubauer Loránt énekelnek. Az imént említett koncertről, tehát egy pár héttel ezelőtt volt, 2026. augusztusában Nádasladányban ez a koncert, amelyen elhangzott ez a mű, Salve Regina Fuchstól, Regina Fuchstollából.

0: Fuchs D-dur hangnemű szálvereginájat hallottuk, Haydn utódjáról, kismartoni egyházzenei utódjáról és korábbi tanítványáról van szó, és mai műsorom vendége Szefcsik Zsolt, az Erdődi Kamarazenekarral adta elő ezt a művet valószínűleg több száz év után a világon. Először Mádas Ladányban volt hallható ez a mű, egy pár héttel ezelőtt augusztusban elhangzott koncerten. Ballabás Alice, Balog Eszter, Komáromi Márton és Neubauer Loránt énekelték a szólóit ennek a szép kis kompozíciónak, és most, ha jól látom, akkor most tisztán hangszeres irányba megyünk tovább, és eddigiek ezek koncertfelvételek voltak, némelyik szabadtéren készült az Erdődi Kamarazenekarral, de most többé-kevésbé stúdió körülmények között készült lemezekből hallunk részleteket.
1: Valóban, ugyancsak a Covid után kezdtünk egy másik sorozatba, Főúri kastélyoknak a zenéjét próbáltam egy kicsit felfedni. Ugye tulajdonképpen a tevékenységünk egybeesett a Nemzeti Kastélyprogramban felújított kastélyok elkészültével, és az egyik első ilyen volt a Tatai Eszterházi kastély, ugye ez a Tatai kastély az Eszterháziak grófi ágának a birtokközpontja volt, és mint ilyen jelentős történelmi eseményeknek adott helyt, például az 1809-es évben Ferenc császár hónapokat töltött itt Napóleon elől menekülve.
0: Én pont erre gondoltam, hogy valószínűleg nem volt saját szobája akkor szegény császár, mert Napóleon akkor meglehetősen beuralta ezt a környéket.
1: Igen, és a Schönbrunni békét is tulajdonképpen a Tatai Eszterházi kastély toronyszobájában írták alá a francia küldöttek, úgyhogy ez egy történelmi szempontból mindenképpen nevezetes hely, és pont ebben az időben, az 1800-as évek elején zenei szempontból sem volt jelentéktelen, ugyanis az Eszterháziak egy Menner Bernát nevű zeneigazgatót alkalmaztak itt, aki 40 évig, 1806 és 46 között állt itt a helyi kis együttes élén. Egyébként ezt az együttes főleg pesti és budai zenészekből importálták ide, de nagyon magas szintű zenei élet folyt, és ennek egy bizonyítéka az is, ami a fennmaradt kottáikból kiderül, ugyanis ennek a kastélynak a kotta gyűjteményét beolvasztották az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárába, ahol teljes egészében fennmaradt. És nagyon érdekes, hogy Menner Bernát nagyon jó ízléssel választotta ki korának vezető zenészeinek a műveit, és tekintettel arra, hogy a kastélynak nincs olyan igazán nagy terme, ide kamaraművek illenek, úgyhogy itt a

0: az Erdődi Kamarazenekar egy kamara együttest állított fel, és most először szeretném megmutatni József Eiblernek egy művét. Ugye Eibler Bécsben futott be nagy karriert, ő Mozart kegyeltje volt és tanítványa is.
1: Ő volt az, aki először elkezdte befejezni a requiemet, ugye Konstanze neki adta a Mozart halála után Mozart requiemjének a kéziratát. Eibler eljutott egy pár tételi, kitöltötte a sorokat, aztán rájött, hogy komponálni is kéne a Lacrimosa híres 8 üteme után, visszaadta a megbízást, ezek után Süssmayernek le kellett írnia újra ezeket a tételeket, mert Eibler már beleírt, bocsánat, csak ugye hát Mozart tanítványa állunk szemben, méghozzá olyan, akit Mozart nagyon szeretett.
0: Igen, és aztán ő tényleg magasra jutott, mert Salieri után ő lett az első udvari karmester, szerintem talán 1825-ben, szóval neki egy érdekes vonos ötösét játszottuk el, amelyet Menner Bernát megvásárolt Bécsben is elhozott Tatára, és itt játszották.
1: Hát nem is nyomtatásban megjelent, miről van szó, nem kézirat?
0: Nem, ez már egy nyomtatásban megjelent darab. Mi egyébként összeírtuk partitúrával, mert partitúra egyébként nem létezett belőle korábban. Szóval lényeg az, hogy ez egy érdekes mű olyan szempontból, hogy nem a szokásos vonos ötös összeállításra írta, hanem egyhegedű két brátya, cselló és bőgő.
1: Rendkívül bizarr összeállítás, igen, valóban.
0: És nagyon jó. Most az ötödik lassú tételt hoztam el. Tulajdonképpen ez egy hattételes darab, olyan, mint egy szerenád. Igazából érdekes módon Eibler vonos négyesei a hagyományos négytételes formát követik, de a vonos ötöseiben általában inkább ilyen szerenádszerű hattételes divertimento. Műfajt követett.
1: Hát életemben nem hallottam ilyen összeállítású vonos ötösről, hogy gyorsan fel is írtam magamnak, mert ugye, ha jól emlékszem, Zimmermannnak vannak olyan kvintetje, hogy három hegedű, egy barátsa, egy cselló, de az, hogy igazából ez tulajdonképpen nem is annyira vonós kvintet, hanem már egy ilyen vonós kamara együttes, vagy valamilyen szerenádban, ugye a bőgő jelenléte az árulkodó, mert a bőgőt azért nagyon ritkán használta a kamarazenében. Hallgassunk bele, tehát József Eibler A-dur vonós kvintetjének az ötödik tételéből hallunk részletet, az Erdődi Kamara együttes játszik.

0: Joseph Eibler A-dur vonós kvintettjének 5. tételéből hallottunk egy részletet, az Erdődi Kamara együttes játszott.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, egy domináson álltunk meg az imént, ugye Eibler A-dur vonós kvintettjének a 5. tételének egy részletét, ez a Erdődi Kamara együttesnek a Zenélő kastély című lemezéről vagy részlet, mindenkinek ajánljuk ezt a lemez, hogy hallgassa meg, hogy mi jön a domináns után, valószínűleg valami A-dur dologra tippelhetünk. De most legyünk tovább, szintén ugye Haydn tanítvány volt Fuchs a 2-vel ezelőtti, Eibler Mozart tanítvány volt, és most Haydn Mozart tulajdonképpen közös tanítványa, Hummel következik. Ugye Hummel egyik azon nagyon kevés embereknek, aki csoda gyerekként nagyon-nagyon fiatalon, de biztosan játszott Mozartnak, tehát Mozart biztosan adott neki kvázi órákat, és ugye Hummel pedig Haydnnak a követője lett Kismartonban, és ugye eléggé kurtán furcsán ért véget az Eszterházi foglalkoztatása Hummelnek, ennek sokfajta oka lehetett, valószínűleg elég komoly nézeteltérésbe került II. Miklós herceggel, és rejtélyes módon nagyon-nagyon sok kotta el is tűnt akkor tájt az Eszterházi kotta gyűjteményből. Hummel mindesetre egy nagyszerű zeneszerző, óriási zongorista, aki Chopinre hatalmas hatást gyakorolt, tehát Chopin koncertező zongoristaként állandóan repertoárján tartott Hummel zongora versenyeket, és ugye Hummel akkor az igazán érdekes, amikor zongorával együtt van.
2: Valóban, és a következő részletben is lesz zongora, ugyanis a híres Eszmol zongora ötösből hoztam egy részletet, ezt a darabot már az Erdődi Kamara együttessel sok helyen eljátszottuk, és tulajdonképpen ez egy emblematikus darab, az opusz száma opusz 87, de ez csalóka, mert valójában ez még az Eszterháza előtti időszakából, 1802-ből származik. Hát egyébként nem tudom, hogy Eszmolban mit írtak azelőtt, talán Bach írt, de nem sokan azért, szóval ez egy elég vad hangnem.
0: Vonósokodon válthatták a zongoristának a nevét az Eszmol hangnemmel.
2: Igen.
0: Ugye nem véletlen, hogy Joseph Haydn Asdurban vagy Desdurban nem írt vonós négyest.
2: Igen, na most az is érdekes, hogy ez is egy nagyon érdekes hangszerösszeállítású darab, és ugye ismerjük a Pisztráng ötöst, és ez ugyanaz a hangszerösszeállítás, ugye zongora, hegedű, brátya, cselló, bőgő. És az az érdekes, hogy ugye ez 17 évvel korábban keletkezett, mint a Pisztráng ötös, és az a bizonyos Sylvester Paumgartner, aki Schuberttől megrendelte a Pisztráng ötös, az állítólag, ezt valahol le is írták, egy olyan darabot kért Schuberttől, ami arra az összeállításra van, mint ez a bizonyos Hummel zongora ötös, tehát ez egy ismert darab lehetett abban az időben.
0: Igen, kicsit olyasmi ez, mint a Pergolesi Stabat Mater esete, amely az Alessandro Scarlatti Stabat Maternek a mintájára íratott, aztán sokkal híresebb lett az Alessandro Scarlatti Stabat Maternél, tehát itt is valami ilyesmiről lehet, mindenesetre ez bizonyíték arra, hogy a maga korában nagyon ismert zene lehetett, nyilván ez is nyomtatott korabeli stímek, gondolom vannak ebből.
2: Igen.
0: Én partitúra meg gondolom nem nagyon,
2: igen,
0: nem voltak híresek azért, hogy partitúrákat nyomtassanak, mert tiszta energia és időpocsékolásnak tekintették a dolgot, abban a korban a zenészektől elvárt kreativitás volt, hogy hallgassák egymást partitúra nélkül is.
2: Ez is egy stúdiófelvétel, nemrégiben adtunk ki saját kiadásban egy lemezt, amiről ez származik. Ez egy tulajdonképpen egy félig mentig egy zongora verseny, tehát elsősorban a zongoristának hatalmas feladat, és nekem különösen kedves, hogy bőgő szólam is van benne, mert ez egy nagyon jó harmóniai alap.
0: Ugye hát egy zongora mellett az embernek, főleg ebben a korszakban már azért ez már ki tudja, milyen zongora lett. Tudjuk ennek az évét, 1802-t mond, hát akkor az még valószínűleg egy Walter zongora volt, de azért a bőgő például egy piccikátóval nagyon sokat hozzá tud járulni a hangzás kerekké válásához. Hallgassuk meg tehát Johann Nepomuk Hummel Eszmol zongora ötöséből a 4. tételt, teljes egészében az Erdődi Kamara együttes játszik, és a zongora szólamot pedig Monostori Gábor játsza.

0: Hummel Eszmo zongora ötösének a legvégét hallottuk, ez a negyedik tétel volt. Hát egészen izgalmas zene. Gondoljunk bele, hogy ez a zene, amit most hallottunk, ez 1802-ben született. Tehát Haydn évszakokkal egy időben, és az ember mondjuk Chopint, vagy akár mondhatnám bizonyos szempontból Schumann, meg néhol Brahmsot is. Tehát hihetetlen, hogy Hummel az a tanítvány, aki Mozart kezéből veszi át a fonalat, kicsit kikerüli Beethovent, és egyenesen viszi mondjuk Chopin fele ezt a zenei irányt. Csodálatos zene, gratulálok, nagyon szép előadás volt.
1: Köszönöm, és most még egy nagyon érdekes szerzőt szeretnék bemutatni egy kicsit, George Onslow-t. Hát nem tudom, hogy mennyire ismert az ő neve ma Magyarországon, szerintem nem túlságosan, de mi az Erdődi Kamarazenekarral most már néhány éve szeretnénk egy bizonyos Onslow reneszánszt meghonosítani, ugyanis szerintem egy tényleg nagyon méltatlanul feledett állati jó zeneszerző, az ezt a kifejezést használni.
0: Igen, egy angol arisztokrata volt, akinek már azt hiszem az édesapja Angliából átköltözött Franciaországba, és ő Franciaországban csinált karriert zeneszerzőként, és nagyon erősen hozzájárult a francia romantika, nem is annyira korai romantika, hiszen a francia korán kezdték a romantikát, tehát a francia romantika nevezzük így kamarazenei, meg ilyen vonalának a kialakításához.
1: Igen, és tulajdonképpen az ő aktív korszaka az valamikor az 1820-as évektől kezdődik, és ugye a 40-es évek közepéig tart. Amit most be fogok mutatni, ez 1832-es ez a darab, ez egy vonós ötös, ez az S-dur vonós ötösnek az első tételének egy részlete lesz. Az az érdekes, hogy Onslow tulajdonképpen, mint jómodú arisztokrata, talán az első volt, aki megtehette, hogy nem kellett foglalkozni a semmivel, hanem egyszerűen csak a zeneszerzésre tudott koncentrálni, és elsősorban kamarazenei műfajokban alkotott nagyot, egyedül vonos ötösből írt 35-öt. Most ezeknek az összeállítása eredetileg a hagyományos összeállítást követte, tehát két hegedű, brácsa, két cselló, de aztán a fáma szerint egyik előadáson, úgy valamikor még az első vonos ötösök egyik előadásán, a bizonyos híres Dragonetti, ez a bűgő virtuóz, beugrott a második csellista helyére, és annyira megtetszett neki ez a hangzás, hogy a két cselló helyett egy cselló és egy bűgő, hogy nem csak, hogy onnantól fogva minden vonos ötösét erre az összeállításra írta, hanem még a korábbiakat is átírta úgy, hogy bőgő legyen az alsó.
0: Ez tulajdonképpen a barokk zenekar one per part, tehát ez abból az irányból jön, két hegedű, brácsa, cselló, bőgő, tehát ez volt az alapja mondjuk egy 1700 óta bármilyen barokk zenének általában ez a...
1: Igen, és nagyon jól szólnak ezek a darabok. Most a magyar vonatkozásról annyit szeretnék elmondani, hogy tudomásom szerint két helyen játszották Onslow műveit Magyarországon. Az egyik Tata volt, de ott csak egy, ez az S-dur vonós ötös maradt fenn. Volt viszont egy gyűjtemény, a Martonvásári Brunswick gyűjtemény, ahol az összes vonós ötös megvolt, illetve tulajdonképpen ezek a kották még megvannak ma is. Brunswick Ferenc híres kotta gyűjteményének a nagy része az most a régi Zeneakadémia múzeális könyvtárában található. Egyébként a Beethoven művek többsége, amik meglehettek valaha Martonvásáron, az nincs meg, mert Brunswick Ferenc fia később Bécsbe költözött, és magával vitt a kottatár egy részét, de gondolom az akkor izgalmasabbnak gondolt Beethoven darabok voltak ezek, viszont amit itthon hagyott, ez a nagyobbik része a gyűjteménynek, és ebben van az összes Onslow kamaramű, ami egy nagy kincs, és arról tanúskodik, hogy Brunswick Ferenc nagyon jó érzékkel nyúlt a kamarazenéhez, hát ugye ő híres volt arról, hogy Martonvásáron komoly zenei élet folyt, hát most Beethoven nevét természetesen nem kell külön kiemelnem, hiszen ő is ebben részt vett, de folyamatosan mentek a zenei estek, és el tudom képzelni, hogy milyen színvonalnak kellett lenni, mert ezek az Onslow művek bizony nem könnyűek.
0: Igen, nem könnyűek, hallgassunk meg tehát George Onslow opusz 57-es S-dur vonós ötös első tétel részletét halljuk, 1832-es kompozíció, és az Erdődi Kamara Együttes játszik, mai műsorom vendége Szefcsik Zsolt játssza az első hegedű szólamot.

0: George Onslow Ezdur vonósütősének első tételéből hallottunk egy részletet az Erdődi Kamara Együttes előadásában. Onslow nagyon népszerű volt a 19. század ugye első felében, elsősorban Franciaországban, de hát Magyarországon Martonvásáron szinte az egész Onslow Kamara zenei életművet játszották ott. És most következik egy olyan zeneszerző, akiről nem hallottam egyáltalán ezelőtt a műsor előtt, József Krogulszky, ki volt ő?
1: Egy lengyel szerző, aki tragikusan rövid életű volt, 27 évet élt mindössze, egyébként Hummel tanítványa volt, és sok tekintetben követője is. Valószínűleg egy fantasztikus pályát futhatott volna be, hogyha nem ilyen rövid életű. Az Opus 6-os oktettjének az első tételét hoztam el, amelyet felvettünk lemezre néhány évvel ezelőtt. Ugye az Erdődi Kamarazenekarnak van egy, hát fogalmazhatok így, egy lengyel vonulata is. Ez főleg inkább 20. század és modern műveket jelent, de mint ez a példa is mutatja, a 19. századból is találunk olyan lengyel műveket, amit szerintem nagyon is érdemes megmutatni a magyar közönségnek. Egyébként szerintem mi vagyunk azok már messze, és régóta az a kamarazenekar, aki a legtöbb lengyel művet mutatta be Magyarországon. Na hát ezek sorában illik József Krogulszky is, aki egyébként Varsóban egy templomnak volt a zenei vezetője, főleg egyházzenét komponált rövid élete alatt, de ez a kis oktett, ez szerintem annyira jó, hogy mindenképpen érdemes, hogy legalább ennek kapcsán az ő nevével megismerkedhessen a hazai publikum is.
0: Tehát nagyon rövid életű Hummel tanítvány, lengyel zeneszerző József Krogulszky oktettjének első tételéből hallunk egy részletet, szintén az Erdődi Kamara Együttes előadásában.

0: József Krogulszki oktetjéből hallottuk az első tételnek egy részletet, egy lassú bevezetőt, aztán utána egy vidámabb folytatás, csak egy részletre volt időnk, 1832-es darab volt, Hummel tanítvány, rendkívül virtuóz zongorista, ugye hallottuk a Monostori Gábor nagyon szép zongoraszólójából, 27 évet élt, tehát biztosan egy izgalmas zeneszerző és egy híresebb zeneszerző lenne, hogyha hosszabb élet adatik neki. És hát végére értünk a műsornak, George Onslow zenéjével fogunk majd elbúcsúzni, egy szimfóniával, tehát egy szimfóniával nyitottunk, Michael Haydn szimfóniával és Onslow szimfóniával fogjuk befejezni. Az Erdődi Kamarazenekar abszolút hiánypótló kutató és koncertező tevékenység, ami a mai műsorom vendégéhez, Szefcsik Zsolthoz kötődik. Gratulálok ehhez a munkához, és jó egészséget és sok energiát kívánok a folytatáshoz.
1: Köszönöm szépen. És hogy Krogulszki neve nem volt ismerős, most visszatérve George Onslowhoz, aki szintén nem túl ismerős valószínűleg még, de szeretnénk ezen egy kicsit változtatni. Az első szimfóniát zenekarunk 30 éves jubileumi koncertjén 2 évvel, 1,5 évvel ezelőtt játszottuk el, és azt hiszem, hogy ennek a műnek ez volt az első magyarországi előadása, mint ahogy hallottuk a kamarazenéje, igaz, hogy majd 200 évvel ezelőtt már ment Magyarországon, de ezt a szimfóniát előttünk senki nem játszotta el, amit pedig szerintem nagy hiba, mert 4 szimfóniát írt, egyik jobb, mint a másik, és nagyon szeretnénk, hogyha egy kicsit jobban meg tudnánk ismertetni, és tulajdonképpen nem csak Onslowt, hanem ahogy most az elmúlt percekben hallhattuk, számos olyan zeneszerző működött Magyarországon, vagy legalábbis játszották a darabjait, aki manapság már a nagy nevek mögött háttérbe szorult, de azért jó, ha tudjuk, hogy őket is játszották, és ezáltal azt is tudhatjuk, hogy egészen magas színvonalú zenei élet folyt a 19. század első felében Magyarországon.
0: Ez így van, és biztosan büszkék lehetünk rá, és ugye azt nem mondtuk el, de az egész most magunk mögött hagyott műsorban elhangzott zenék döntő többsége több száz év óta most először szólalt meg a ti előadásotokban, amihez szintén bravó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorban.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Varshegyi György. George Onslow első szimfóniának részletével kívánunk önöknek nagyon szép délutánt és estét.

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Julian Luck Trio koncertjét hallgathatják meg. Az amerikai Grammy-díjas jazzgitáros, zeneszerző, némiképp csodagyerek már 8 évesen olyan neves művészekkel játszott együtt, mint például Carlos Santana és Pat Metheny. Azóta többféle formációt kipróbált, de mindig visszatér a klasszikus gitár-bőgő-dob hármas egységhez. Ebu Jazz. A Julian Luck Trio 2024-es felvétel a bécsi Concerthouse-ból. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Svéd Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Debussy és Sosztakovics művei csendülnek fel, valamint Csajkovszki 150 éve csellóra és zenekarra komponált sorozata a Változatok egy rokokó témára, melyben a szólista Alexej Kiszeljov vezényel Andrés Orozco Estrada. Szimfonikus muzsika hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A lemezelő mai vendége Takács Nóra Diana, a Budapesti Örkény Színház tagja. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
2: Én is köszönöm, üdvözlök mindenkit.
1: Nem nagyon szokott interjúkat adni, nagyon kevés interjú található önnel. Ilyen visszahúzódó típusnak tűnik nekem egy kicsit.
2: Eleinte, tehát amikor kezdtem a pályát, utálom ezeket a kifejezéseket, szóval amikor kezdő színész voltam.
1: Ez ugye 20 éve volt most már lassan.
2: Igen, nem kell ezt annyit emlegetni, de hogy igen, szóval, hogy eleinte úgy elterjedt rólam, hogy, és ez de azért, mert így volt, hogy így nagyjából igennel-nemmel válaszolok, tehát nyilván zavarban voltam, meg valahogy így azt éreztem, hogy amire így nem tudok bővebben válaszolni, vagy nem akarok, vagy nem volt elég jó a kérdés, vagy nem tudom, ott igen, előfordult, hogy igennel-nemmel válaszoltam. Aztán oldódott ez azért később, és egyik akkor
1: azért színpadi rutinja gyakorlatilag általános iskolás kora óta van, hiszen mesemondó versenyekre járt, azt rendre megnyerte, aztán az Adi gimnáziumba járt, ugye Debrecenben.
2: Igen.
1: Ott rengeteg színész került ki az Adi gimnáziumból, csak itt az adás előtt is összeszámogattuk, hogy 5-6-an az Örkényben ugye oda jártak, és már ott is színpadi gyakorlaton a Csokonai Színházban voltak. Aztán pedig az új színháznak a stúdiójába járt még a főiskola előtt. Tehát
2: igen.
1: A színpad az nagyon komfortos terep lehetett.
2: Igen, de egy interjúnál nem a színpadon vagyok. Nem, az a lényeg, hogy valószínűleg nem olyan könnyen beszélek valóban magamról. Én azt gondolom, hogy nem tudom, most semmit nem pejoratívan mondok, szóval én nem vagyok ilyen sztár típus, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ez valahogy nekem, tehát én úgy gondolom, hogy nekem ez a munkám, amit nyilván azért csinálok, mert nagyon szeretek, és tudom, hogy nem egy bizonyos értelemben nem egy hétköznapi munka, de nekem nem feltétlenül tartozik hozzá az, hogy közben erről tulajdonképpen, mert egy interjúban mit csinálok, beszélek magamról, meg a munkáimról, nagyjából ugye erről van szó,
1: aztán és az valahogy nem. Egy ilyen kezdeményezése pár évvel ezelőtt, hogy így összeültek, közönség is volt, aztán
2: igen.
1: Négyen, öten voltak egyszerre talán, és különböző témakörökről kellett beszélni. Az már egy kicsit komfortosabb volt, mert hogy akkor a kollégákkal együtt, ott is elég sok mindent elárult azért önmagáról.
2: Az a nyílt lapokkal az volt a címe ennek a tulajdonképpen.
1: Az interneten is megtekinthető.
2: Igen, igen, műsornak. Nyilván az azért volt egyel, de mondom, addigra azért már volt egy-két interjú, amikor nem igennel, nemmel válaszoltam. De nyilván az azért volt egyel könnyebb terep, mert a kollégákkal együtt ott voltunk, és nem magamra hagyva kellett valamiről megnyilvánulni. Másrészt pedig tulajdonképpen azt mi nézők előtt vettük föl, tehát hogy azért ott volt egy ilyen...
1: Színház feeling.
2: Igen, egy ilyen formája ennek. Egyébként az utolsó, vagy talán kétszer volt ilyen, hívtunk meg nálunk játszó, de nem Bebőrészek. Társulati tagokat, igen. És ott például rendkívül izgultam, mert én a Molnár Piroskával voltam egy csapatban, és hát például ott vallottam be a Piroskának, mielőtt kezdtünk, hogy én 16 éve próbálok neki úgy köszönni, hogy ne derüljön ki, hogy nem merem letegezni, mert ugye nagyjából a színházban mindenki tegeződik, de valahogy így azért voltak emberek. Nyilván például Pogány Jutkával, mivel kezdettől együtt játszottunk, ott úgy átfordult, de a Piroskával nem játszottam, csak ugye játszott nálunk a színházban, és ugye találkoztam vele, mondom, én mindig megpróbáltam úgy köszönni, hogy ne derüljön ki, hogy most tulajdonképpen mit is mutat, hogy milyen viszonyban vagyok.
1: És nyitott személyiség.
2: Persze, azért mondom, hogy de így jót röhögtünk ezen, és akkor megpróbáltunk tegeződni. Most velünk egy csapatban volt Jéger Zsombor, aki szintén csak magát tudta a Piroskát, aki többször mondta neki, hogy tegezze, de ennek ellenére a Zsombi folyamatosan magázta, tehát hogy így, és akkor annyira mélyen átéreztem, hogy egyszerűen, ha nem megy, kész ez van.
1: Voltak ilyen nagyon nagy ikonok egyébként, akikkel aztán ilyen furcsa volt már kollégaként találkozni?
2: Hát valójában a Pogány Judit is ilyen volt, a Gálfi is ilyen volt, mert Gálfi tanított már a Gálfi László a főiskolán, tehát nyilván őt már azért ismertem, de hát a Csekenyi Eszter az ugyanez ez volt nekem, hogy ilyen wow. Ráadásul, amikor én színművészet is voltam, akkor elmentünk megnézni a Sirályt, amit a Krétakörrel csináltak, és én valahogy olyan helyen ültem, hogy közvetlen mellettem ült Tilo Werner, aki játszott ugye az előadásban, és a Eszternek partnere volt egy jelenetben, de nem csak egy jelenetben, de hogy egy olyan jelenetben, amikor így rám nézett az Eszter, és mondott valamit, és akkor így azt éreztem, hogy ez nyilván csak nekem, soha többet az mással nem fordult úgy elő, de nyilván ez nem így volt. Viszont azt tudom, hogy én azután, az előadás után elsírtam magam, hogy én is színész leszek, mint a Csákányi Eszter.
1: És azóta viszont egy nagyon-nagyon jó kapcsolat alakulhatott ki önök között. Több interjút is láttam Csákányi Eszterrel, és nagyon sokszor szóba került az ön neve. Valahogy, mint egy kicsit az utódját, vagy nem tudom, tehát, hogy annyira meleg szívvel beszél Csákányi Eszterről mindig.
2: Igen, és tulajdonképpen nagyon jó barátok vagyunk, és valóban ő nagyon sokat segít. Nekem volt is egy olyan interjú, amire vitt magával az Előttem az utódom címmel, vagy körül valami ilyesmi volt a címe, és igen, hát valóban nagyon szoros, meg tényleg próbál is engem segíteni, vagyis hát nyilván, amikor még fiatalabb voltam.
1: Most már nem kell.
2: Úgy nem, de mégis, szóval tulajdonképpen én tanácsot is szoktam tőle kérni, vagy hát mondja ő magától is, tulajdonképpen nem kell, hál' Istennek, biztatni rá, hogy mondjon bármit. Úgyhogy igen, Eszterrel nagy. De Pogány Judittal is jó viszonyban vagyok.
1: Egy kicsit, mintha mind a kettő, akiket most mondott, mindkettőknek a személyisége is talán egy picit hasonlít az önéhez, nem? Mindegyik ők, pláne Csákányi Eszter, ugye ő mindig mondja, hogy a színészetre tette föl az életét, tehát neki az a legfontosabb, ezért is nem lett családja például.
2: Nyilván vannak hasonlóságok, de például az Eszter szerintem rendkívül jól mozog ilyen interjúhelyzetekben, meg ebből a szempontból szerintem egy teljesen más típus, de valóban szerintem szerepkörben, meg színpadi habitusban, vagy nem tudom miben, abban valóban van hasonlóság.
1: Az első zenész-színész osztály voltak a főiskolán, tehát ez tulajdonképpen az operett musical szaknak egy kicsit modernebb verziója akart lenni akkoriban?
2: Tulajdonképpen ez egy próbálkozás volt, igen, arra, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt, talán az, hogy a prózai és a zenés képzés egyenrangú legyen, tehát hogy ne billenjen el se a zene, se a próza irányába, vagy nem is tudom, talán valami ilyesmi volt igazából. Olyan tapasztalatom nem volt, hogy milyen volt az operett musical osztályokban, ami ugye később is indult, tehát hogy nem arról van szó, hogy azóta nem, de talán mostanra már nem, tehát mostanra már talán zenés osztálynak hívják.
1: Már akkor tudta, hogy ennyire jól énekel? Ugye most már az Örkény Színházban is jó páran tudják, hogy milyen fantasztikus hang van a torkában. Nekem most a legmegrázóbb élmény, hát jó sok év késéssel láttam a Kertész utcai Shakespeare mosót, mert akkor a siker, hogy szinte nem lehet bejutni, és ott ugye Montagnéként, ez ugye egy Romeos Júlia történet modernizálva, Montagnéként kell elénekelni egy tolószékben a Whitney Houston I Will Always Love You című számát, és hát én nagyon figyeltem, hogy hát most ez tényleg maga énekli? Hát annyira, hát ugyanolyan jó, mint Whitney Houston.
2: Köszönöm szépen. Ez úgy alakult, hogy valójában, mivel Montagné szerepe, ami ugye elve eredetileg Montagu, nem egy nagy női szerep, amire ácsingóznak a színésznők, hogy ezt mindenképp szeretnék eljátszani, és azért Bodó Viktor tulajdonképpen ki is húzta az előadásból. Tehát én, amikor kikerült az első szereposztás, én nem szerepeltem ebben az előadásban, még mielőtt elkezdték, mert ez valójában még csak a szereposztás volt kint. Szóval egyszer csak jött egy telefon, hogy és akkor felhívott a Viktor, hogy tulajdonképpen ugye ő kihúzta ezért, amit elmondtam korábban, hogy miért a Montagné szerepet senkit nem szeretett volna boldogtalanná tenni, de hogy így eszébe jutott, hogy ott lesz egy nagy buli jelenet, amiben viszont énekelni kellene egy nagyot, és hogy ez így érdekelne engem. Én mondtam, hogy igen, és még akkor nem tudtam, hogy mit kell énekelni. Nagyon érdekes volt, hogy valójában ezek bármi, amit egyébként a Whitney Houston énekel, az nekem ilyen kosza gondolat volt, hogy valaha esetleg, mert én gyakorlatilag már általános iskolás korom óta énekelek, akkor ott kórusban énekeltünk sokat, mert egyszer csak zenei általános iskola lett Hajdúadházon, a Dr. Földi János általános iskola, és tehát már ott is sokat énekeltem, néptáncos is voltam, tehát nyilván ott is rengeteget énekeltünk, és aztán pedig hát nyilván azért addig gimnáziumban is, mert a dráma tagozaton gyakorlatilag miniben egy színművészeti főiskola, vagy hát most már egyetem tudott létrejönni annak, aki ezt komolyan gondolt, és akkor már nagyon komolyan gondoltam. Tehát, hogy így énekelni már nagyon régóta, de teljes, tehát, hogy én gyakorlatilag mindig azt gondoltam, hogy én alt vagyok, és ez nyilván valószínűleg még ott az általános iskolában kezdődött, és a gimnáziumban sem dőlt meg ez a nézet. Tehát, hogy nekem egy bizonyos magasság fölött, hát azt gondoltam, hogy ez soha az életben nem. Eddigre már hál' Istennek kiderült, mire jött ez a felkérés, ez az I Will Always Love You, hogy hát jó, hát akkor majd lentebb tesszük, mondtuk a Kákony Árpi, valaki akkor volt a zenei vezetője az Örkény Színháznak. De aztán kiderült, hogy talán nem is kellett olyan sokkal valami, talán egy fél hanggal van lejjebb, vagy én már nem is tudom.
1: Nem feltűnően minden esetben.
2: Nem, igen. De ez már annak köszönhető, hogy egyszer csak, amikor gyakorlatilag teljesen véletlenül találkoztam Berecz Beával, aki a mostani énektanárom, akkor kiderült rögtön egy első beéneklésnél, a Pintér Béláiknak egy előadásába ugrottam be Lille-ben, amit egyébként ez a Korcsula című előadás volt, amit a Béla még, amikor mi főiskolások voltunk, akkor tulajdonképpen nekünk rendezett először, és aztán csinálta meg a társulatával, és hát ugyanabban a szerepben, amit én csináltam a főiskolán, abba kellett beugrani, és akkor én beénekeltem én negyed órát Berecz Beával Lille-ben, egy színházban, és így meglepődtem, mondtam neki, hogy én még az életemben nem énekeltem ilyen magasan, hogy ez most így micsoda, és akkor mondta, hogy hát de hát itt ül a hangod, tehát hogy ő meg nem érti, hogy most mi ezzel nekem a problémám. Mondom, problémám nincs vele, csak hogy szeretnék járni hozzád énekórára, és majd amikor lesz annyi pénzem, akkor hívlak. És akkor amikor lett annyi pénzem, akkor hívtam. És így tudott ez létrejönni, meg hát a másik a Kákony Árpi, aki nélkül ez ugyanúgy nem jöhetett volna létre, mert Árpi egy, hát szerintem egy zseni, tehát ezt most nem nagyon akarom, meg ha fülébe jut, akkor nem is örülne neki, hogyha, mert szerint kicsit hasonló, sőt nálam sokkal visszahúzárkózottabb, igen. Ez, hogy az Árpi nélkül sem jött volna létre, még akkor sem, hogyha beával, mert az a fajta bizalom, meg a Árpival való munka, az tulajdonképpen, és ezzel nem senki, tehát lehet, hogy még találok majd zenében ilyen embert életemben, ezt nem zárom ki, de minden esetre az annyira meghatározó nekem, hogy azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon is kellett
1: hozzá. Most azt kérte, hogy mégse ezt a felvételt mutassuk meg, hanem a Hamvadó cigaretta vég átköltését, hiszen Kis Judit Ágnes írt erre egy speciális, humoros szövege.
2: Igen, valójában egyébként ezt a Kis Judit Ágnes eleve megírta, ez az Árpi találta. Tehát ez tulajdonképpen nem nekem írta, hanem ez egy létező verse volt már akkor, és akkor ezt csak így gondoltuk, hogy ez jól állna nekem.
1: Akkor most hallgassuk, ahogy Takács Nóra Diana énekel.

a migrén, s az ember nem vigyáz, jöhet a reflux, vagy az isiász, a parodontózis, az aranyér, nem kell a szomszédba menni, bajért.

0: Hogy elhiggyem, azért még itt vagyok.
1: Takás Nóra Diana énekelt, azt mondta, hogy rég hallotta ezt a felvételt, és hogy nem is biztos, hogy most már teljesen így énekelné.
2: Igen, mert ezt még mielőtt elkészült volna az én, hát a műfaját se találtuk meg, vagy találtuk ki normálisan soha az Árpival, mert egyszerűen nem tudtuk megmondani, hogy a úgynevezett TND előadás, az mi koncertnek hívtuk inkább, mert hát azért 18 dal elhangzik benne, illetve talán 17, és mert ugye egy dalnak két nagyobb etapban hangzik el az elején és a végén. Szóval ezen a TND koncerten hangzik el ez a dal, és mostanában már, de ez a felvétel még egy Covid idején a színházban, szilveszterkor streamelt műsorban hangzott el tulajdonképpen, tehát még nem készült el a koncert, de ez a dal már megvolt, és akkor tulajdonképpen, hogy ne csak beszélgetés legyen, legyen valami zene is, azért énekeltem el én ezt akkor, és én még itt nagyon sok hibát hallok, vagy hát legalábbis ma már nem így éneklem, az biztos.
1: Azok a bizonyos magasságok talán itt kevésbé hallhatók, mint amit például Whitney Houstonban.
2: De hát teljesen más. Igen, teljesen más.
1: Tina Turnert is énekel például.
2: Igen.
1: Ezt mi alapján dönti el? Ezek kedvenc slágerei voltak mondjuk gyerekkorában, vagy?
2: Tulajdonképpen a Tina Turnerek azok úgy jöttek, hogy a Örkény Színház nyár végén, tehát évad kezdetekor szokott tartani egy rendezvényt a Madács téren, a Örkénykertet, aminek a nagy záró eseménye az az esztrád, amikor is minden színész azt énekel, amit szeretne. És így jött egyszer az ötlet, hogy arra találtam én ki, hogy énekeljek Tina Turnert, és akkor az úgy valahogy úgy bejött. Nyilván valószínűleg gyerekként szerettem, és akkor ez így adódott.
1: Ugye azt mondtuk, hogy zenés osztályba járta a főiskolán, és előadták Mozart Varázsfuvoláját is, Selmeci György kezdeményezésére. Ott könnyű volt kiosztani minden szerepet mindenkire?
2: Valójában én erről így nem tudok, hogy az a része hogyan történt, de egyéb iránt meg lehetett oldani. Tehát, hogy vagy bár pontosabban nem okozott problémát, mert minden szerepet, hála jó Istennek, el tudtak énekelni az osztálytársaim. Teszem hozzá, én a főiskolán egyébként nem, én inkább a prózai vonalat erősítettem bőven, még a főiskolán, mert egyébként én nem játszom hangszeren, és nem is tudok kottát olvasni. Ez nagyon fura, valamikor általános iskolás koromban ugye mondtam, hogy zeneiskola lett egyszer csak, és engem egyetlen nem azért, mert problémás voltam, vagy nem tudtam volna, valamiért felmentettek szolfésból. Ezt a mai napig nem értem, hogy ez miért történt. Nem tudom, hogy annyira jól ment az énekórán, vagy el nem tudom képzelni, és gyakorlatilag nekem itt dőlt meg, hogy én úgy tanultam akkor gitározni, hogy közben azért a kottát annyira nem, vagy hát magam sem tudom, előtte még zongorázni tanultam, de nekem valahogy a hangszerek nem olyan, mintha nem állnánk jól egymásnak, vagy én nem tudom, tehát hogy mindig attól féltem, eltöröm a gitár nyakát, vagy nem tudom, annyira merevek voltak az ujjaim, tehát hogy valahogy ebben nem tudtam felszabadulni. A színművészetén egyébként klarinétozni kezdtem el tanulni, az is nagyon mókás volt, hogy mikor nem sípolt már, mert ugye a klarinét nagyon nehéz megszólaltatni.
1: És az honnan jött a klarinét?
2: Azt hiszem, hogy nem volt fúvós senki, aki fújt volna, és akkor ezért így az jött, hogy akkor... Meg hát én már próbálkoztam gitárra, zongorával, egyik sem, mert hát most ez valahogy jobban megy, nem ment jobban.
1: De egyébként nem csak énekelni kellett, hanem hangszeren is kellett
2: volt játszani. Nekünk volt hangszeres oktatás, nem kellett, de volt hangszeres oktatás is, és hát voltak, akik meg ugye eleve tudtak valamilyen hangszeren játszani. Például Hetszeg Tamás osztálytársam azon játszott, amit a kezébe adtunk, egyszer ezzel szórakoztunk hosszan egy tanórán tulajdonképpen, hogy hát szórakoztunk, tulajdonképpen rendkívül tanulságos volt, hogy bármilyen tárgyat, amit a kezébe adtunk, a PET palactól, nem tudom, a szivacsig, hogy valamit szólaltassa meg, megszólaltatta.
1: És ez a klarinét akkor ez 2-3 évig tartott körülbelül?
2: Nagyjából igen, meg aztán még az Örkényben próbálkoztam egyébként az első előadásban, amiben már szerződtetett tagként játszottam. Ez Csehovnak a Platonovja volt, amit mi az elvileg eredeti címén az Apátlanul címen játszottunk. És azért mondtam ezt ki ilyen odafigyelve, mert volt egy Apátlanok című előadásunk is, de az nem Csehov. Na igen, és ott például valamit ott fújkáltam még a klarinéton, de...
1: De ez az a varázsfúval előadás viszont sikeres volt.
2: Ja, bocsánat, igen, eltértünk a varázsfúvalától. Igen, az
1: a nemzeti is átte vagy.
2: Igen, mert tulajdonképpen, amikor mi végeztünk, akkor már egyetemen, akkor nem nagyon volt, sokaknak nem volt szerződése, és azért gyakorlatilag ebből indult a Hoppár Társulat, hogy egy ideig így sokan együtt maradtunk, és aztán nyilvánvalóan lemorzsolódtak emberek, és azok maradtak, akik valóban ezzel akartak foglalkozni, mert hogy azzal a társulattal, és így tulajdonképpen azt hiszem, tehát igen, a Hoppár Társulat néven játszottuk a Nemzetibe a varázsolát is, előtte egyébként még az akkor még működő Merlinben.
1: És egyébként csináltuk. Ez

0: És egyébként ott Nyírbátorban, egy múzeum udvaron van egy kis szabadtéri színpad, vagy hát akkor volt, és ott játszottuk volna a Varázsfuvolát, hogyha nem szakadt volna az eső. Már olyan értelemben játszottuk volna ott, hogy végül nem ott valósult meg, mert a nézők nagyon kedvesek voltak, mert velünk együtt várták, hogy eláll az eső ott a múzeumban ücsörögve, amikor is egyszer csak jött a Novák Eszter, és mondta, hogy jó, akkor most mindenki fogja meg a jelmezeit, illetve hát a mindent nem kell hozni, mert nem tudom, mert ott gyorsan eligazított minket, a nézők segítettek nekünk hozni jelmezeket, nem tudom, bizonyos kellékeket, és átmentünk arra a menzára, ahol mi egyébként a próbákat tartottuk a mindenféle dolgokhoz, de szerintem magát a Varázsfuvolát nem próbáltuk ott a menzát, de az is lehet, hogy igen, de szerintem nem. Viszont volt pont két oszlop úgy, mint ahogy a díszletben, de még egyébként az is lehet, hogy ott is próbáltunk, és már az azért alakult, ugye díszletér, esküszöm, nem tudom már ezeket, de az biztos, hogy ott tehát nem oda próbáltuk be arra az előadásra sem, viszont lejátszottuk. Tehát mondta az Eszter, hogy hol lesz a zenekar, és gyakorlatilag minden jelenetet így, mert hogy ugyanolyan járások nem voltak, tehát az, hogy honnan fogunk megérkezni, minden azt mindig előtte beszéltük meg, hogy akkor most innen menjünk be, onnan. Az volt a fény, hogy ők az Asserral kapcsolgatták a villanyt, Eszter meg Tamás, így amit ott azokkal a neonokkal, amit ott a mezzán lehetett, és az valami elképesztő élmény volt. Az, hogy honnan van ehhez bátorság, most ezen így elgondolkoztam a mai ilyet, mert biztos nem mernék semmilyen előadással megcsinálni. Aztán így rájöttem, hogy nyilván azért, mert egyrészt öregszünk is, de ezt rögtön többes számba mondom, mert ugye nem csak én, de hogy valahogy akkor, hát egész egyszerűen fiatalon van szemben nagyobb a szabadság, és nincs az a fajta félsz. De hogy ott való, és erre mondta azt a Selmeci György, hogy na hát ő ezt pont így képzelte. Tehát, hogy neki ez volt az eredeti elképzelése, hogy ez egy ilyen jellegű dolog legyen.
1: Hát akkor volt ettől egy felszabadult
0: energiája, és ezért mondom, hogy ez ettől, igen, és hogy, mert hogy, tehát, hogy maga a terv is az volt, hogy ez egy operai, és nagyban vizé tiszteletben tartunk mindent, hanem hogy valóban játékos legyen, és hát ez ott aztán nagyon is meg tudott valósulni.
1: Az egyik dámát énekelte a Varázsfuvolából, most akkor ebből következik az a részlet, amikor a három dáma együtt énekel.

0: Három dáma jelenetét hallottuk Mozart a Varázs Fuvola című operájából. Ez a felvétel a Kijevi Operaházban készült. Takács Nóra Diana, a Bartok Rádió lemezelőinek vendége. Elsőre nem vették föl a főiskolára, sőt aztán még volt még három sikertelen próbálkozása, és aztán az ötödik alkalommal vették föl. Elsőre megjelölte az ELTÉ-t is, és el is kezdte a történelem szakot. Az nagyon hamar kiderült, hogy ez nem az ön iránya, vagy annyira a színészet vonzotta, hogy ugye utána elment az Új Színház stúdiójába, és oda viszont Ráczkevei Anna osztályába fölvették.
1: Nagyon hamar kiderült, hogy nem lesz az én utam, ez a történelem szakos egyetem.
0: De jó lét. Tanuló volt ez, hogy az ELTÉ-re fölvették?
1: Én a gimnáziumban nagyon jó tanuló voltam, meg általános iskolában is nagyon jó tanuló voltam, mondhatnám stréber voltam. De ezt az egyetemi létet én nem is értettem, tehát én nem tudtam, hogy nekem, tehát hogy olyan szinten nem néztem én ott utána semminek. Úgy érkeztem meg, hogy fogalmam nem volt, hogy nekem kell összeállítani a tanrendemet, tehát hogy föl kell venni az órákat, meg nem tudom, az volt a szerencsém, hogy a kollégiumban volt két történelemszakos szobatárs, akik így mondták, de szerintem ők is úgy néztek, mint az ufóra, hogy mit keresek én itt, hogyha ennyire nem tudok semmiről semmit. Tehát nyilván azért, mert voltak éppen én annyira színésznek készültem, hogy azt nem gondoltam, hogy akkor nem csinálok semmit addig, amíg föl nem vesznek, és ezért jelentkeztem.
0: De a történelem azért érdekelt?
1: Igen, tehát nem azzal volt a gond, de nyilván nem ilyen mélyen, meg akkor se ez. Tehát én drámatagozatosként, mondom, kitűnő tanuló voltam, de hát énekóráink voltak, mesterségóra volt, stb. És ez rettenetesen hiányzott nekem rögtön.
0: Ez túl száraz volt?
1: Igen, hát én ezzel így nem tudtam mit kezdeni, az egyetemi színpadra is rögtön mentem, meg a RS9-be mentem valami ilyen színjátszó körbe, meg ilyesmi, de ott azért mondták, hogy ez, tehát ugye, nagyjából ott olyasmit csináltunk, mint még elsőben a gimnáziumban, tehát hogy ez szerintük már nem nekem való, és akkor jött az ötlet, hogy elmegyek a
0: ja, akkor az Új Színház stúdióba. Nek is volt stúdiója. Ez ugye az Új Színházban, meg a Márta István féle Új Színházra kell gondolni.
1: Igen.
0: Hogy miért döntött pont a...
1: Őszintén szóval mondom, azt sem tudom, hogy pontosan honnan jött, vagy hogy ezt ajánlották, tehát így már őszintén szóval így nem emlékszem, de az teljesen nyilvánvaló volt, hogy én inkább azt szeretném csinálni, és akkor hál' Istennek fel is vettek. Halasztottam még az egyetemen egyébként, tehát nem úgy hagytam ott, hogy biztos, hogy soha többé nem térek vissza, hogyha neten úgy alakul, és aztán volt egy, amikor már harmadik éve voltam, elvileg két éves volt az Új Színház stúdió, de néhányunkat pont így az én osztályomból ott tartott Márta István, mert mondta, hogy nem szeretné, hogyha így elkalódnak, mert nekünk színészeknek kéne lenni szerinte, és hát így egyébként például a Szilágyi Kata, aki osztálytársam is lett a színművészeti, ő is ott volt így velem az Új Színházban, tehát mi ott onnan együtt kerültünk be. És egyébként még Bánfalvi Eszter, Mátyási Bence, Polgár Csaba, ők is mind Új Színház stúdiósok voltak velünk egy időben, csak Eszter talán még fölénk járt, a Csabi meg alánk, meg talán a Bence is, igen, egyel későbbi, és még a Vári Kovács Peti is, én úgy emlékszem, de most
0: mi lehetett abban az első négy felvételén? Ugye valaki mesemondó versenyekre jár, Adi Gimnázium Debrecen, aztán bekerül az Új Színház stúdiójába, tehát úgy szakmailag azért már, ha nem is az elsőn, de a második, harmadikon már talán meg tudhatta mutatni magát?
1: Ez egyrészt egyáltalán nem biztos, mert én tulajdonképpen már a sok mesemondó, meg versmondó versenytől, tehát, hogy volt rajtam egy ilyen teljesítéskényszer, vagy hogy mondjam, én minden voltam, csak laza nem, ami azért ehhez a szakmához bőven kell, vagy legalábbis úgy tenni, mint hogyha az lennék. Szóval, hogy szerintem én rendkívül görcsös voltam, és nagyon-nagyon-nagyon rossz felvételiző. Ez valójában akkor, amikor fölvettek is, így volt, csak ezen az Asher meg a Novák át segített tulajdonképpen.
0: Ez
1: tehát, hogy ők elmondták, ők eleve behívtak mindenkit, akit az első rostán eltengetek, mindig, amikor megtörtént az aznapi eredményhirdetés, és mondta, tanácsokat adtak, hogy mi hogyan készüljünk a második fordulóra, szóval ott és az erült ki, hogy egyszerűen már túlságosan akarom, és ettől nem elég jó a dolog.
0: Edith Piafot is hozott ebbe a válogatásba, ezzel felvételizett az Új Színházba, és ugye ezzel is vették föl.
1: Igen,
0: ott is egy ilyen zenés osztály is volt ezt tulajdonképpen?
1: Nem, csak ugye énekelni is kellett, és csak azt én úgy ott megtudtam, mert kicsit később, hogy fölvettek, hogy valójában ez fogta őket meg nagyon, ahogy én Piafot énekeltem, ami nagyon érdekes, hogy ma már például sokkal kevésbé mernék Piafot énekelni. Ez is olyan fura, hogy fiatalon így azt gondolja az ember, hogy bármit lehet, most így x évesen, meg azt gondolom, hogy majd az még később jön.
0: Most hallgassunk Edith Piafot, talán a legismertebb dala következik.

0: Edith Piaf énekelt. A főiskolán eltöltött, akkor 4 év volt még?
1: Igen.
0: Amikor önök jártak. 4 évet, és akkor kezdett, ugye Asher Tamás osztály volt, akkor akár vezethetett volna a katonába is az útja.
1: Hát Asher Tamás, Novák Eszter voltak az osztályfőnökeink. Tulajdonképpen nekem szerintem így nagyon hamar, én megtudtam, hogy érdeklődik irántam a Mácsai Pál, úgyhogy nekem nagyon hamar az őrkény felé.
0: Meg ugye ott volt gyakorlaton, ezt egyébként kidönti el, hogy ki hova megy egy főiskolás?
1: Hát ahova hívják.
0: De Mácsai Pál akkor valamiben látta, és ezért
1: hát
0: hívta
1: gyakorlatra? Hát ő járt a főiskolára a vizsgáinkat nézni. Most mondom, hogy főiskolára, én főiskolára, akiben már arra vettek föl, de már egyetemi volt, mire végeztem. Ez is nagyon érdekes.
0: De akkor azért nem hosszabbították meg.
1: Még akkor nem lett 5 éves, mert ugye most már az még akkor 4 év volt, de már egyetemnek hívták, igen.
0: És ha a zenész szakon végzett, akkor azt gondoltam volna, hogy esetleg talán mondjuk kacsingat egy kicsit jobban az operett vagy a musical felé, de aztán most meg utána néztünk, hogy 2011-ben volt ez a Bernarda Alba háza, ami egy musicalként adták elő, ugye Csákányi Eszterrel a címszerepben, a Műpában, ebben szerepelt.
1: Igen, hát létezik egy musical változata a Bernarda Alba házának. Tulajdonképpen én, ha jól tudom, ott ugye beszéltünk már erről, hogy sokat segített nekem Eszter, vagy sokat segít, és én úgy tudom, hogy oda ő protezsált be. Hát az egy érdekes kaland volt, akkor énekeltem ilyen nagy zenekarral először. Valójában ugye ez sem egy ilyen nagy klasszikus musical, tehát hogy ilyen értelemben nem éreztem azt, hogy ez úgy leterhelne, hogy mondjuk egy West Side Story-t kell elénekelni, ami ugye azt egyébként csináltunk a főiskolán.
0: Ez egy más izgalom, mondjuk eleve egy musical-el, meg a Műpa színpadára oda, azt gondolhatja az ember, hogy white fülűbb nézők
1: hát mennek. Persze. Meg ráadásul ott mi tanultunk, ugye, hát azért túlzás, hogy flamenkózni, de hogy ott még ott mozgás is egy teljesen újfajta dolog volt, meg még csipkét verni is tanultunk, az nagyon vicces volt, az nekem olyan szinten nem ment, hogy tulajdonképpen ugye ott némileg dögettünk ritmusokat is azokkal a kis, nem is tudom, minek hívják azokat, ami lógott nem is fonál ez, hanem nem tudom, minek a végén. Amiből aztán majd ugye a csipke lesz, hát az nálam egy katyvasz volt egy idő után, tehát én ezt teljesen kamuból csináltam, de tényleg tanították, hogy hogy kéne, hát nulla kézügyesség, meg egyáltalán agyam nem volt hozzá, hogy mit hova. Szóval, hogy ugye az egész nagyon más terep volt, mint addig, még akkor is, hogyha főiskolán sok ilyesmivel foglalkoztam, de ugye akkor már egy ideje az őrkényben meg nem annyira. De hát ennyire, hogy táncolni is, énekelni is, az egy pár évre azért talán kimarad, bár még ez se igaz, mert valószínűleg a jó gyerekek az korábban volt.
0: Az korábban volt, hogy ez utánakat nézzük, az 2009-ben volt, én mind a mai napig emlékszem nagyon erre az előadásra.
1: Szerintem mi is.
0: Ez egy ilyen újdonság is volt, ugye, hogy az Örkény Színházzal, akkor már talán Örkénynek is hívták?
1: Szerintem akkor már igen.
0: A színházat. Egy ilyen koprodukció volt, és a Fesztivál Színházban adták ezt elő, amiben azért vastagon kellett énekelni, és azt mondta, hogy önnek talán prózai szerepe nem is nagyon volt.
1: Én azt hiszem, hogy nem beszéltem. Ugye mindenkinek volt egy dala, mi voltunk a rossz gyerekek, ugye, és most ezt úgy mondom, a mi voltunk, hogy hát ugyanúgy a anyusunkat, apusunkat is a Csúlyai Imi és Széles Lackó játszották, tehát hogy csak a nagy részünk egyébként valóban a rossz gyerek volt, és mindenkinek volt egy dala, egymás dalaiban is részt vettünk, de én úgy emlékszem, hogy még tulajdonképpen beszélni nem beszéltünk, csak a dalok voltak, ugye a Tiger Lilies zenekarnak van ez az albuma.
0: Ilyen ami junk opera-szerű
1: igen.
0: Előadás. Ez elég sokáig, utána aztán természetesen játszották az Örkényben is, és
1: nagyon
0: ez sokáig
1: ment, igen.
0: Nagy sikerrel, ez egy sikeres előadás volt. Jelenetek a Bábuk életéből, ehhez a darabhoz kapcsolódik a következő Chopin muzsika, mert hogy ebben volt zene is.
1: Na most ez az előadás, amiben aztán teljesen prózai szereplők vagyunk mindannyian. Itt valójában az a nagyon érdekes, hogy ez talán Chopinnek az egyik legismertebb zenéje, és ez akkor hangzik el az előadásban, én egy prostituáltat játszom, akit megöl a főszereplő férfi, és ez miközben folytogat ez a közben, hangzik el ez a zene, mert valójában mondom neki, hogyha mert mindenféle problémái vannak, és azért tulajdonképpen az, ami miatt ő megérkezik hozzám, az nem tud megtörténni, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és azért tulajdonképpen mondom neki, hogyha beszélgetni szeretne, akkor beszélgessünk, ha nem akar, akkor meghallgassunk zenét, és ezt a zenét kapcsolom én be elvileg az előadásban, és akkor ez alatt szóval történik meg, és ez az előadás vége egyébként most, aki még el akar jönni, mert még megy a jelenetek a Bábuk életéből című előadás, amit Ördög Tamás rendezett, akkor most felejtse el, hogy én ezt elmeséltem.
0: Mert ez ott egy meglepő fordulat.
1: Hát igen.
0: Lenne igazából.
1: Hát jó, nem igazából tudják, mert valójában ugye olyan a szerkezete ennek az előadásnak, hogy már a leges legelején kiderül. Csak a hogyan, nem, amit most tulajdonképpen most így sikerült elmondanom, de talán addig még legközelebb lesz majd a jövő évadban, addigra csak elfelejtődik.
0: Chopin Opus 9-es sorozatú nocturnjei közül most a numero 2-es következik, amit a zongora készítő Pleyel feleségének, Mári hercegnének ajánlott, aki egyébként maga is jól tudott zongorázni. Felvételünkön Maurizio Pollini játszik.

0: Chopin opusz 9 numera 2-es nocturne-jét hallották. A Danubia zenekarral is több közös produkciója volt már, illetve már volt egy, és ennek is lesz egy folyománya, a Diótörőt mindig egy kicsit újra gondolják karácsonykor, és kortárs írót kérnek fel a történet átírására, és azt mondta, hogy nem csak a Zeneakadémián, de az Erkel Színházban is előadták ezt a Diótörőt.
1: Igen, ez azt hiszem, hogy 2 éve volt, de köszönöm, ugye mondom, minden karácsonykor csinálják, és akkor a részletekben olvastam föl az aktuális mesét, és hát nagyon nagy élmény volt. Nyilván a Zeneakadémián fellépni is, de az Erkelben, tehát az a méretű nézőtér, ami én egy páholyban ültem egyébként, amikor, vagy álltam föl nyilván, amikor olvastam, de valahogy akkor nem tűnt föl, hogy mekkora a nézőtér, de amikor lementem a színpadra meghajolni, akkor így azt hisz, hogy Jézus Mária. De nyilvánvalószínűleg azért sem láttam be rendesen az egész nézőteret, mert nem tudom, valahogy attól, hogy ott fent voltam, nem. A nézők mindenhonnan láttak, nyilván úgy találtuk ki a helyet, de minden esetre az egy nagy
0: ez egy kicsit
1: volt.
0: Nyomasztó egy színésznek, aki mondjuk az Örkény méretéhez szokott, és nem a Víg Színházban lép mondjuk fel?
1: Hát nyilván teljesen más. Igen, hát ez most nem is tudom, hogy nyomasztó-e, hanem hogy valahogy.
0: De mondjuk az Arénában például érzett
1: ilyen? Hát igazából szóval az Aréna az már akkora, hogy mondjam, tehát hogy ezt nem lehet már fölfogni. Ott azt gondoltam, amikor ugye tavaly volt egy koncertje az Örkény Színháznak, egy gyakorlatilag egy megnagyobbított esztrád ugye az Arénában, hogy szóval egyszerűen megpróbáltam nem foglalkozni vele, de tényleg egyéb iránt szerintem bizonyos értelemben nem is lehet, ugye meg ráadásul itt ültek az emberek, tehát nyilván az is valószínűleg, jó, hát a végén fölálltak, és az is valóban már megint egy újabb élmény volt, hogy előre jöttek, és ott táncoltak velünk, hogy szóval nem tudom, szerintem ott az volt, hogy ez így meglegyen, vagy nem tudom, tehát én megpróbáltam, vagy nem is, még csak meg sem próbáltam kizárni, szerintem eleve kizárta az agyam azért, hogy ne kapjak sokkot, vagy nem tudom.
0: Azért egy énekesnői identitása már kezd lenni, hogy ugye önálló koncerteket is ad, vagy például elgondolkodott-e egy lemez felvételen, bár azt mondta nekem, hogy Whitney Houstont vagy Tina Turnert mondjuk nem olyan szívesen rögzítene lemezre, de olyan számokat, amiket kifejezetten önnek írtak.
1: Hát ugye létezik nekem ez a koncertem, ez a TND, amit az Örkény Színház stúdiójában csináltunk, és hát annak a zenei anyagnak azt a részét, ami kifejezetten nekem íródott, azt szeretnénk felvenni, igen. Ez így a tervek közt szerepel. Meg hát még tulajdonképpen ezt is akár tovább játszani, akár valamit, vagy ezen alakítani, vagy újabb dalokat, tehát hogy igen, már ez így tulajdonképpen folyamatban van.
0: Hát akkor ezt nagyon kíváncsian várjuk, mert szerintem azért most már van egy rajongó tábora, akik mint énekesnő is kedvelik. De bár azt mondta, hogy ilyen nagyon visszahúzódó típus, és azt érzékelem néha, hogy egyes színészek nem tudják, hogy mennyien szeretik, vagy megnézik a szereposztást, és hogyha ott van Takács Nóra Diana, akkor elmennek megnézni. Szóval, hogy egy ilyen nyilván szűkebb, de azért egy rajongó tábora biztos, hogy van már.
1: Igen, azt hiszem, hogy van. Valójában például ez az egész TND koncert is azért jött létre, mert az esztrádok után többen oda jöttek megkérdezni, hogy nem akarok-e én így külön csinálni valamit, mert hogy őket érdekelni. De igen, hát nyilván tudom, csak szóval nem valahogy, igen, én valószínűleg ebben nagyon rossz is vagyok, hogy ezt az egészet hogy kell kezelni, vagy nem tudom, mondom, én ezt a munkámnak tekintem, de nem úgy, hogy, tehát nem rossz értelemben, vagy ilyesmi, csak hogy, szóval hogy inkább az, hogy nem tudok vele mit kezdeni azzal. Nyilván akkor, amikor a színpadon vagyok, és csinálom a dolgomat, az úgy tök rendben van, de egyáltalán nem rosszul, tehát hogy bárki, aki oda akar jönni hozzám, és akár kérdezni, akár bármit mondani, az nyugodtan megteheti, de valójában nem fogja elhinni, hogy vagy legalább annyira zavarban vagyok, mint ő, vagy néha akár jobban. Bár ezt nem tudhatom, de minden esetre azt megmerem kockáztatni, hogy legalább annyira zavarban tudok lenni.
0: Hát mesélte nekem már például most név nélkül nagy opera énekesnő, aki elkezdett énekelni a Bécsi Staatsoperben, ami ugye a világ egyik vezető operaháza, és ő is ugye, aki akkor már partnere volt, még hozzá is olyan nehezen mert oda menni. Az azért jelenthet valamit, amikor valaki megkapja a Pünkösdi Andor díjat az Örkényben, mert ez egy közönségdíj.
1: Igen.
0: Tehát akkor ez egy visszajelzés, hogy a közönség szereti, amit
1: Igen, ezért is gondolom, vagy hát, hogy én azt, hát az Örkény Színház közönsége mindenképpen, vagy legalábbis nagy részük, mert azért azt szerintem azt érzi is az ember.
0: De azért a díjak igazából elkerülték. Mensáros László díjat kapott. Nem tudom, hogy hozzá van-e egyébként kötődés. Egy gyerekkorából emlékszik-e Mensáros Lászlóra?
1: Nyilván emlékszem, mert ugye Mensáros díjat csak olyan helyen kaphatnak, ahol a Mensáros játszott. Tehát, hogy ez...
0: És ugye az Örkény egy speciális, igen, hiszen az madácskamaraként, igen, működött, igen, és ott Mensáros László nagyon sokat föllépett.
1: Igen, ezt így kaphattam meg. Hát ez ilyen, nem tudom, hogy ez miért van, hogy engem így elkerülnek a díjak. Nyilván egy részét sejtjük, de nem tudom, ez valahogy így alakult. Voltam én kritikus díj jelölt első háromba, és akkor én azt úgy éreztem, hogy én ott bizonyos értelemben díjat kaptam, mert Molnár Piroskával, Kerekes Évával és a Stefanovics Angélával voltunk 4-3-an, tehát hogy úgy, hogy az első három helyen, és fogalmam sincs, mert ugye akkor a Stefanovics Angéla kapta díjat, tehát én ugyanannyi szavazatot kaptam ezek szerint, mint vagy Kerekes Éva, vagy Molnár Piroska. Hát szerintem az úgy nem hangzik rosszul.
0: Kicsit tudom, de az Oscar jelölés az első, bekerülni az már.
1: És akkor így úgy éreztem, hogy egyébként ez is szerintem nem olyan rossz.
0: Hozott egy Dvorzsák dalt is, azt mondta, hogy igazából azért, mert ahogy osztálytársa énekelte ezt a dalt, annyira megfogta.
1: Igen, ez is Diana Magdolna osztálytársam énekelte egy vizsgánkon, és tulajdonképpen én azóta nagyon szeretem ezt a dalt.
0: A Cigány dalok dalciklusból való ez Dvorzsák 1880-ban komponálta. Ennek a negyedik darabja talán a legismertebb dalok, amikre anyám tanított, ez a címe. Nagyon sok szoprán elénekelte ezt, mi most René Fleminget választottuk, az angol kamarazenekart Jeffrey T-t vezényli, a felvétel pedig 1900 1997-ben készült.

0: Dvorzsák dalok, amikre anyám tanított című dalát hallották, René Fleming énekelt, az angol kamarazenekart Jeffrey Tate vezényelte, a felvétel 1997-ben készült. Azt mondta, hogy az opera az úgy nem annyira fogta meg, és hogy keveset jár operába, de amikor utazik például Veronában volt egyszer, és hogy egy Tosca előadást látott az arénában.
1: Igazából nincs is arról szó, hogy nem fog meg annyira az opera, csak nyilván, amikor szabad időm van, nem, valahogy nem ez az első, ami eszembe jut, hogy...
0: De kollégákat szívesen néz másik színházban?
1: Igen, hát nagyjából tulajdonképpen ez is tud megtörténni, mert én elég sokat játszom, és tulajdonképpen úgy jutok el a színházba, hogyha valakit valamiben szeretnék megnézni, akkor azt így kimatekolom, hogy van-e olyan, amikor én nem játszom, és akkor azt meg tudom nézni. Szóval, hogy nyilván így operát tulajdonképpen jóval kevesebbet néz, de valóban egyszer egy olaszországi utazás során éppen a Veronai arénában ment a Tosca, és akkor azt megnéztük, de most ez nem azt jelenti, hogy én azt az egyet láttam életemben, csak nyilván az egy egészen más élmény volt ott.
0: Akkor ott át lehet élni azt az előadást úgy, hogy hát nyilván vannak kivetítők, de hogy azért ott mégis iszonyú távolságra van mondjuk a...
1: Tulajdonképpen én annyira a kivetítőre nem is emlékszem, hanem mi oldalt ültünk, ami nyilván nem, tehát így ezt egyáltalán nem szemből láttuk, de annyira nem, ugye, hogy ott nem is úgy van, hogy akkor így ott bemegyek, ott megnézem onnan is, hogy hogy néz ki azért, mert ugye annyira hatalmas, hogy nem lehet... átszaladni, hogy akkor legalább megnézem a díszletet szemből, vagy valami a szünetben, vagy előtte, úgyhogy nem tudom, én tényleg valami érdekes, hogy kivetítőre nem is emlékszem. Csak az, hogy valahogy onnan oldalról viszont annyira nem voltunk messze, ne lehetett volna bőven élvezni. Az nyilván így nagyon megmaradt, mint nagy élmény.
0: Kicsit beszéljünk a filmekről, mert azért szerepelt jó néhány filmben. Nem. Mennyire szeret filmezni? Az teljesen más, mint színházban játszani.
1: Eleinte nem szerettem, de azért nem, mert valójában annyira nem volt benne gyakorlatom. Ugye nekünk speciál ez kimaradt. Se nem maradt ki, mert valamennyire volt a színművészetén oktatás ez ügyben, csak valahogy nem, az úgy nem sikerült olyan erősre, vagy nem tudom, és azért nem voltam, gyakorlatilag semmi gyakorlatom nem volt, meg még tulajdonképpen bizonyos értelemben volt egy rossz élményem, mert ez sem igaz, mert még gimnazista koromból, mert akkor beválogattak egy filmbe, lejöttek a drámatagozatra is. Ott igazából nekem az volt a rossz élmény, meg az ijesztő, hogy amikor így megérkeztem, akkor fogalmam nem volt, hogy mit kell csinálni. Már ugye a forgatásra magára. És azt hiszem, hogy ez az élmény, ez olyan erős volt, hogy ez a mai napig így van. Tehát én, hogyha megyek forgatni, mindig valahogy a megérkezés az a legnehezebb. Ezen mostanában talán már valamennyire túltettem magam, de azt tudom, hogy ez az érzés megvan, és az olyan fura, hogy nyilván ettől a szorongástól, hogy az ember azt se tudta, hát én akkor ott gimnazistaként honnan tudtam sminkbusz, meg ilyen, mit tudtam én, hogy mit kell ott csinálni, és valahogy fura volt, hogy erre ott akkor ott nem figyeltek oda, hogy ott kellett volna egy kicsit úgy segíteni.
0: Melyik volt ez a produkció?
1: Ez Molnár Györgynek egy filmje, és most nem fog eszembe jutni a címe.
0: Szereti is egyébként, várom, ha hogy... szabadabb a nyara, vagy pedig azért jó lenne, mert a filmek azok mégis talán tovább megmaradnak, mint egy színházi előadás, és akkor az ember valami nyomot is szeretne hagyni maga után.
1: Nyilván vágyom rá, hogy játsszak valami, ha is súlyosabbat is filmen, de tulajdonképpen, tehát hogy így boldogan, inkább azt mondanám, hogy boldogan vágnék bele, de hát ez nem tudom, min múlik, mondom, nyilvánvalószínűleg ebben az önmenedzselésben én nagyon-nagyon rossz vagyok, úgyhogy innen üzenem, hogy ez csak ennyi. hogy ez a rész, ebben részében én nagyon nem vagyok ügyes.
0: Nem nagyon nézek mostanában már szinkronizált filmeket, de azért az sem annyira emlékszem rá, hogy nagyon sokat szinkronizált volna.
1: Nem, mert valószínűleg is a bátortalanságom okán. Tehát abba is azt hiszem, hogy bele kell jönni, és annyit meg nem csináltam soha így egybe, hogy úgy igazán belejöjjek, pedig valószínűleg se állna rosszul, vagy hogy mondjam, csak
0: de van esetleg egy olyan,
1: egy gyakorlat.
0: Talán még példaképnek is tekinthető színésznő, akinek úgy nagyon szívesen adná a hangját?
1: Hát ezt így nem tudnám mondani, hogy...
0: De ilyen külföldi színésznő... vannak, akiket nagyon kedvel, tehát ha mondjuk nem tudom mennyit jár moziba, hogyha egy filmet megnéz, akkor egy hívó szó az ő neve?
1: Hát nyilván vannak tulajdonképpen, például Meryl Streep ilyen, hogy az is mindegy, hogy milyen műfaj, vagy nem tudom, mert őt bármiben szívesen De valahogy nem. De azt hiszem, hogy talán nem ezen múlik, hogy mit néz. Nagyon szeretem az északi, tehát ilyen skandináv filmeket, de mondom, nem, valahogy valószínűleg én a nagyon rajongó típus sem vagyok.
0: Tehát igazi nagy példaképek akkor azért igazából nincsenek.
1: Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen nincs. Vagy hát pontosan tudok rajongó típus lenni, csak nem zárja ki, hogy minden más is legyen, vagy nem tudom. Tehát nem fókuszálok rá úgy szerintem egy-egy emberre, vagy ilyesmi.
0: A következő muzsikánknak is egy előadáshoz, mégpedig egy mese előadáshoz van köze. Jordán Tamás féle Nemzeti Színházban tudták előadni ezt a darabot, amiben fölcsendült a Bárka róla is a Hoffmann meséiből.
1: Ezt Radnai Csillával énekeltük duettben, és a tovább is van, az volt az előadásnak a címe, mert több meséből állt ez az előadás, és akkor én emlékszem, Csilla nagyon jól énekelt már főiskolás korunkban is, és az akkor nekem egy ilyen nagy élmény volt, meg nagy érdem, hogy a Harangi Mária rendezte ezt az előadást, hogy ő azt gondolta, hogy én énekeljem a Csillával ezt a dalt, mert hogy voltak nálam jobban éneklő osztálytársaim bőven, és hogy valahogy így alakult, hogy azt szerette volna, hogyha én éneklem, vagy lehet, hogy csak én éltem meg úgy, hogy én vagyok annyira hozzájuk képest kevésbé ügyes, vagy nem tudom, de azt tudom, hogy ez nekem akkor nagyon fontos volt.
0: Offenbach Hoffmann meséi című operájából a Bárka róla következik. Joan Sutherland és Huguette Tourangeau énekel, a Swiss Roman zenekarát Richard Bonning vezényli, a felvétel pedig 1972-ben készült.

0: Offenbach Hoffmann meséi című operájából a Barcarolát hallották, Joan Sutherland és Huguette Tourangeau énekelt, a Swiss Roman zenekarát pedig Richard Bonning vezényelte. A felvétel 1972-ben készült. Nem tudom, a szülei, amikor ugye ennyiszer próbálkozott, és nem sikerült, akkor próbálták esetleg visszaterelni az ELTE felé, vagy nem nagyon szóltak ebbe. Ugye édesanyja ápolónő, édesapja pedig vadász volt. Mondjuk egy vadász, ez egy annyira megfoghatatlan foglalkozás, ez úgy gyerekkorát meghatározta, sokat jártak, mondjuk lett ez buta kérdés, az erdőbe például?
1: Nyilván sokat jártam apukámmal, de ugye nekem van egy bátyám, és ő tulajdonképpen igen, meg hát erdész, de tehát az nagyon hamar nyilvánvaló volt, ugye nem én leszek az, aki majd vadászni fog, de persze, hát azért én is mentem sokat, és egyébként hát így arra kitérve, hogy igen, hát azért főleg apukám azért már úgy mondta, hogy akkor lehet, hogy valami normális foglalkozás után kéne nézni, és afelé is tendálni, anyukám azért nem azt mondom, hogy úgy, de valószínűleg ő eleve jobban támogatta ezt az egészet, meg hát tulajdonképpen én azt tudom, hogy nekem honnan jött ez az egész, illetve hát azt ugye mindig elmesélem, hogy annyira cserfes voltam az iskolában, hogy finoman fogalmazzunk, hogy tulajdonképpen azért találta ki az általános iskola alsó tagozatos osztályfőnököm, hogy menjek mesemondó versenyre, hogy még valahogy az energiáimat lekösse, vagy ez igen.
0: A mai szóval érve kicsit hiperaktív volt?
1: Nem is tudom, szerintem egyszerűen csak ugye jó tanuló is voltam, könnyen is ment, és egyszerűen szerintem
0: unalmas volt az óra?
1: Vagy nem, meg ilyen nagyon aktív volt, de nem, szerintem nem ilyen, vagy hát nem tudom, most már Isten tudja, lehet, hogy ma már azt mondanák, hogy hiperaktív voltam.
0: De azt tudom, hogy apukája, azt olvastam, hogy nagyon büszke lehetett azért őrre, amikor ment erre a mesemondó versenyekre, mert vitte a vadászkalapját, és abból kellett kihúzni a sorszámot.
1: Hát ez így előfordult többször, hogy ő felajánlotta, hogy abból húzzuk ki, de mondom, szerintem inkább anyukám. Apukám nagyon büszke volt rám nyilván, de aki ezzel az egésszel úgy jobban tudott azonosulni, vagy hát, hogy egyáltalán inkább anyukám volt, és vele is jártunk, ugye én a Hajdúadházon nőttem föl, és a Debreceni Színházban volt bérletünk, és oda anyukámmal mentünk, tehát nem apukámmal voltam színházba járó, és tulajdonképpen a bátyám sem igazán jött velünk, tehát ez
0: az a női szekció
1: anyukás volt. Program volt, igen, és tulajdonképpen anyukám mai napig is nagyon támogat.
0: Mondta, hogy most már itt él Budapesten, igen. Édesanyja, és akkor mondom, minden premiért megnéz.
1: Persze, abszolút. Sőt, én most már tényleg így anyukámra úgy tekintek, és egyébként valóban az van, hogy a színházban is, akik ismerik anyukámat, meg szokták kérdezni, hogy anyukámnak hogy tetszett, és nem csak úgy, én már néha azt érzem, hogy nem csak úgy, mert nyilván megkérdezzük így egymástól, hogy a szülei mennyire voltak elégedettek, nem tudom, de van olyan, akiről tudom, hogy ő is azt gondolja, hogy az anyukám már annyit nézett színházat, és egyébként nyilván jár máshova is, nem csak engem néz, hogy tök jókat mondott, vagy hogy mondjam, szerintem anyukám elég kritikus, és hogy jókat is mond, hogy így.
0: De ami mondjuk nem tetszik neki, azt így a szemében mondja, hogy ez most valamiért nem volt szerinte jó, vagy máshogy kellene csinálni, vagy?
1: Igazából szerintem belem azért elfogult, de előadásokkal, amikben játszom, azokkal nem.
0: Kell egy kis nyitottság is azért az Örkény Színház egyik másik előadásához, mint az elején például beszéltünk, a Kertész utcai Shakespeare mosó.
1: Igen, hát aki egy hagyományos, vagy hogy mondjam, tehát aki egy nagy Rómeus Júlia élményre vágyik, illetve hát én azt gondolom, hogy akkor is érdemes, mert akkor ez most valahogy máshogy lesz, de hogyha tényleg valóban klasszikusan, akkor nyilvánvalóan nem a Kertész utcai Shakespeare mosóra kell eljönnie.
0: Nagyon sok fiatal nézi az előadást, tehát ők biztos,
1: de idősek is. Tehát, hogy az a szép az egészben, hogy nekünk nem az az élményünk, amikor azt az előadást játsszuk, hogy csak fiatalok ülnének a nézőtéren, sőt.
0: És ugye nagyon sok, ez egyébként más színházban is divat most, akár a Katonától a Buda Őrség, a Szkénéig, bárhol lehet látni, ilyen klasszikusok újra hangszerelve, mondjuk talán inkább így. Mennyire szeret ilyen formabontó előadásokban játszani, vagy mennyire vágyik néha arra, hogy ilyen igazi, régi vágású színházat?
1: Igazából én nem tudom, hogy valaha vágytam-e igazi régi vágású, vagyis hát, hogy nem tudom pontosan, mit értünk ez alatt. Most ráadásul nálunk ugye a vezetőváltással egy új irány is indult el, tehát most nem ilyen típusú előadások készülnek, hanem inkább kifejezetten kortárs, tehát hogy a maguk a művek is sokszor kifejezetten ahhoz az előadáshoz születnek, amit bemutatunk, tehát hogy most más, én azt gondolom, hogy nagyon szívesen játszom egyébként klasszikusat, de az nem azt jelenti, hogy akkor régi formában is kell azt csinálni, tehát szerintem a lényeg az, hogy jó legyen a színdarab, az, hogy mikor írták, meg ilyesmi, az mindegy. Csak az a lényeg, hogy jó legyen.
0: De akkor nagyon megtalálhatta a helyét, ugye azt mondta, hogy ne hangsúlyozzuk, hogy hány éve van az Örkényben, de hát azért ez mégiscsak nem sokára egy kerek évforduló következik, az már egy komoly dolog. Ugye vannak vendégrendezők, vendégszínészek is, de az ember akkor azért ott mégiscsak egyfajta közeggel találkozik.
1: Igazság szerint részben igen, de egyrészt nagyon sokat, tehát ugye én amikor még oda kerültem az Örkénybe, akkor még szerintem még 10-valahány színész volt, most nem akarok hülyeséget mondani, most meg már 30 körül vagyunk, tehát szerintem nagyjából így a duplájára nőtt a társulat azóta, lehet, hogy az nem, és hát ugye némi cserélődés is volt. Amikor én oda kerültem, nem voltam társulat alapító, de nagyon a kezdet-kezdetén kerültem oda, és azért azóta szerintem nagyon sokat változott. Ugye egyrészt az, hogy Madácskamarából Örkény Színház lett, és így aztán tulajdonképpen a repertoár is föl kellett építeni gyakorlatilag azt, hogy milyen ez az Örkény Színház, és tulajdonképpen én még valamennyire abban is részt vettem, és most meg már egy nagy változásban is részt veszek. Tehát, hogy én valahogy azért úgy meglepődöm néha, hogy ez már tényleg, most akkor mondjuk ki, mert jövőre lesz 20, tehát hogy 19 évet eltöltöttem ott. Ezen én néha meglepődök, mert egyszerűen nem tűnik annyinak.
0: Az utolsó zenék is természetesen egy előadáshoz kötődik, és ez sem egy klasszikus Macbeth. Eleve ugye négyen egy idősebb és egy fiatalabb pár alakítják. Mondjuk ugye, ha már vendégekről beszéltünk, azért Fodor Tamás, gondolom, hogy vele is izgalmas és érdekes volt együtt dolgozni.
1: Persze. Igen, tehát a Macbethet Gáspár Ildikó rendezte, és valóban ezt, mivel a stúdióban csináltuk, ezért limitálni kellett az előadásban szereplők számát, de nyilván ezt tudta az Ildikó, hogy hány szereplővel dolgozhatott, és így választotta ki a Macbethet, és gyakorlatilag így négyen játszottuk el azokat a szerepeket, amiket nem lehetett kihagyni, és ráadásul egy keret története volt ennek ahhoz, hogy ez igazán jól létre tudjon jönni, és a néző is bírja követni, hogy most ki kicsoda. A Lady-t játszotta, és Malcolmot, ami a két ilyen nagyobb szerep volt. Azon túl, hogy én voltam ez egy múzeumi dolgozók voltunk, mit valójában
0: légyen.
1: Teremőrök. Én tárlatvezető is voltam, és akkor én bevezettem a közönséget, szóval az elején hosszan nagyon sokat így háziasszonykodtam tulajdonképpen, és nagyon sokáig tehát a jelenetek közt is, mint tárlatvezető mondtam el, hogy most mi következik.
0: Tehát,
1: hogy igen, tehát ugye nagyon sok, hát az is egy figura volt tulajdonképpen, tehát azt egy különálló szerepként teljesen lehetett definiálni, meg hát úgy is fogtam föl, és igen, ebben az előadásban hangzott el a nagy vacsora jelenetben, amikor a Macbethről már teljesen egyértelmű, tehát akkor szembesül vele a Lady is, hogy teljesen megőrült, és ott hangzott el a Csárdás királynőből az emlékszel még, és ez én úgy emlékszem, hogy az én ötletem volt, mert kerestük, hogy ott minek kéne, és az emlékszel még az olyasmi volt, mint az I Will Always Have You, de talán még jobban, hogy azt egyszer milyen jó lenne elénekelni, csak hát nem az én hangfajom. Hát ez így nem menne, és aztán végül úgy oldottuk meg, hogy Borsi Balogh Máténak, aki ugye a partnerem volt neki, ez egyáltalán nem okozott problémát, aztán ez csak kiderült, hogy tulajdonképpen nekem se. Nyilván, tehát hogy maradjon hangszalagom előadás végére, ezért a verze részt azt én egy oktávval mélyebben énekeltem, és csak a refrénnél mentem föl az eredeti magasságba, de ez is egy, tulajdonképpen ez is egy ilyen lépcsőfok volt, vagy volt olyan, aki így mondta, hogy úristen, hát te itt is tudsz énekelni, meg mennyit fejlődtél, meg nem tudom, tehát hogy az is nekem egy ilyen előrelépés volt, hogy az is ment, mert azért mégiscsak tök más műfaj.
0: Most egy régebbi felvételt választottunk, a Csárdás királynő második felvonásában hangzik el ugye a klasszikus operettben Szilvia és Edwin Herceg között ez az Emlékszel még kezdetű dal. Ezen a felvételen Németh Marika és Baksai Árpád énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát pedig Vince Otto vezényli.

0: Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből szólt a részlet a második felvonásból. Német Marika és Baksai Árpád énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Fince Ottó vezényelte. Azt már mondtuk, hogy dolgozott már együtt a Danubia zenekarral és ennek a folyománya, hogy most a hallgatók majd csak ősszel hallják ezt az adást, mi most itt nyár közepén beszélgetünk. Régi filmslágereket fog énekelni Szemenyei Jánossal. Már tanulja ezeket a dalokat, vagy esetleg már tudja is?
1: Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyjából tudom már őket.
0: És olyan meseautó, hogy mire gondoljunk?
1: Meseautó, eleve az a koncertnek a címe, hogy meseautó, úgyhogy a meseautó is el fog hangozni, és Karádi, hát ugye mi Karádi daloknak hívjuk őket, de hát ugye ezek filmekben voltak, és azok között vannak olyanok is, amiket már énekeltem, például amit ugye a műsor elején a Hamvadó cigaretta végnek az a változata, amit a Kis Judit Ágnes, szóval az már elhangzott ma,

0: én triangulumon játszom, de azon művész vagyok, már ha eltalálom, ez rettentő vicces. Tehát az annál kínosabbat, hogy egy triangulumot, hogy egész egyszerűen, hogy mivel nem akarok nagyot ütni, ezért tulajdonképpen el sem érem. Biztos egyébként azt is lehet jól meg rosszul csinálni, hát valószínűleg én sejtem, hogy én azt hogy csinálom. De mindegy, szóval, hogy a Momo előadásban ott énekeltem, de azon kívül tulajdonképpen újat nem csináltunk, nem kellett megtanulni. Ami igen, és valahogy igen, ugye tömbösítve játszottunk, és ezzel valahogy ritkábban énekeltem, és azért most ez, hogy így az nagy zenekar, meg nem tudom, ez.
1: Igen, mert ugye ez a Csárdás Királynő részlet például csellóval hangzik el, tehát ott nem egy zenekar, hanem
0: igen,
1: csak egy cselló.
0: A Macbeth előadásunkban, ami ugye már most évek óta nem megy, ott egyetlen csellóval. Hát az is egy érdekes dolog volt, mert azért másfajta kíséret az, ugye az ember nem... És még azt sem feltétlenül mondanám, hogy könnyebb vagy nehezebb, hogyha nagyobb zenekarral van a történet, mert azért egyetlen cselló, amit játszik, az nem biztos, hogy feltétlenül segít abban. Nyilván hangnemben maradok az éneklésnél, de amúgy
1: hát
0: meg...
1: Ez már nagyon kamara muzsikálás.
0: Igen, igen.
1: És ha valaki mondjuk lecsúszott volna nyáron erről a filmslágerekről, akkor ezt ugye szabadtéren adják elő, ez valószínűleg januárban is.
0: Igen, január végén is.
1: Már bent. Két premierben is szerepel a jövő évadban az Örkény Színházban, pár szót még mondjunk akkor erről.
0: Igen, jövő évad elején az Örkény stúdiójában Widder Kristóf rendezésében lesz egy előadás, amit Bíró Kriszta kollégám ír, mégpedig ez úgy jött létre, hogy volt egy belsős pályázata az Örkény Színháznak, amin gyakorlatilag bárki, aki örkény dolgozó, és a bárki alatt úgy értem, hogy bárki, tehát nem a színészek, vagy a művészeti dolgozók, tehát nem tényleg bárki beadhatott pályázatot, és amelyik nyer, az lesz bemutatva a jövő évad elején, hát ez lett a Bíró Kriszta Lakidia asszisztensünk és Varga Zsófi dramaturgunk pályázata, és ebben fogok én játszani. Ennek a címe Át, mégpedig úgy írva, hogy A.T. Tehát, hogy majd kíváncsi vagyok a nézők, hogy fognak rá jegyet kérni. Az átra kérnek jegyet, vagy az AT-re, tehát ez még kíváncsian várom. És aztán pedig az évad nagy színpadi második bemutatójában fogok még szerepelni, amit pedig Kincses Réka rendezés, ő is írja.
1: Tehát ez is egy kortárs darab.
0: Igen, akkor. Ugye megy nálunk a stúdióban a Karácsonyozzatok velünk, vagy Ússzatok haza című előadás. Erre is kíváncsi vagyok, hogy kérnek jegyet. Azért szoktam röhögni, hogy vannak a címek, amire egyszerűen hogy. Tehát, na mindegy. És annak tulajdonképpen egy kibővítése, előzménye, utózmánya, nem tudom micsoda ennek a Karácsonyozzatok velünknek, ami nyilván több szereplős is, mint ahogy ami a stúdióban megy elő, de ez egy teljesen különleges, tehát anélkül is meg lehet érteni, tehát nem arról van szó, hogy ez úgy függ össze, vagy én legalábbis azt gondolom.
1: És ilyenkor már ismeri ezeket a darabokat? Már elolvasta?
0: Most azért tudok sokat erről a kettőről, mert mind a kettőből volt előkészület, még az évad végén. A Kriszta darabjának egy első verzióját azt olvastuk is, Réka pedig rengeteget mesélt, mert ott improvizáltunk sokat, és ezért szituációkat, meg tulajdonképpen az, hogy amiket én játszom, azokról már valamennyit, ez is volt a cél, hogy valamennyit ő is lásson minket, meg mi is már képben legyünk.
1: De akkor ezek izgalmas jó feladatok, úgy igen. Veszem észre, hogy a helyén van az Örkényben, és
0: igen,
1: pont a megfelelő feladatokat kapja.
0: Igen, hát igen. Még most jövőre pont nem lesz semmiféle zenés, vagy értve, de azt hiszem talán a Krisztájéban fogunk énekelni, úgyhogy
1: na, azt is kíváncsian várjuk. Takács Nora Diánának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és néhányat megmutatott kedvenc felvételeiből.
0: Én köszönöm szépen.

0: Eddig tartott ma a lemezelő, ezúttal két hét múlva várjuk majd önöket, jövő vasárnap ugyanis a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny döntőjét közvetítjük majd itt a Bartók Rádióban. Két hét múlva, szeptember 27-én, vasárnap délután 4 órától pedig Gyenge Tibor, a Dresdai Staatskapelle helyettes koncertmestere lesz a vendégünk, ő mutatja majd meg legkedvesebb felvételeit. És ne feledjék, hogy műsorainkat újra meghallgathatják, hogyha a www.mediaclick.hu/lemezelő linkre kattintanak. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. További jó rádiózást kíván a műsorvezető Madarán Zsolt. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Julian Luck Trio koncertjét hallgathatják meg. Az amerikai Grammy-díjas jazzgitáros, zeneszerző, némiképp csodagyerek már 8 évesen olyan neves művészekkel játszott együtt, mint például Carlos Santana és Pat Metheny. Azóta többféle formációt kipróbált, de mindig visszatér a klasszikus gitár-bőgő-dob hármas egységhez. Ebu Jazz. A Julian Luck Trio 2024-es felvétel a bécsi Concerthouse-ból. Ma, 23 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyaloglás során lassan lemlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 17 óra 30 perc. Zenei találkozások.
5: Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Pece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban három mesterművet és átirataikat hasonlítjuk össze. Az első darab történetét kezdjük egy kicsit távolabbról. Talán önök közül is sokan tudják, hogy Johann Sebastian Bachnak valójában két születésnapja van. Amikor a nagy muzsikus 1685. március 21-én megszületett, születését először a Julián naptár szerint rögzítették. Ezt a naptárat Julius Cézár azért vezette be Krisztus előtt 45-ben, hogy azt a hatalmas római birodalom egész területén használják. Ám amikor Bach 1750-ben meghalt, Európa nagy része már áttért a Gregorián naptárra. Bach szülővárosa, Eisenach, viszont a kivételek közé tartozott, ott változatlanul a Julián naptárat használták. És van még egy csavar a történetben. Kiderült, hogy a Julián naptárban körülbelül 11 nappal tévesen számították ki az év hosszát. Így aztán a Gergely naptár bevezetése után Bach születésnapja március 21-ről március 31-re változott. Nem a születésnapokról szól az első zene, de mivel a két szólamú invenciók közül emelünk ki egyet, ehhez mégiscsak kapcsolódhatott a dupla születésnap története. A 15 kétszólamú és a 15 háromszólamú invenció 1720 körül keletkezett, amikor Bach a Kötteni zenekar karmestere volt. A műveket legidősebb, akkoriban 9-10 éves fiának, Wilhelm Friedemann Bachnak írta a szerző pedagógiai gyakorlatokként. Johann Nikolaus Forkel, Bach első életrajzírójának könyvében olvashatjuk, hogy Bach első lépésként megtanította tanítványainak a hangszer billentésének sajátos módját, és ennek érdekében hónapokig kizárólag az egyes ujjakra írt gyakorlatokat játszatta velük. És Bach tanár úr szigorú volt, néhány hónapig senki sem kaphatott felmentést ezek alól a gyakorlatok alól. De ha észrevette, hogy egy nebuló kezdi elveszíteni a türelmét, segítségként rövid darabokat írt, például a 15 kétszólamú invenciót. A kétszólamú invenciók egyik leghíresebb darabja a 775-ös jegyzékszámú D-moll mű, amelyet gyakran komornak, levendula árnyalatokkal gazdagított szomorú szürke zenének írták le. Hallgassuk meg a D-moll kétszólamú invenciót háromféle billentyűs hangszeren, először Dobozi Borbál a csembalón, aztán Joseph Payne klavikordon, végül Schiff András zongorán játszik.

Dobozi Borbála csembaló és Joseph Payne klavikord felvétele után Siff András zongorán játszotta a D-moll kétszólamú invenciót. Siff András véleménye szerint az invenciók elengedhetetlenek a kontrapunkt megértéséhez, és olyan időtálló daraboknak tartja őket, amelyek tökéletesen szólalnak meg modern zongorán is. De a billentyűs hangszerek után lépjünk tovább újabb három változattal a D-moll kétszólamú invencióból, ezúttal vonósok, aztán gitár és cimbalom, majd klarinétok előadásában. Az első felvételen Janine Jansen hegedül és Maxim Rizanov játszik brácsán, a második felvételen Környei Miklós gitározik és Szalai András cimbalmozik, végül megszólal a harmadik hangszeres változat, Helmut Lachenmann átiratát klarinétokon a Trio di Clarone játssza.

Minden zongorista egyetért abban, hogy a kétszólamú invenciók tökéletes felkészítő darabok a partitákra, illetve a francia és az angol szvitekre. Ráadásul, bár az invenciók technikailag nem túl nehezek, zenei tartalmuk csodálatosan mély, vagyis arra is kiválóan alkalmasak, hogy megismertessék a tanulókkal, miért is tartjuk Bachot, a valaha élt talán legnagyobb zeneszerzőnek. Két változatunk van még Bach 775-ös jegyzékszámú D-moll kétszólamú invenciójából. Az első átiratot Jens Schövings készítette, és a Jens Schövings Blue Note Bach jazz együttest halljuk, aztán pedig a Balance Wheel Group saját átiratában szólal meg Bach műve.

Bach híres invenciója után egy nem kevésbé híres polonész következik. Chopin egyik leghatásosabb bravúr darabjáról van szó, ami 1843-ban jelent meg, és régóta a romantikus zongora repertoár egyik kedvence. Arthur Rubinstein zongoraművész azt mondta róla, hogy a hősi polonéz az a mű, amely a legközelebb áll a szívéhez. A darab igazán tökéletes előadásához kivételes virtuózitás szükséges. Fizikailag is elég megterhelő, bár a zeneszerző egyik tanítványa, Adolf Gutmann azt mondta, Chopin a legtöbb előadóval szemben sokkal szelídebben játszotta ezt a művet, mint szokás. Chopintől ugyan sajnos nem tudjuk meghallgatni a hősi polonészt, de tökéletes előadásban halljuk most, Marta Argerichtől.

Chopin Opus 53-as Azdur hősi polonézét zongora után hallgassuk gitáron, saját átiratát Eötvös József gitárművész játssza.

182 éve volt a mai harmadik remekmű Félix Mendelssohn-Bartholdy hegedű versenyének bemutatója, és a darab gyakorlatilag azóta az egyik leggyakrabban előadott és legkedveltebb versenymű. Mendelssohn tinédzserkori jó barátjának, Ferdinand David hegedűművésznek ajánlotta a darabot, és 1844-ben a bemutatón természetesen Ferdinand David hegedült, a karmester pedig egy másik zeneszerző, a Mendelssohn által igen nagyra tartott dán Nils Gade volt. De a darab második előadása is igen nagy feltűnést keltett, mert egy 14 éves fiúcska lépett a színpadra, bizonyos Joachim József, akiből később korának egyik legkiválóbb hegedűművésze lett. És a rádiózenekar koncertmestere Olá Vilmos is a kedvencei között tartja számon ezt a művet. Mendelssohn Émol hegedűversenyének harmadik tételét ő játssza most, mellette a rádiózenekart Vásári Tamás vezényli.

Ahogy említettem, Mendelssohn hegedű versenye azonnal sikert aratott, nem csak a bemutató közönsége, hanem a kritikusok is elismerően szóltak róla. A 19. század végére a művet már az egyik legnagyobb hegedű versenynek tartották. És bár a 20. század elején egy kissé csökkent az érdeklődés Mendelssohn életműve iránt, de ez alól kivétel volt a hegedű verseny, ezt a darabot a 20. században is gyakran elővették. Még 1906-ban, 75. születésnapi ünnepségén, halála előtti évben Joachim József, a születésnap vendégeinek azt mondta, a német zeneszerzőknek 4 hegedű versenyük van. A legnagyszerűbb, mentes minden kompromisszumtól Beethoven darabja. Brahms műve komolyságában vetekszik vele, a leggazdagabb, a legcsábítóbb Max Bruch alkotása, de a legbensőségesebb, a szív igazi gyöngyszeme Mendelssohné. Hallgassunk még 2 változatot Mendelssohn hegedű versenyének 3. tételéből. Először saját átiratát Bálint János fuvola művész játsza, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Pier Giorgio Morandi vezényli.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy e-moll hegedű versenyének harmadik tételét a Classic Buskers előadásában hallottuk. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Julian Luck Trio koncertjét hallgathatják meg. Az amerikai Grammy-díjas jazzgitáros, zeneszerző, némiképp csodagyerek, már 8 évesen olyan neves művészekkel játszott együtt, mint például Carlos Santana és Pat Metheny. Azóta többféle formációt kipróbált, de mindig visszatér a klasszikus gitár-bőgő-dob hármas egységhez. Ebu Jazz. A Julian Luck Trio 2024-es felvétel a bécsi Concerthouse-ból, ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Hétfő este a Svéd Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Debussy és Sosztakovics művei csendülnek fel, valamint Csajkovszki 150 éve csellóra és zenekarra komponált sorozata a Változatok egy rokokó témára, melyben a szólista Alexej Kiszeljov vezényel Andrés Orozco Estrada. Szimfonikus muzsika hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm a hallgatókat. Németh Attila vagyok, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk Elisabeth Söderström, 1927. május 7-én született Stockholmban. Édesapja svéd tengerésztiszt volt, anyja orosz származású zongorista, így már gyermekkorától két különböző zenei kultúra hatása érte. 14 éves korában kezdett énekelni, majd a Stockholmi Királyi Zeneakadémián, illetve operaiskolában tanult egy olyan oktató irányításával, aki a híres Garcia énektechnika egyik kiváló képviselője volt. Ez a képzés nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Söderström hangja rendkívüli hosszú pályafutása során is megőrizte a frissességét. A Garcia énektechnika a 19. század egyik énekmesterének, Manuel Patricio Rodriguez Garciának a nevéhez fűződik, aki a modern énektechnika, énektanítás egyik megalapozója volt. Ennek alapja egyébként a természetes és erőltetés nélküli hangképzés, amelyben a hang szabadon és kiegyensúlyozottan szólal meg. Kiemelt szerepet kap benne a tudatos légzés technika, a jól irányított levegő biztosítja a hang stabilitását, szépségét, kitartását. Szóval ennyit erről a technikáról. Garcia volt az, aki elsőként alkalmazta a gége tükröt az énektanításban, és tudományos megfigyelésekkel is vizsgálta a hangképzés működését. Nos, e technika elsajátítása nagyon sokat segített az ifjú hölgynek, aki 47-ben 20 évesen debütált Mozart Bastien és Bastien című művében, operájában a Drottningholmi Kastély Színházban. Két évre rá már a Stockholmi Királyi Operaház tagja lett, amelynek egészen 1980-ig meghatározó művésze maradt. Közben persze a világ legnagyobb operaházai hívták vendégszerepelni, de ő mindig hű maradt hazája operakultúrájához. A kritikusok különösen Janácsek, Richard Strauss és Csajkovszki operáinak hősnőiben tartották utolérhetetlennek. Elsőként Strauss Capriccio című operájának záró jelenetébe hallgatunk bele, ebben a részben hallható a grófnő monológia is.

Ria Strauss Capriccio című operájának záró jelenetét hallottuk Elizabeth Söderström és a Royal Philharmonikus zenekar előadásában, vezényelt Doráti Antal. Muzsikus legendánk nemzetközi karrierje az 1950-es évek végén indult, fellépett akkor többek között a Salzburgi Fesztiválon, a londoni Covent Gardenben, a New Yorki Metropolitan Operában. Több mint 50 szerepet énekelt 10 különböző nyelven, ami rendkívüli nyelvi zenei felkészültséget igényelt. Nem csak a kiváló hangja miatt csodálták, hanem kivételes színészi érzéke miatt is. Alakításai mindig mély emberi hitelességet sugároztak. A Gramophone magazin minden idők egyik legjelentősebb Janáček énekesének nevezte. Egy újságíró megkérdezte a dívát, hogy előfordult-e olyan, hogy egy rendező olyat kért, amit ő felháborítónak tartott, de végül zseniálisnak bizonyult. Muzsikus legendánk azt felelt, hogy igen, különösen híres volt Götz Friedrich stockholmi Jenufa rendezése, ez 8 hetes próbát igényelt. A rendező darabokra tépett minket, és semmit nem engedett meg, amit javasoltunk. Azt mondta, hogy ezt meg azt kell csinálnod, és megmutatta a gesztusokat. Mondtam neki, hogy nem akarok ilyen mechanikus gesztusokat tenni, mert a karakteremnek ez nem tetszik. Erre azt mondta nekem igen mogorván, hogy de az enyémnek igen, szóval csináld ezt meg ezt. Aztán apránként rájöttem, hogy a szerepem szerint én csak egy kis darabka vagyok egy nagy kirakósban, és a kirakó zseniális volt. Szóval elfogadtam, bár még a premiéren is egymást nézegettük, és azon tűnődtünk, hogy vajon a közönség beveszi-e ezt az elképzelést, mi úgy éreztük, hogy túljátsszuk, hogy néma filmeket csinálunk. De működött, méghozzá varázslatosan működött, és hatalmas sikert aratott Svédországban. Az előadást elvittük Németországba, különböző fesztiválokra, Skandinávia más részeire. Szóval tévedtem, csak a munkamódszere nem tetszett. Ha ezt előbb elismerjük, 4 hetet spóroltunk volna. Leos Janáček Katya Kabanova című operájából hallunk most egy részletet. A felvételen Elizabeth Söderström és Nadezhda Kniplova énekel, a bécsi filharmonikusokat Charles Mackerras vezényli.

Leos Janácsek, Katya Kabanova című operájából a részletet Elizabeth Söderström és Nagyezsda Kniplova, valamint a bécsi filharmonikusok adták elő, vezényelt Charles Mackerras. Muzsikus legendánk hangverseny énekesként is kiemelkedő volt, különösen Sibelius és Rachmaninov dalainak tolmácsolásában alkotott maradandót, több legendás lemezfelvételt készített Vladimir Ashkenazi zongora művésszel. Beethoven Missa Solemnisének felvételén Otto Klemperer vezényletével működött közre, amely a mű egyik klasszikus interpretációja lett. 93 és 96 között annak a Drottningholmi Kastélyszínháznak volt a művészeti igazgatója, ahol pályája csak nem fél évszázaddal korábban elkezdődött. Nyugdíjas éveiben világszerte tartott mesterkurzusokat, a szakmai tudását humorral és nagy emberséggel adta át a fiatal énekeseknek. Most Szergej Rachmaninov két dalát hallgatjuk meg, muzsikus legendánk és Vladimir Ashkenazi előadásában.

Szergej Rachmaninov két dalát hallottuk Elizabeth Söderström és Vladimir Ashkenazy tolmácsolásában. Legendánk több mint 50 opera szerepet énekelt, repertoárja baroktól egészen a kortárs zenéig terjedt. Janáček operáit nem csak csehül, de németül, angolul és svédül is előadta. A Metropolitan Opera centenáriumi gáláján Kathleen Battle és Frederica von Stade társaságában lépett fel, megjelent 78-ban önéletrajza, amelyben pályájáról és művészethez való viszonyáról írt. Három fiút is felnevelt. A Metropolitan hosszabb szerződését azért nem vállalta tovább, mert fontosabbnak tartotta a családját és visszaköltözött Svédországba. A kollégái szerint soha nem viselkedett divaként, szerénysége és segítőkészsége pedig legendás volt. Nem gyakran mondott le fellépéseket, de volt néhány dolog, amire allergiás volt, például a légkondicionálást nagyon veszélyesnek tartotta. Halálakor a Stockholmi Operaház közleményében hangsúlyozta, hogy az énekesnő közönségét hangjával és színészi játékával egyaránt elbűvölte, többek között Csajkovszki Anyegin című operájának Tatjana, illetve Strauss Rózsa lovagjának Marsalné szerepében nyújtott maradandó alakítást. Most Csajkovszki dala következik. Csak kit a vágy hevít, Elizabeth Söderström partnere Roger Vignolle.

Csak kit a vágy hevít. Csajkovszkij dalát Elizabeth Söderström és Roger Vignol adta elő. Muzsikus legendánk nagyon széles repertoárral rendelkezett. Egy interjúban elmondta, hogyan döntött el, hogy milyen szerepeket fog énekelni, és miket utasít vissza. Csak két szólamra mondtam nemet. Az egyik Arabella volt, mert valamiért mindig elkezdtem kuncogni, amikor épp a legmélyebb érzelmeket kellett volna tolmácsolni, annyira viccesnek találtam. A másik pedig a Katerina Izmajlova volt, Sosztakovics operája. Nem tetszett az az ötlet, hogy gombával mérgezzem meg a férjemet. Emlékszem az utolsó MET fellépésemre, ahol a Figaro grófnőjét énekeltem. A rendező Jean-Pierre Ponel volt. Már a próbák elején vitába keveredtem vele, mert ő úgy gondolta, hogy a grófné érzelmileg már eltávolodott a férjétől, kapcsolatuk hideg és kiüresedett. Én ezzel nem értettem egyet. Azt mondtam Ponelnek, miért énekelném akkor ezeket az árjákat? Véleményem szerint a grófné árjái éppen azt bizonyítják, hogy még mindig szereti a férjét, és fáj neki a házasságuk válsága. Aztán az énekesnő rájött, hogy Ponel rendezői elképzelése nem Mozart operájából, hanem Beaumarchais darabjából, méghozzá a Bűnös anya című műből indult ki. Söderström szerint ez félrevezető megközelítés volt a Figarohoz. A történet legszebb része azonban a vége. A főpróba után Ponel odalépett hozzá, a szemébe nézett és azt mondta, minden, amit csináltál, rossz volt, de imádtam. Söderström nagyon meghatódott ezen, mert úgy érezte, hogy a rendező végül is elfogadta az ő művészi elképzelését. Hozzátette, hogy ez volt az utolsó találkozásuk, mert Ponel nem sokkal később meghalt. Azt is elismerte, hogy nem Ponel művészi nagyságával volt baja, hanem a próba folyamat módszerével, és utólag úgy vélte, ha nyíltabban megbeszélték volna a koncepciót, itt is 4 hét próbaidőt megsporolhattak volna. De ez a történet jól jellemzi Elizabeth Söderström művészi hitvallását. Rendkívül határozott volt a szerepek értelmezésében, de a vita számára mindig a mű igazságáról szólt, és nem a személyes konfliktusról. A Figaro házassága című opera részlete következik, természetesen Elizabeth Söderström énekel, az Új Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényli.

Mozart Figaro házassága című operájából hallottunk részletet Elizabeth Söderström és az Új Filharmónia zenekar előadásában az 1970-es felvételen Otto Klemperer vezényelt. Söderström volt opera igazgató is. Akkor is gondja volt egy rendezővel, aki képtelen volt együtt működni az előadás karmesterével. Nagyon sokat tipródott, hogy mit tegyen. Saját bevallása szerint ezt a helyzetet nem tudtam megoldani, egyszerűen rájöttem, hogy rossz kombináció volt. Volt ugyan egy előadásunk, ami nagyon tetszett a közönségnek, de tele volt torzítással. 50 éve vagyok színpadon. 47-ben debütáltam Drottningholmban, és épp ezért akartam 97. januárjában befejezni a munkámat pont ott. Én az 50-es évekre emlékszem vissza a legszívesebben. Csodálatos időszak volt, mert megnyíltak a határok, véget ért a világháború, újra lehetett utazni. Sokat énekeltem Angliában, a skandináv országokban és Hamburgban. Láttam ezeket a helyeket romokban heverni, és elkezdték újjáépíteni a városokat. Izgalmas időszak volt ebből a szempontból is látni, hogy milyen gyorsan helyreállt a zenei élet Európa szerte. Most Maurice Ravel Scheherezádi ciklusának első tételét hallgatjuk meg. Ázsia.

Morisz Ravel Scheherezade ciklusának első tételét, az Ázsiát hallottuk. Elizabeth Söderström énekelt, a BBC szimfonikus zenekarát Pierre Boulez vezényelte. A felvétel a londoni Royal Albert Hall hangverseny termében készült 1971-ben. Muzsikus legendánk a londoni Royal Operában az érzelmi skála ellentétes végpontjain szereplő szerepekben tűnt fel. Énekelt Britenberg, de Johann Strauss operáiban is. Hatalmas sikereket ért el a Salzburgi Fesztiválon és a New Yorki Metropolitan Operában. 1959-ben 6. Gusztáv király hivatalos udvari énekesévé nevezték ki. Csodálatos hangját az egész operavilág szerette. Most Sibelius Lua

Nattár című kompozíciója következik. Ez a finn komponista egyik legkülönlegesebb és legnehezebb vokális műve, nem opera, nem dalciklus, hanem szoprára és zenekarra írt szimfonikus hangköltemény. Luo Nattár egyébként a finn mitológia egyik ősi alakja, a természet lánya, a teremtés istennője, a történet a finn nemzeti eposzból, a Kalevalából származik.

Jean Sibelius Luonat Tár című kompozíciója hangzott el Elizabeth Söderström és a Filharmónia zenekar előadásában vezényelt Vladimir Ashkenazy. Muzsikus legendánk volt a Jussi Björling Társaság tanácsadó testületének tagja. Megtiszteltetésnek, sőt kiváltságnak tartotta, hogy részese lehet annak a célnak, hogy megőrizzék honfitársa Jussi Björling a 20. század egyik legnagyobb svéd énekesének emlékét. Egész életével azt bizonyította, hogy a művészet mögött mindig mély emberség és alázat áll. Hangja 2009-ben elnémult, de felvételei ma is őszintességgel szólítják meg a hallgatót. Nem csak kivételes énekesnő volt, hanem egy olyan művész, aki minden szerepében az emberi lélek igazságát kereste. Tanítványai és hallgatói számára örök példát mutatott abból, hogyan lehet a szakmai tökéletességet szeretettel és szerénységgel párosítani. Életműve arra emlékeztet bennünket, hogy a valódi művész nem csupán előadja a zenét, hanem maradandó nyomot hagy azok szívében, akik meghallgatják. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attilát hallották a Muzsik

0: Kis legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják a viszonthallásra.
1: Keddi műsorunk ismétlését hallották.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Koncerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Koncerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Egy tanárnő, aki hibázott. Egy fiú, aki nem tud uralkodni a dühén. Együtt indulnak egy hosszú zarándokútra. A lenyűgöző tájakon átvezető gyalog során lassan leomlanak köztük a falak. Egy út, amely nem csak Santiago de Compostela-ba vezet. El Camino. Találd meg az utad. A francia film már a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is dönt jövő héten az országgyűlés. Átalakítanák az utónév kérelmezés rendszerét. Túlnyomóan borult, esős idővel kezdődik a hét, jönnek a részletek. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényekről is. Elfogadhatatlanok a Tisza alkotmánybíró jelöltjei a Mi Hazánk számára. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ha a diktatúra lebontásával kampányoló Tisza valóban szakítani akar az elmúlt 16 év logikájával, akkor elvárják, hogy a 6 alkotmánybírói helyenek csak 2/3-át töltsék be a kormánypárt jelöltjei. A Tisza mások mellett Ligeti Miklóst és Kronovszki Nórát javasolja a posztra. A Fidesz korábban jelezte, nem vesz részt a folyamatban. Radikálisan átalakítaná az utónév kérelmezés rendszerét a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium, tudta meg a 24.hu. Tavaly nyáron Kósa Lajos egykori fideszes politikus javaslatára az általa vezetett utónévjegyzék szakértői bizottsághoz került a kérelmek elbírálása. Ezzel gyakorlatilag befagyasztották az új nevek felvételét, valamint 145 nevet töröltek a listáról. A tervek szerint a minisztérium a szakmai szervezetekkel egyeztetve megsemmisíti a törlést és visszaállítja a korábbi szakmai alapú elbírálást. Több mint 100 egykori és jelenlegi balettművész, koreográfus és kulturális szakember követel változást a Magyar Állami Operaház balettársulatának ügyében. Az aláírók arra kérik az új kormányzatot, hogy ne bízzon meg olyanokat vezetői szereppel, akik az elmúlt 16 évben közreműködtek a művészek elleni munkaügyi perekben. Ókovács Szilveszter az Operaház főigazgatója szerint a mostani petíció hátterében szakmai féltékenység áll. Budapesten és Pécsen koncertezik a következő napokban Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész holnap a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szólókoncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Rachmaninov, valamint Beethoven, Schumann, Gershwin és Csajkovszki művei. Meghalt Kardos Sándor, Kossuth díjas operatőr, rendező, fotográfus. A nemzetművészedíjjal kitüntetett szakember 1972-től a MA Film segédoperatőreként dolgozott, majd a Magyar Rádió operatőre és rendezője lett. Csak nem 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet, kisjátékfilmet fényképezett, köztük a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok, valamint az Eldorado című alkotásokat. Kardos Sándor 82 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 14 és 22 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-21 fokot mérnek. Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre több felé előfordulhatnak futózáporok. Holnap kezdetben a keleti tájakon lehetnek még derült körzetek, majd később ott is beborul az ég. A Dunántúlon, illetve a középső ország részben eső, zápor, északnyugaton zivatar előfordulhat. Időnként megélénkül, Sopron és a Fertő környékén megerősödik a szél. Éjszaka általában 11-17, holnap délután 19-25 fok várható. Hírekkel legközelebb, éjfél előtt jelentkezünk 5 perccel.
2: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
7: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Seidl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A tavalyi kamara.hu koncert sorozat egyik hangversenyét idézzük. Alcíme: Falevél az emberiség fáján. Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Warts hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó és Perényi Miklós csellón, Várjon Dénes és Simon Izabella zongorán játszik. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. november 21-én készült. Elsőként hallgassák meg Luigi Boccherini D-dur gitárötösét. Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Warts hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán játszik.

Bokkerini D-dur gitárötösét hallották, Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Warts hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán játszott. Ludwig van Beethoven A-dur szonátája következik, opusz 69. Gordonkán Perényi Miklós, zongorán Várjon Dénes játszik.

Beethoven Ádor szonátáját hallották, Perényi Miklós játszott Gordonkán, Várjon Dénes zongorán. Johann Sebastian Bach 1007-es jegyzékszámú G-dur szóló szvítje következik, az előadó Perényi Miklós.

Perényi Miklós előadásában hallották Johann Sebastian Bach G-dur szóló szvittjét, jegyzékszáma 1007-es. Befejezésül Wolfgang Amadeus Mozart 493-as köhögjegyzékszámú S-dur zongora 4-ese következik. Simon Isabella játszik zongorán, Steven Warz hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán.

0: Mozart 493-as körhegyedzékszámú S-dur zongora négyesét hallották. Simon Isabella zongorán, Steven Wartz hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó gordonkán játszott. Kamara.hu fesztivál. Falevél az emberiség fáján. Ez volt a koncert alcíme. Közreműködött Csáki András gitáron, Irina Abrigo és Steven Wartz hegedűn, Jürg Déler brácsán, Szabó Ildikó és Perényi Miklós csellón, Várjon Dénes és Simon Isabella zongorán. A felvétel a Zeneakadémia Solti termében 2025. november 21-én készült. A zenei rendező Vesz József, a hangmérnök Melha Kálmán, a szerkesztő Szejdl Dénes volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban kérem hallgassák meg a Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét, Opus 40. A tételek: a hős, a hős ellenfelei, a hős társnője, a hős küzdőtere, a hős békeműve, a hős világtól elfordulása és tökéletessé válása. Előadja a Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekara Éva Olikainen vezényletével. A felvétel a Kölni Filharmóniában 2025. november 20-án készült.

0: Kedves hallgatóink, Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét hallották, opusz 40. A tételek: a hős ellenfelei, a hős társnője, a hős küzdőtere, a hős békeműve, a hős világtól elfordulása és tökéletessé válása. A Nyugat-Német Rádió szimfonikus zenekarát Éva Ollikainen vezényelte. A kölni Philharmóniában 2025. november 20-án készült a felvétel. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Siff András két koncertje, Marton énekverseny, rádiózenekar és énekkar a Mátyás templomban, illetve Haydnung Fesztivál. Ezek mai főbb témáink. Siff András visszatérése. Ez volt azt hiszem a mostani hétnek a legfontosabb eseménye, bár hát azért lehet válogatni, mert itt volt a Marton énekverseny is, tehát kicsit én is zavar volt, hogy mit tegyek a műsor elére. Úgy döntöttem már a dátumok miatt is, mert 3-a, 4-e Siff András, és a Marton énekverseny az pedig egy kicsit később ért véget, majd azt is elmondom, hogy pontosan mikor, ugye a 6-án volt a gála koncert. Tehát akkor maradjunk az időrendnél, és persze egyúttal a fontossági sorrendnél is Siff András visszatért. Óriási esemény volt, gyakorlatilag nem lehetett jegyet kapni, persze azért sikerült nekünk, de nem mindenre. Mácsai János 3-án volt ott, én viszont 4-én tudtam a Zeneakadémia tanári páholyába helyet kapni. Óriási élmény volt, hát persze most majd időrendben megyünk, egyeztettük a műsort, két teljesen különböző műsort játszott, ami azonban nagyon hasonlított, mert ugyanolyan stációkból állt, Bachokkal kezdődött, nem ugyanazzal, aztán volt Mozart, nem ugyanaz, aztán volt Haydn szonáta, helyesebben még a Mozart előtt volt Haydn szonáta, nálad a G-moll, nálam a C-moll, ez érdekes, hogy mind a két esetben moll szonáták, és aztán volt Beethoven, nálad szonáta, nálam Bagatelle, és nálam egy Schubert összeállítás, nálad pedig a G-dur Schubert szonáta, ami hihetetlen nagy falat, és hát ezt egy kicsit irigyeltem, mert azt szívesen meghallgattam volna, de így is nagyon jól jártam, azt hiszem. Hadd kezdjem azzal, hogy egy pár pontba foglaltam, hogy mi volt számomra a nagy tanulság Siff András koncertjében. Az egyik az, hogy ez a muzsikus pontosan tudja a saját határait. És ez nagyon fontos, kérem szépen. És egy óriási tudás. Ő nem játszik Lisztet. Tudom, hogy valamikor Liszt dalokat kísér, de nem játszik Rachmaninovot. Azt, amit tud, azt viszont az egész repertoárt tudja játszani. Bachtól, nagyjából Chopinig, Bartókot is játszott ráadásként, tonári zenét játszik. Ez szerintem fontos. Mert azt érzi, én úgy gondolom, elképesztően, hogy egy tonális zenében a hangoknak milyen töltésük van, merre irányulnak, egy basszus hang merre vesz irányt, és ezt hogy kell kiemelni, és hogy kell elválasztani a többitől. Ez egy olyan érzék, ami egészen elképesztő, és egészen magasrendű. És hát persze még valami, hát sokat hallottam Schiffet, még annak idején, mielőtt elment, ugye jó pár évig nem tért vissza, de most ebben nem szeretnék belemenni. És mindig szerettem Schiffnek a zongorázását persze, de én azt hiszem, hogy most az öregkori bölcsesség is ott van a játékában, és most még sokkal jobb. Na de Mácsai Jánosnak átadom a szót.
3: Egy csomó mindent elmondtál, amit én is éreztem, és persze szerettem volna elmondani. Azért egy pillanatra hadd térjek ki még ennek a koncerten túli jelentőségére. Szóval ez nem pusztán egy hangverseny volt, hanem egy társadalmi esemény természetesen, sőt politikai esemény is. Ott volt a miniszterelnök, és nagyon sok más vezető politikus, miniszterek, főpolgármester, stb., amit ő hívta meg személyesen. És nagyon sok fontos és nagyon ismert ember, de tényleg rengetegen nem kaptak jegyet, amiért nagyon szomorú vagyok, és hát remélem, hogy Siff most már többször fog jönni, és akkor azok is eljuthatnak hallgatnak, akik most nem. Még azt is merném mondani, hogy ahogy bejött az első koncerten, hát ez egy külön élmény volt, taps volt, standing ovation, rögtön az első pillanatban, ahogy belépett a színpadra, hát ilyet én még nem láttam Magyarországon. Tehát ez messze több volt, ezt nem minősítem, nem akarom elhelyezni, sőt azt mondanám, hogy ennek a felfokozott, azt a szót is mondhatnám őrületnek a reakciójaképpen ő azonnal megpróbált lazítani ezen. Humorosra vette az egészet. Eljátszott egy kis bevezetőt, ugye a Goldberg variációknak azt az első változatát még az Anna Magdalena Notenbüchleinből, és aztán mikrofont fogott, és elmondta, hogy mi volt ez a darab, akkor jön egy következő darab, ami egy fiatalkori Bach mű, egy Capriccio, ugye kedvenc bátyja a távozására, és rögtön humorosan meg is mutatta, illusztrálta a részeket, mint egy kis zenetörténeti előadást. Tehát azonnal sikerült feloldania ezt a furcsa, soha nem látott hangulatot. És ezért nagyon hálásak vagyunk neki. Szóval sikerült ezt az eseményt, ezt zenévé változtatnia rögtön az első 3 percben. Mint ahogy társadalmilag is, zeneileg is távol tartja magát mindenféle patetikus mozzanattól. Ez nagyon, nagyon fontos volt és nagyon tetszett. Na most én is ugyanezt éreztem, és csak nehezen tudom megfogalmazni, hogy mi az az érés, vagy érettségi fok, ahová eljutott most. Hát tényleg nem hallottuk gyakorlatilag 2 évtizede, és ami régebben sokszor kifogás volt az ő játékával szemben, hogy ebben modor van, erőtlenség, finomkodás, stb., az most kiderült, hogy mennyire nem igaz, és milyen igazán nagy művészetté vált ez a sok minden, amit akkor nagyon sokan nem értettek, vagy félreértettek, semmi manír, semmi máz. Minden zenei gondolat tiszta, és nem csak meggyőző, hanem megérintő is. Nagyon izgalmas volt a belső kapcsolatok rendszere, ahogy játszik, és a darabokból ezt ki tudja bontani. Párbeszédet folytattak egymással a különböző, nem csak szólamok, hanem témák is. Sőt, a darab túlfelé megjelenő, hát a Schubertben rengeteg ilyen van, hogy hosszú-hosszú idő után fölbukkan valami, mondjuk éppen mollban, ami addig durban volt, és azonnal kapcsol az ember, egy koherens egységet képez, és reakció van.
2: Az az érdekes, hogy egy meglepetés koncert volt mind a kettő, és úgy valahogy azt sugallta, hogy ott jut eszébe, hogy mit játszik, de szerintem borzasztóan végig gondoltam mind a két esetben, hogy mi következik egymást, meg volt komponálva a műsor.
3: Persze, nyilván, nyilván, de hogy ez az ott jut eszébe, jellemző volt a játékra is, voltak olyan részek, ami teljesen improvizatívnak tűnt, például a Beethoven D-moll szonáta erre, amúgy remek alkalom is, főleg az első tétel ezekkel a recitatívóival, meg a második tétel is. Abszolút úgy tűnt, és hát ez tényleg csak a legjobb koncerteken van így, hogy ott születik meg az egész. Na most ezek a recitatívok, hát ez egy külön világ, lenyomta a pedált, és úgy tartotta, összezengette ezeket a recitatívokat.
2: Hát az van előírva, kérem.
3: Az van előírva. Na de hallottad te ezt már így, vagy nem, nagyon ritkán?
2: Nem. Nagyon ritkán. Jandó Jenő tudta megcsinálni, hogy nem ezt csinálta, nem zugatta össze, de érzékeltette, hogy ott egy kicsit egy ilyen visszhangosításról van szó.
3: Igen, igen, igen. Ugye mondják, hogy a Mondsány szonáta első tételét is végig lenyomta, ott pedállal kell játszani, ez nem biztos, ez egy vita. De biztos, szerintem sincs így. Viszont itt valahogy ez egy transzcendens szférába emeli az egész zenei folyamatot, sőt az egész darabot, ez a fajta hangzás, amit ott produkált. Na most hangzás, hát ez is egészen egyéni. És megint megfigyelhető az, hogy mint a nagy zongoristáknál mindig elképesztő nagy a hang, ahogy Krótanár mondta, magvas hangon játszik, tehát tömör hang, nem fél, bátran oda van rakva minden, és ez a Bösendorfer zongor, amit elhozott ezért, ez sem sznobizmus, hanem tényleg ezen sokkal jobban megmutathatók ezek a hangzásbeli dolgok, mint mondjuk egy ott szokásos koncertszervén, sőt, a balpedál intonáció, hogy ennyire szakmai legyek, olyan nagymértékű volt, hogy egészen halk finomságokat lehetett a balpedállal 3-4 fokozatban megmutatni. Tehát nem csak arról van szó, hogy akkor halkabb, meg kicsit más a hangszín, hanem egy nagy volumen különbség. Na most aztán a karakterek, hogy azok mennyire élőek voltak, és milyen nagyon sokfélék, ahogy szintén eszembe jut egy régi-régi koncertjéről, talán 4 évtizeddel ezelőtti koncertjéről, Kró György mondata, ugye ez elkerülhetetlen, mert most 100 éves, hogy azt írta, hogy a ritmus karakterek szinte szereplőként viselkednek, a textúrának, mintha arca lenne. Hát ennél pontosabban ezt nem lehet megfogalmazni. Na most aztán a humor, ami a Haydn szonátában megnyilvánul, de más pillanatokban is, Bartókban is, amit játszott ráadásnak, a kis Schumann hazatérő vidám földművesben, amivel elbúcsúzott a közönségtől, ez is abszolút megjelenik. Nagyon fontos, hogy Haydn, és ezt mondta is a mikrofonban, hogy egyenrangú szerzőnek kell tekintenünk Mozarttal és Beethovennel, csak halkabb a PR-ja, szóval ezt ő így is gondolja, és így is játsza, teljesen igaza van. És a dalolás, az a fantasztikus dalolás, ami a kortói emlék, az lenyűgöző, hogy Schiff ezt hogy tudja egy basszus szólam fölött, vagy akár csak önmagában is. Összefoglalva talán még egy fél mondatot engedj meg, hogy azt gondolom, hogy az a csend, nyugalom, a belső tereknek ez az abszolút tágassága, amit meg tud jeleníteni a zenében, a lassúnak tűnő tempók, amelyek azonban pont jó tempók. Tehát például a Démoszonát, a harmadik tételét, az mindenki el szokta vágtatni, mert az ugye olyan lovaglás, vagy nem is tudom micsoda. Hát itt szinte fele volt, mint a szokásos mai zongorázás, de hát ez az igazi. Szóval végre lehetett érteni a darabot, végre ott voltak a dallamok, dalolás volt, az akkordváltások rendkívüli érdekessége. Szóval ez a fajta zongorázás, ez nem egy emlékmű zenélés a múlt letűnt világa irányába, vagy nem egy nosztalgia ugye ebben a TikTok világban, ahol minden gyors és hangos és feltűnő kell, hogy legyen a szoknyától a zenélésig, hanem számomra olyan volt, mint hogy ezzel a bartoki kifejezéssel éljek, valami tiszta forrás, víz, ugye az áruházban kapható ilyen színes, szagos, méregdrága anionokban gazdagított ásványvizek helyett, vagy mellett. És ez nagyon fontos, ez megjelent, ez itt van, ezt ő tudja.
2: Egy részletet kaptunk a harmadikai koncertről, Mozart C-moll fantáziáját hallják.

0: Marton Éva énekverseny. Döntő, illetve gála utóbbi szeptember 6-án a Magyar Állami Operaházban. László Ferenc hallgatta meg ezt az eseményt.
1: Valóban volt szerencsém az Operaházban vasárnap este személyesen is jelen lenni a gálán. A Bartók Rádió közvetítésének hála pedig a szombati zeneakadémiai döntőt is meghallgathattam. És ezek alapján az a kép alakult ki bennem, hogy a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenynek a mezőnye, a döntő mezőnye igen erős volt. Ez korán sem szokatlan, most már a Marton énekverseny megtalálta a maga helyét az énekversenyeknek a palettáján. Elég jó tehetségek, jelentős tehetségek jönnek ide. Ám mielőtt még a döntő mezőnyéről, illetve a gálán éneklő fiatal művészekről beszélnék, azért két markáns jellegzetességet meg kell említeni, amelyek ugyancsak szorosan összekapcsolódnak a Marton énekversenynek mondjuk így az arcélével. Az egyik, hogy a keleti énekesek, a keletről érkező énekeseknek a túlsúlya az ezúttal gyakorlatilag elsöprővé vált. Ugye szokás mondani az ex oriente lux, keletről jön a fény, mondhatjuk azt is, hogy ex oriente vox, tehát keletről jön a hang. A döntő esetében azt kellett tapasztalnunk, hogy gyakorlatilag mindenki vagy közelebb, vagy távolabb, de keleti országból érkezett.
0: Hát ez a zongoristáknál is így szokott lenni mostanában.
1: Így van, korán sem egyedi jellegzetesség, ám azért figyelemre méltó, hogy miközben a középdöntőben, elődöntőben bőven megjelentek más nációt képviselő művészek, a döntőben nem tudtak bejutni.
0: Magyar se jutott be.
1: És ez a másik jellegzetesség, és ugyancsak nem egyedi a Marton énekverseny történetében, hogy a döntőben magyar művész nem jutott be. Ugye ezt legnagyobb jó indulattal szokás úgy indokolni, vagy magyarázni, hogy ez is bizonyítéka a Marton énekverseny színvonalának. De csendben megjegyezném, hogy azért adható erre egy más magyarázat is. Mondjuk esetleg a magyarországi énekes képzésnek a nem 100%-os jellege.
0: Na azért mondok neveket, Vörös Szilvia, Horthy Lilla.
1: Így van, ők nagyon jól szerepeltek, ám de az elmondható, hogy az idei mezőnyből, miközben Topolánszky Laurának jutott egy külön díj, egy médiacsomag, jól emlékszem, a Papagéno felkínálása nyomán, de valójában a döntőig nem jutottak el olyan énekesek, akiknek egyébként nem biztos, hogy nem lett volna helye a döntő mezőnyében, mert hogy a döntő mezőnyében azért bőven voltak még kiforratlan, még alakuló félben lévő énekesek, olyanok, akik egyébként ugye díjat nem kaptak, de azért a döntőben való részvételre érdemesítette őket a zsűri. És akkor most már arról, hogy kik nyerték meg a versenyt, mert hogy az, hogy az első három helyezett, illetve Marton Éva külön díjasak kik lettek, azzal kapcsolatban a döntő mezőnyét meghallgatva, azt hiszem, hogy nagyon kevesen opponálták volna a döntéseket. A sorrendben lehet, hogy lett volna vita. De az egészen nyilvánvaló volt, hogy ez a négy énekes, egész pontosan a Marton Éva által odaítélt külön díjra a grúz Tata Razmadze, a harmadik helyezett Arpi Sinanyan, a második helyzet dél-koreai Sokyun Kim, illetve az első díjas, egyszer mint a közönségdíjas és a Liszt dal előadó díja Valentina Pravdinának jutott, tehát az ő négyesük mindenképpen a legjobb négy énekes volt a döntő mezőnyéből, és az is nyilvánvaló és markáns jellegzetesség, és korán sem csak a Marton énekversenyre jellemző, hogy már ebből a négy névből is kihallható volt egyrészt a hölgyeknek a túlsúlya, másrészt pedig teszem hozzá sietve a szopránok túlsúlya. Szopránokból mindig túlkínálat van, ez nyilvánvalóan nem is teszi könnyűvé a szopránoknak az életét, különösen a pályaszakasz második felében. Ezzel szemben a férfi énekesek részben mintha később érnének be, másrészt egy sokkal kisebb merítésből dolgoznak ilyenkor, úgy az énekversenyek zsűriei, mint általában a nemzetközi opera élet. De egy nagyon nagy férfi ígéretet tulajdonképpen udvariatlanul már is előre vennék. Mert hogy a második helyezett dél-koreai basszista Sokyun Kim egészen nagyszerű ígéretnek tűnik. A gálán úgy énekelte el Fülöp király áriáját, ahogy a nagy basszisták szokták elénekelni, és miközben nyilvánvaló, hogy a műből kiragadva ez voltak éppen csak egy illusztráció. De ezt az illusztrációt ennél formátumosabban viszonylag régen hallottam a Magyar Állami Operaházban, talán mondjuk Ferruccio Furlanetto egyik vendégjátéka alkalmával, és az nem tegnap volt. Az első helyezett Valentina Pravdina pedig azért érdemel külön is kiemelést, mert hogy egy nagyon szerencsés pódiumalkattal rendelkezik, primadonna alkat. Nem abban az értelemben, hogy mondjuk így civilben primadonnának néznénk, mert van egy érdekes különböztetés, nem feltétlenül az hat a legjobban pódiumon, aki civilben is primadonnának néz ki, hanem amikor a pódiumra kilép, akkor megtestesíti a primadonnát, és ez azért is volt különösen érdekes, mert a gálán egy Liszt dal nyomában nem operaáriával, hanem a denevér csárdásával zárta a műsort, és ezt a csárdást úgy énekelte el, hogy a nagy operett primadonnák szokták, azzal a különbséggel, hogy az ő esetében még mondjuk így a vokális formálásnak a kifogástalansága és életeleje is markáns volt. A többiek közül mindenképpen kiemelném a Marton Éva által is külön figyelemre érdemesített és nagyon fiatal, de már Münchenben éneklő grúz Tata Razmadzeit, aki a gálán Katalani Lavalliából énekelte azt a híres-híres áriát, ami annyira benne van a fülünkben, hogy néha elfelejtjük, hogy mennyire szép, hogy mennyire hatásos, és hogy valójában egy hatalmas emberi dráma is benne feszül. Nos, ezt a drámát Razmadze most jól közvetítette, olyan érzékletesen, ami egyúttal azt is bizonyította számunkra, hogy ezzel a hanggal még lesz majd teendőnk, leginkább élményszerű, élvezetszerű teendőnk. De ha már megneveztem azokat, akik díjat nyertek, azért a gála programjáról még legalább két vagy talán három olyan nevet is megemlítenék, akik ugyan díjat nem kaptak, de számomra izgalmasak voltak. Az egyik, azt hiszem, a közönségnek az egyik nagy kedvence volt az ugyancsak orosz Jelizaveta Kulagina, aki a gálán Margit ékszeráriáját énekelte a Faustból, Gounod Faustjából, tökéletesen. Be kell vallanom, hogy a döntőben nem volt ilyen szép ez az ékszerária, de a gálán egészen magával ragadó volt a dolognak, a szépsége, a koloratúrái, minden vonatkozása tökéletesen a helyén volt. És pusztán csak azért, mert a férfiak, a mi nemünk alulreprezentált volt a díjazottak sorában, a döntőben azért volt legalább két olyan férfi énekes, aki számomra izgalmasnak tűnt. Az egyikük a kazak bariton Dinmuk Mahmed Koshkinbayev, aki ezúttal Puccini Gianni Schicchi-éből énekelte Schicchi áriáját, és miközben ez az ária nem kedvez a gála esten való megszólaltatásnak, mert hogy egy vígoperai nagyon sűrű szituációt kéne fölidézni, ez a tehetséges kazak baritonnak nagyon jól sikerült. És kiemelnék egy tenort. Egy tenort, aki bevallom őszintén a döntőben nem volt nagyon fényes formában, az orosz Mihail Bashenko, ám de aki a gálán úgy énekelte el a Pigdámából Herman áriáját, hogy egyrészt érezhettük azt az anyanyelvi magabiztosságot, amely nem csak a nyelvre, hanem a zenei anyanyelvre is vonatkozott, másrészt pedig őnek is sikerült az, hogy pár percbe fiatalként díjazatlanul egy gálán mégiscsak belesűrített egy operai drámát a rövid megszólalásába. És akikről még nem beszéltem, dacára annak, hogy nagyon is megérdemlik az említést, az Szennai Kálmán és a Magyar Állami Operaház zenekara. Szennai Kálmánt már volt alkalmam pár hónappal ezelőtt egy zeneakadémiai vizsgakoncerttel kapcsolatban megdicsérni, mint tökéletes kísérő karmestert. Ezt az erényét ezúttal is csillogtatta, azzal együtt, pontosabban azt is mellé említve, hogy a Magyar Állami Operaház zenekara ezúttal úgy a döntőben, mint a gálán, nem egyszerűen csak jól lekísérte a produkciókat, de nagyon szép pillanatokat is képes volt szerezni a közönségnek.
0: Következik a denevérből a csárdás.

0: Mátyás templom, Bóka Gábor hallgatta meg ezt a koncertet. Telemann, Bach és Alessandro Scarlatti művek hangoztak el. Talán a legérdekesebb a Telemann volt, hiszen az egy ilyen eléggé ismeretlen mű volt. Mikor is fedezték fel? Hogy van ez?
1: Annyit tudunk erről a dologról, Georg Philipp Telemann Du Aber Daniel Gehe Hin című egyébként gyászkantátájáról beszélünk, hogy nem maradt fönt eredeti szerzői kézirat, hanem egy másolat, egy bizonyos Jakob Dittmar hagyatékában maradt fenn, aki a berlini Miklós templomnak volt a karnagya, és azt lehet még tudni, hogy hozzá is írt egy kicsit bizonyos részeket a kantátához, de ez valamilyen módon azért elválasztható forráskritikai szempontok alkalmazásával. Szóval egy hányatott sorsú, egyébként nem túl hosszú, és nem is gigantikus apparátusra íródott kantátáról beszélünk.
0: De biztos, hogy hiteles Telemann?
1: Állítólag hiteles, legalábbis bizonyos részei, a nagy része hiteles. Egészen pontosan az, amit Telemannként ismer el a zenetudomány, az 8 tétel. Alapvetően egyébként szoprán és basszus recitatívok, illetve áriák váltakoznak ebben. Egy bevezető szonáta, tehát gyakorlatilag nyitány funkciójú tétel, zenekari tétel után van egy nyitókórus, és a végén pedig van egy zárókórus.
0: Magyar Rádió szimfonikus zenekara, rádió énekkara, Szabó Sipos Máté, illetve Héja Domonkos, a karnagy Szabó Sipos Máté, ez a kórus betanítója, Héja Domonkos volt a karmester.
1: Mindenképpen érdemes arról beszélni, hogy a rádiózenei együttesei az elmúlt néhány évben odaszoktak a Mátyás templomba, és ez feltétlenül egy pozitív dolog. Már egy egész sorozatot adnak Anno Sacri barokkestek címen. Tavaly is egyébként volt alkalmam egy ilyen koncertről beszámolni. Most nyilvánvalóan egyrészt maga a Telemann mű is különlegesség volt, másrészt különlegesség volt az Alessandro Scarlatti mű is olyan szempontból, hogy ha egyáltalán valamit hallunk Scarlattitól, Alessandro Scarlattitól, akkor az nagyjából ez a darab szokott lenni, de hát egyébként nagyon ritkán hallunk bármit is Alessandro Scarlattitól. Őt ismerjük egy ilyen zenetörténeti adatként, tényként, tudjuk, hogy a nápolyi opera stílusnak az egyik legfontosabb képviselője, de hogy jelentős az egyházzenei munkássága is, és nem játszanak tőle semmit. Körülbelül ő abban a státuszban van most, mint mondjuk 60-70 évvel ezelőtt Rameau és kortársai voltak, hogy nagyon sokat tudtunk róla, de nem hallottunk tőle soha semmit. Úgyhogy nagyon örömteli, hogy egy Scarlatti mű is megszólalt, ugye ez a Dixit Dominus című Zsoltár megzenésítés volt, amiből ő rögtön négyet komponált, vagy legalábbis négy maradt fenn. Ez az a verzió volt, amiben négy szólistát alkalmaz a kórus mellett. Mind a két műnek a megszólaltatására azt kell mondanom, hogy az erősségét a produkciónak a kórus és a zenekari játék jelentette. Hozzá kell tennem azt is, hogy nagyon nem olyan összetételben lépett most fel sem a rádiókórus, sem a rádiózenekar, mint szokott. Bár nem láttam a koncert közben az előadókat, de koncert végén egy rövid pillantást tudtam a taps közben vetni arra, hogy mégis hányan vannak, mert az volt a benyomásom, hogy a megszokott rádiózenekar, rádióénekar felállásnál nyilvánvalóan a művek elvárásaihoz alkalmazkodva jóval csekélyebb létszámban. 11 néhány fős zenekart láttam, ha jól számoltam meg, és 10 és 20 közötti kórus létszámot. Ezzel együtt a Mátyás templomnak a nem gigantikus, de mégiscsak nagy terében, szóval ezt a teret nagyszerűen tudták ők betölteni egyrészt, ami önmagában egy fontos dolog, hogy a legtávolabbi részben is hallható és élményszerűen hallható legyen a zene, ez egyrészt megvalósult.
0: Ez a templom akusztikájától is függ.
1: Így van, meg hát van egy másik probléma, állandó probléma a templomi akusztikákkal, az a vízhang. Ez itt is egy kicsit probléma volt, de az volt az érzésem, hogy ez inkább a szólistákat sújtotta, mintsem a zenekart és az énekkart, és talán ez az oka annak részben, hogy Baján Zsuzsanna, Danku Eszter, Fodré Lajos, illetve Hámori Szabolcs szoprán altenor basszus teljesítményéről kevésbé tudok egyértelműen pozitívan nyilatkozni. Sokszor nem, vagy csak töredékesen jutott el hozzám a hangjuk, és így aztán talán nem is annyira ildomos, hogy mélyen szántó elemzésbe bocsátkozzak a teljesítményüket illetően. Ami viszont visszakanyarodva zenekarra és énekarra, egyértelmű pozitívum még, és ez már inkább a művészi megközelítés, mint a fizikai hallhatóság problémaköre, az nem más, mint hogy az alapvetően nem ebben a repertoárban otthonosan mozgó együttesek nagyon is rácáfoltak erre az előzetes, hogy úgy mondjam, sztereotípiára, úgy énekeltek, játszottak, mintha ez a legsajátabb területük lenne, és azt gondolom, hogy itt mind Szabó Sipos Máténak, mind Héja Domonkosnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy egyrészt egy ilyen műsor összeállítást vállaltak, másrészt, hogy ezt ilyen színvonalon tudták előkészíteni, illetve betanítani.
0: Tóka Ágoston nevét is olvasom még itt.
1: A két szám között nem tudom pontosan, hogy milyen indokkal, talán csak azért, hogy az orgona is megszólaljon, vagy pedig az átállás miatt volt erre szükség, elhangzott egy Bach szóló orgona darab, 572-es jegyzékszámú G-dur fantázia, amit Tóka Ágoston egyrészt a rá jellemző virtuózitással, másrészt a Mátyás templom orgonájának az összes lehetséges adottságát, olyan adottságát, ami nem idegen egy Bach mű megszólaltatásától, szóval ezt bemutatva prezentálta nekünk.
0: Most felvételről hallgatjuk meg Scarlatti Dixie Dominusának Glória tételét angol előadókkal.

0: Szeptember 5-én az Eszterházi kastély Apolló termében is volt koncert, Fertődön. Várgedő Anna volt jelen.
1: Az idén negyedik alkalommal megrendezett Haydneum Eszterháza Fesztivál a régi Haydn Eszterházán hangversenyek örökségének folytatója. Erre a fesztiválra mindig nyár végén, ősz elején kerül sor. Az első fesztivál első koncertje 2023-ban történetesen egybeesett Mária Terézia fertődi látogatásának 250. évfordulójával. A fesztivál célja a világszínvonalú előadások létrehozása abban a közegben, ahová eredetileg szánták őket. Tulajdonképpen ez csak részben igaz, hiszen az operákat Fertődön annak idején az azóta kétszer leégett operaházban játszották, a szimfóniákat gyakran más színpadi darabok szüneteiben, és inkább az állandó szórakoztató kamarazene volt jellemző a kastély napi használatú tereire. De akkor is. Az atmoszféra, a művészet pártoló igényes közeg, a források érték és kultúra teremtő felhasználása közös jellemzője az egykori és mostani zenei eseményeknek a kastély falai között. Idén a fesztiválon a rezidens Orfeó zenekar mellett fellépett Cyril Dubois, Raoul Stefani, a Gringotts Quartet és a zárókoncerten Stephen McLeod énekes és karmester, valamint Olga Paschenko zongora művész. Én ezt az utolsó hangversenyt hallgattam meg. Már az első hang megszólalása előtt feltűnt, milyen jól kiegyensúlyozott műsor ez. A koncert súlypontját, Haydn D-dur zongora versenyét mint egy magot vette körül és fogta közre két vokális mű, két zenekarkíséretes Salve Regina, és a műsor kezdő és záró elemeként két szimfónia. Én most kívülről befelé haladva először a két szimfóniáról ejtek szót. Az estét Gaspard Fritz preklasszikus szimfóniája nyitotta. Ez a mű új volt az együttes számára, Vashegyi György azt mondta, hogy még az ő számára is új. Talán ezt lehetett érezni abban, hogy előadása nem volt annyira homogén, annyira együtt lélegző és szinte önmagától megszólaló, mint a műsor más darabjai, de a lelkesedés és a szenvedély, amellyel elhangzott, megadta neki a szükséges lendületet. Ezt a formailag nem kimondottan invenciózus, de feszültségben és szépségben bővelkedő művet az Orfeó zenekar művészei nagy színgazdagsággal és odaadással szólaltatták meg. A műsor záróköve Joseph Haydn 78. C-moll szimfóniája a maga Sturm und Drang színeivel, lehengerlő erejével és szépségével a legmagasabb színvonalon szólalt meg. Átütő ereje, homogén zenekari textúrája szinte lemezre kívánkozott. A műsoron szereplő két Salve Regina, Michael Haydn, illetve Johann Georg Albrechtsberger műve több évtizednyi különbséggel keletkezett, és igen különbözik is egymástól. A Salve Regina ima valahol a se nem rövid, se nem hosszú határán van. Emiatt sokféle megközelítésre alkalmas. Itt két nagyon különbözőt hallhattunk. Először is az egyik dur, a másik pedig moll. Aztán, amíg Michael Haydn végig komponált műve végig megmaradt egy karakterben, Albrechtsberger több kisebb szakaszra, recitatívóra és ariózóra tagolta a szöveget, és több különböző karakter, könyörgés, elmélyülés, táncos metrum, drámai, sötét színek számára adott teret. A mű tükrözte azt a lelkesedést, ami az egyházzenészekre jellemző, amikor a megszokott, minden héten ismételt mise szövegeken túl valami olyasmi kerül a kezükbe, amelyből új színeket, új ötleteket bonthatnak ki, új érzelmeket ábrázolhatnak. Stephen McLeod, az este basszistája nem csekély dolgot vállalt magára ezen a koncerten, hiszen énekes szólistaként és karmesterként is szerepelt. Először is ez fizikailag hihetetlenül megterhelő, hiszen egészen más típusú légzés technika és az izmok másféle használata szükséges a két feladat ellátásához. Másodszor mentálisan is kihívás, óriási odafigyelést és lélekjelenlétet igényel. McLeod ide-oda forgatta, felemelte, majd leengedte a kotta állványát. A hangszeres művekben teljes egészében átadta magát karmesteri feladatainak és a zenének. Együtt lélegzett, mozgott, játszott a zenei anyaggal, teljesen belefeledkezve és magával húzva a zenekart is. Énekesként pedig az első taktusokban visszafogott gesztusokkal dirigált, aztán kifelé fordult, hogy előadja az énekszólamot. És hogyan? Magasabb, kicsit bariton színezetű, muzikális basszus hang az övé. Az a fajta, amely nem öblösen visszhangos, hanem szinte hangszerszerű. Valahogy így szólhatna egy cselló, ha beszélni tudna. Semmi manír, semmi üzemzaj, egymásból természetesen kibomló és egymásba organikusan átvezető frázisok, könnyedség, magabiztosság, elegancia, rendkívül magas színvonalú előadást hallhattunk. Ugyanez az egyszerre tudatos és érzékeny muzikalitás jelent meg a vezénylésében is, és a legjobb hatással volt az egyébként is remek formában lévő zenekarra. Ha egy zenekar és a karmester között megvan az összhang és a kölcsönös megbecsülés, az egyszerűen átjön, és itt átjött. A Haydn korabeli Esterházy udvar zenekarához hűen ez nem volt nagy apparátus, de mégiscsak szimfonikus zenekar. Ennek ellenére szinte a kamarazenélés személyességének élménye, együttjátékának öröme tükröződött az arcokon, és éreztette hatását a hangzás élményben is. Egy-egy jó pillanatnak, karakterváltásnak, vagy a sokat emlegetett haydni humornak együtt örült a közönség, a karmester, a zenekar és a szólista. Ezzel el is érkeztünk a D-dur zongora versenyhez, amelynek szólistája Olga Paschenko volt. Kedves, közvetlen kiállású művész, akit érzékelhetően ugyanúgy inspiráltak a koncertpartnerei, mint az ő játéka a zenekart. Nem merült el a saját szólójában, együtt lélegzett a karmesterrel és a zenekarral, és képes volt a játszani valóját egyszerre lelkiismeretes komolysággal és virtuóz könnyedséggel megközelíteni. A harmadik tétel népies stílusú Allungherese rondójában legalább annyira élvezte a hegyke előkéket, mint amennyire lelkesen esztámoztak neki a hegedűsök. És feltétlenül beszélni szeretnék az első tételről, amelyben egy figyelemre méltó kadenzát hallhattunk. Olyasmi volt ez, amit nem hallunk minden nap. Mint Paschenko a koncert után beszélgetve elárulta, a művész sajátja. Szerencsére a koncertről készült felvétel, így azt javaslom, hogy az első tételt idézzük fel. Így lehetőség van meghallgatni ezt a szórakoztató, Beethoven idézetekkel is megtűzdelt kadenzát.

0: Sonfej László emlékére tartott hangversenyt a Korosi Kvartett szeptember 5-én a Bartók Emlékházban. Korosikai Csongorral Várgedő Anna beszélgetett.
1: A szeptember 5-i hangversenyt a Kvartett a február 11-én elhunyt Sonfej László emlékének ajánlja, aki zenetörténészi munkássága mellett nagyszerű tanár is volt. Nyilvánvalóan fontos számotokra, hogy együttesként hivatalosan is tisztelegjetek az emléke előtt. Milyen kapcsolatban álltatok Sonfej tanár úrral?
2: Nekem személy szerint sajnos nem adatott meg, hogy személyesen találkozzak vele, vagy az óráira menjek. Pont a minap próbáltunk, és a brácsistánk az együttesből mondott egy nagyon jó instrukciót, amit ő egy sonfai kurzuson hallott még a doktori iskola növendékeként. Úgyhogy rajtam kívül azért az együttesben többünknek volt vele személyes tapasztalata. És hát egyébként egy fantasztikus tanár egyéniség és kutató volt nyilván, ami messze túlmutat az ő személye és munkássága azon, hogy akár személyes ismerettség alapján gyűjtsünk élményeket és tudásanyagot tőle, mert hogy a munkássága az olyan sokrétű és olyan nagy volumenű, hogy általa a személyéből is részesülhetünk akkor is, ha nem találkoztunk vele.
1: Sonfej László Haydn és Bartók kutatóként is jelentős érdemeket szerzett. Mi alapján választottátok ki a darabokat a mostani koncertre?
2: A műsort nem mi választottuk, a felkérésben már ezek a művek szerepeltek. Haydn és Bartók két kiemelt területe volt a Sonfej tanár úr életművének, és ugye Webernről is írt egy monográfiát, ami szintén kiemelkedő munka nemzetközi tudományos életben is. Úgyhogy a három zeneszerző, Haydn, Webern és Bartók, ez így híven tükrözi tulajdonképpen az ő munkásságát. És hogy miért mondjuk a 6. Bartók vonós négyes, talán azért, mert ugye a tételek elején van ez a mottószerű mesztó, ami mindig visszatér, ami leginkább egy jazzzenére emlékeztet, és ugye a 4. tétel is egy lassú, tulajdonképpen tele lehet egy jazzzenének érezni, mondani, és talán ez a leginkább olyan Bartók vonós négyes, ami ugye a jazzt is meg tudja fogni és jeleníteni.
1: Érdekes együtt ez a három szerző. Te előadó művészként hogy látod, mennyiben szükséges más megközelítés a három életműhöz?
2: Nagyon különböző zenék, de mégis valahogy az alapja, a gondolkodása a három szerzőnek valahol nagyon hasonló. Bartók és Webern is nagyon fontosnak tartotta a klasszicista gyökereket és a formával való kísérletezést és a formának a klasszikus értelemben vett míves kidolgozását, tehát ugyanannyira fontos volt nekik, mint Haydnnek, és biztos vagyok benne, hogy mind a két 20. századi szerző gyakran tanulmányozta Haydn műveit. És valahogy érdekes módon ugyanaz a fajta érzékiség és derű árad mind a három szerző zenéjéből. Mondjuk derűt ezt leginkább Haydnre lehet mondani, de az a fajta, igazából pont lehet, hogy azt mondanám, hogy a formával kapcsolatos kísérletező kedv és humor sok esetben az mind a három szerzőre jellemző, és valószínűleg pont azért, mert mind a hármuknak nagyon fontos volt ez a fajta gondolkodásmód.
1: A hangversenyen Tornyai Péter is csatlakozik a kvartetthez brácsásként és zeneszerzőként. A darabjának beszédes a címe és a tempó megjelölése, ami valójában inkább alcímnek vagy műfaj megjelölésnek tűnik. Ebben is szerepel a mesztó. Hogy is van ez? Mit lehet tudni erről a műről?
2: Nem szeretnék nagyon sok mindent elárulni, hogy ne lőjem le a poént, de az biztos, hogy Tornyai Péter szerette volna egyrészt az életművet belefoglalni ebbe a darabjába, másrészt szintén ugye az emlékezés és a gyász érzelmi motivumait. Szóval annyit azért mégiscsak elárulok, hogy lesz sok idézet ebben a műben, ami a Sonfej tanár úr életművére utalni fog.
0: A riport még a koncert előtt készült, hát azóta megvan a koncert felvétele, és erről idézzük Tornyai Péter művének egy részletét.

Fagott fantázia, ezt a címet adta az Umze Kamara együttes legutóbbi koncertjének. Erről a koncertről most Vajda Gergely, Kleines Kammerkoncert, azaz Kis Kamara koncert, In Memoriam József Vajda című művét idézzük, édesapja emlékének ajánlotta Vajda Gergely ezt a kompozíciót. Lakatos György a szólista, az Umze Kamara együttest a szerző vezényli.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A szimfonikus muzsika után a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik. A koncert vendége Kirill Truszov, német hegedűművész, először Mendelssohn ifjúkori kettős versenyében remekel, amit Várjon Dénes zongorajátéka egészít ki. Majd Mozart szimfónia koncertántéjában a hegedű ezúttal kivételesen nem a brácsával versenyez, hanem a szokásos hangzástól eltérően a cselló lesz hangszerpárja, melyben Várdai István jeleskedik. A március 26-ai koncert felvétele a Zeneakadémiáról, hétfőn 20 óra 39 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Lantos Zoltán, hegedűművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A hagyomány, miként Liszt zsenie, kötelez. Szeptember 15-e és 20-a között kerül megrendezésre a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny Pécsett. A döntőben a versenyzők szólóban és zenekari kísérettel is megmérik tudásukat, hogy eldőljön, ki léphet Liszt Ferenc örökébe. Élőben kapcsoljuk a Pécsi Kodály Központot szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a Julian Luck Trio 2024. április 23-án Bécsben a Concerthouse-ban adott fellépését. Julian Legge, a formáció vezetője, amerikai Grammy-díjas jazzgitáros zeneszerző, csodagyerekként kezdte a pályáját. 1996-ban, mindössze 8 éves korában a Joseph A. címmel rövid dokumentumfilm készült, az akkor még szárnyait bontogató, ám kimagasló képességű fiatal, nem átlagos hétköznapjairól. Jorge Roder perui basszusgitáros és zeneszerző, David King pedig egy minneapolisi amerikai dobos, az ő előadásukban halljuk Julian Legge szerzeményeit. Two and One, Missing Voices, Tributary, Tiburon és Northern Shuffle fér bele a mai összeállításba.

0: A mai Ebo Jazzben a Julian Lack trió 2024. április 23-án Bécsben a Concert House-ban adott fellépését hallhatták. Julian Lack, a formáció vezetője, gitáros és zeneszerző, Jorge Roder volt a bőgős, David King pedig dobolt. Julian Lack szerzeményei szóltak. Téma cím szerint Two and One, Missing Voices, Tributary, Tiburon és Northern Shuffle. Így ért véget a mai Ebu Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Biztonságban vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimentett magyarok. Lezuhant egy siklóernyős a hármas határhegynél. Borult esős idő várható. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. Holnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd előterjesztések vitájával folytatódik az ülésnap. A képviselők kedden döntenek egyebek mellett az Alkotmánybíróság új tagjairól, a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, valamint az ügynökaktákkal kapcsolatos törvényről is. Benzinkútba csapódtak orosz drónok az ukrán-lengyel határon. A töltőállomást ukrán oldalon egy forgalmas átkelő közelében érte találat. Több teherautó kigyulladt. Drón csapódott egy Kijev és Varsó között közlekedő személyvonat mozdonyába is, szintén a határ közelében. Az utasokat kimenekítették. Sajtóinformációk szerint a vonaton utazhatott Friedrich Merz német kancellár egyik tanácsadója, valamint más európai kormányok szakemberei, akik korábban Kijevben tárgyaltak az ukrán elnökkel. Nincs magyar sérültje a horvátországi Brács szigetén pusztító tűznek, tájékoztatta a Krónikát a külügyminisztérium. Hangsúlyozták, egy 40 fős magyar csoportot azonban evakuáltak Milnából. Az érintettek biztonságban vannak, hazatérésükhöz nem kértek konzuli segítséget. A lángok tegnap Milna térségében lakóházakat is megközelítettek. Lezuhant és súlyosan megsérült kora délután egy siklóernyős Budapesten a hármas határhegynél. A 30 év körüli nőt a mentők stabil állapotban kórházba vitték. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Budapesten és Pécsen koncertezik a következő napokban Olga Kern. A világhírű orosz-amerikai zongoraművész holnap a Zeneakadémián a Danubia zenekarral lép fel, kedden pedig a Pécsi Kodály Központban ad szóló koncertet. A két esten felcsendülnek mások mellett Beethoven, Schumann és Csajkovszki művei is. Híreink végén az időjárásról. Főként a Dunántúlon, illetve a középső ország részben alakulhat ki eső, zápor, északnyugaton zivatar. Később keleten is beborul az ég. A hőmérséklet hajnalban 11-17, napközben 19-25 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti önöket munkatársai, Katona Márta és Padi Géza nevében is. A Finlandia Sibelius legismertebb szimfonikus költeménye. A mű 1899-ben készült, amikor Finnország az Orosz Birodalom fennhatósága alatt állt. A darab eredetileg egy hazafias ünnepség záró képeként hangzott el. A kompozíció sötét, drámai hangzással indul, amely az elnyomás érzetét kelti, a középrészben pedig megjelenik a híres himnikus dallam, amely aztán énekkari változatban is elterjedt.

Sibelius leghíresebb műve, a Finlandia hangzott el, ez Finlandia himnuszként is emlegetik. A mű szerkezete fokozatos ívben halad a sötétségtől a diadalmas befejezésig, a BBC filharmonikus zenekarát John Stargardt vezényelte. Most Chopin harmadik, Az Dur balladáját játssza Nelson Görner.

Chopin Azdur balladáját Nelson Görner játszotta. Varsóban érezték, hogy az ifjú Chopin nagyon különleges tehetség, de hogy milyen döbbenetesen nagy, azt még senki nem sejtette, amikor Bécsbe utazott, hogy bemutatkozzon zongoristaként, zeneszerzőként, ez akkor derült ki igazából. Most Petko Steinov Lovasok című balladáját halljuk.

Petko Stajnov lovasok balladáját a Kaval férfikar énekelte Mihail Angelov vezényletével. Joaquin Rodrigo majd 100 évet élt, vak muzsikus volt, de ez nem akadályozta a komponálásban és abban sem, hogy részt vegyen aktívan a nemzetközi zenei életben. Invokáció és tánc című zeneművét halljuk.

Invokáció és tánc. Joaquin Rodrigo gitárdarabját Sean Shibe játszotta. Rodrigo élete átívelte a 20. századot. Világhírét az Aranjuez-i koncertó hozta meg számára, amely a klasszikus gitárirodalom egyik legnépszerűbb versenyműve. Most halljuk Handel G-moll szonátáját.

Handel Gémol szonátáját Bolette Ruid és Allen Rasmussen szólaltatta meg. Giovanni Battista Viotti remek hegedű művész volt, bár a muzsikája nem lett közismert, szegényes viszonyokból küzdötte fel magát mesterré. A G-dur duo koncertantét Alexander Avramov és Ivan Pejev adja elő.

Viotti G-dur duo koncertantéját hallottuk az elmúlt percekben. A komponista tanítója egyébként a híres Pugnani volt. Párizs, Berlin, London ünnepelte tökéletes játékát, azt írták, hogy Tartini óta ilyet nem lehetett hallani. Most Ravel zongora darabja következik, a Couperin sírja, Louis Schwitz-Gebel zongorázik.

Ravel muzsikája hangzott el, a Couperin sírja, Louis Schwitzgebel zongorázott. A hódolat valójában nem is annyira Couperinnek, mint inkább a 18. századi francia zenének szól, ezt írta önéletrajzában a komponista, 1917-ben készült a mű. Jan van Hilse befejezetlen vonós négyese következik.

Jan van Hilze befejezetlen kvartettjét az Ebony vonós négyes tagja játszották. Hilze Bartókkal született egy évben, és 1944-ig élt. Most Schubert második szimfóniáját hallgatjuk meg a Notturnóban. Valószínűleg 1815-ben hangzott el először ez a mű a bécsi konviktus falai között.

Schubert második szimfóniáját játszotta Stavangeri szimfonikus zenekar Stefan Larsson vezényletével. A mű nyilvános bemutatója Londonban volt 1877-ben. Egyébként akárcsak Beethoven, Schubert is diák-tanár viszonyban volt Antonio Salieri-vel, és amikor megkérdezték Salieri-t Schubertről, azt mondta, hogy ez a gyerek mindent tud. 2 óra van.

hangverseny idősávjában ma egyetlen monumentális zeneművet hallunk, Claudio Monteverdi Vespróját, Vespró della Beata Vergine. Monteverdi a mantovai hercegi udvarban szolgált, aztán a velencei Szent Márk székesegyház zene igazgatója lett, itt teljesítette ki életművét. Sokat tudunk élete külső körülményeiről, de kevesebbet tudunk az emberről, jó néhány levele azért fennmaradt. A Vespró a vesperás liturgiájának az európai zenetörténetben első összefüggő koncepcióval megalkotott kísérő zenéje, ezt 1610-ben adták ki, és nagyon népszerű lett.